0: kellett volna emelni a vagyoni biztosítékot, aminek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni, számolt be róla az Utazómajom. Az utazási iroda cégvezetője levelében azzal nyugtatta az utasokat, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, a repülőjegyeket és a szállásokat kifizették, a tömeges visszatérítési igényeket azonban a közösségi médiában elindult pániknak tulajdonítja, amely szerinte végzetesen megrendítette a cég likviditását. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban. Írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12-e és 19-e között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellépmások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok. Jakob Söderqvist nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek vasárnapi záróetapján Tim Merlier diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A lerövidített szombati királyetap után vasárnap Balatonalmádiból vágott neki a mezőny a 47. magyar körversenyt lezáró 147 kilométeres távnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. És az az úriember, akit hát már nagyon régen láttam, személyesen utoljára, meg nagyon régen beszélgettünk is, ma itt megtisztelt a jelenlétével, a bizalmával, nagyon régóta hatással van a zenei és a kulturális életünkre, és Takács Nikolászt köszöntöm nagy szeretettel.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, kicsit zavarban is vagyok, hogy vajon mennyire vagyok hatással.
1: Hát zenei... nem ez a cél? Nem ezért csinálod?
2: Szerintem az emberek visszajelzése, igen, az a fajta a kulturális hagyaték, amit tudunk hagyni, talán az egyik. Na, ilyen.
1: Én régóta követem a te ténykedésedet, évek, most már lassan majd évtizedek lesznek, és nagyon szép az a fejlődési ív, amit mutatsz. Egyébként az Orfeum miatt találkoztunk, mert az is egy fontos mérföldkő szerintem. Sok mérföldkő volt az elmúlt időszakban. Hogy érzed most magad? Hogy vagy lelkileg?
2: Hogy vagyok lelkileg? Fúgy, most kicsit frusztráltam, mert lakásfelújításban vagyok.
1: Ja, hát azt megértem.
2: Igen,
1: azt megértem.
2: Azon kívül azt kell, hogy mondjam, hogy zenileg jól vagyok, emberileg is jól vagyok, és mindaz az ember, aki engem szeret és körülvesz, ők is jól vannak, és ez
1: a lényeg. Maradjon is így, ezt kívánom. Az, hogy te zeneileg jól vagy, az mióta mondható el? Tehát mióta vagy igazából irányban meg úton?
2: Mivel soha nem volt olyan készségem, hogy beálljak a sorba és próbáljak valami olyat csinálni, hogy felvegyem a versenyt azokkal, akik mondjuk előttem vannak, ezért viszonylag korán, és ez egy jó dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk 16 év után, így a nyilvánosság előtt, ez egy jó döntés volt. Mert hogy soha nem kell olyat énekelnem, soha nem kell olyan zenészekkel együtt zenélnem, akiket nem szeretek. Uh-huh. Szóval ez a fajta szabadság szerintem a zenében elképesztően fontos, és ami nagyon érdekes és elgondolkodható, hogy én sokszor hallom azt vissza, hogy sokan nem élnek így ebben a sztoriban. Hogy mindig próbálnak megfelelni a különböző trendeknek és a nagy számoknak, és hogy az egy csapda szerintem. Szóval én azt kell, hogy mondjam, a kérdésedre a válasz, hogy már régóta a helyemen vagyok így utána.
1: Na, ennek szívből egyébként ezt vettem le én is a távolból, de hát inkább te mondd el, mint hogy én húzzam rád ezt. Meg szerintem akik sodródnak, azok jobban, vagy talán gyorsabban égnek. Nem azt veszed észre a környezetedben?
2: Igen.
1: Rád ezt nem, vagy nálad soha nem láttam ezt egyébként.
2: Hát örülök, mert alapvetően én se gondolom, hogy égtem valaha, mert akkor is, amikor mondjuk nem vagyok szem előtt, mert hogy azért mondjuk ki, hogy nagyon kevés az olyan műsor, ahol saját magadat tudod adni, és ahol a saját zenédet és személyiségedet tudod továbbítani az embereknek. Ennek ellenére is működöm.
1: Hát mert a színpadokon ott vagy.
2: A színpadokon
1: az meg a legfontosabb.
2: És ez a legfontosabb.
1: No, az Orfeum is egy fontos színpad az életedben. Május, hányadika pontosan?
2: Május 30.
1: Na, hát akkor ezt szerintem sokan meg tudják érezni.
2: Igen, május 30-án várok mindenkit szeretettel. Most úgy fogalmaztam meg az invitálásomat, hogy aki még soha nem volt, az jöjjön, tapasztalja meg, nézze meg, tegyen egy tesztet arra, hogy mit vált ki belőle. Aki meg pont ezt szereti, ezt a fajta közeget és koncertet, ne hagyja ki, mert most az idén csak egyetlen egy alkalommal leszek.
1: Na mondjuk már el, hogy ez milyen közeg, hogy értsék a hallgatók. Ugye egy rendkívül intim közeg. Semmi máshoz nem hasonlítható.
2: Így van. Nagyon kötetlen, és mivel az egész úgy lett megálmodva, hogy szeretettel és tisztelettel, és ez érződik. Uh-huh. Szóval az Ildi, a Sziklai Ildi, aki a megálmodója ennek az egész
1: csókoltatjuk,
2: szeretjük és öleljük, hogy azt a fajta lehetőséget adja meg a minőségi zenének, ami nagyon hát ritkább, nevezzük így, és azok, akik eljönnek, kifejezetten vágynak az ilyen minőségi zenére. Pár hete jöttem vissza Amerikából, és azon a héten elmentem a Veres Móni koncertjére, hát akit én már elég régóta ismerek, mert együtt jártunk a Kőbenye Zenei Stúdióba, és ott kezdtük kvázi egy kicsit valahol, ő korábban, de hát nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mennyire imádták a koncertjét, mennyire érezték azt a Barbra Streisand műsor volt, ami arról szól, hogy ott énekelni tudni kell énekelni, és ezen kívül sok egyéb dolgot is hozzá kell tenni, és megtette, és érezték, és élvezték az emberek, és annyira jó volt nekem is ezt így látni, hogy az Orfeum képes erre. Az Orfeumban olyanok mennek, akik szeretettel érkeznek, és kíváncsiak, nyitott szívvel jönnek, és ez fontos, mert akkor nekünk is az a játszótér, úgymond, ott határtalanná válik.
1: Milyen izgalmas kölcsönhatás ez egyébként a közönséggel. Volt itt a Nika is, és megkérdeztem tőle pont a Streisand est előtt, hogy mennyire kell értőnek lenni a Streisand dalokhoz. Meg egyáltalán az ő világához. De azt gondolom, hogy most ez itt nálad is megáll ez a kérdés. Mennyire Abszolút. Kell értőnek lenni a te zenei világodhoz?
2: Amikor megszületik egy dal, akkor nyilván ugye szó nincs arról, hogy ennek most milyen technikai nehézsége van. Egyszerűen jön a dallam, jön a szöveg, majd akkor megfogalmazzuk, hogy mi az üzenete. De igen, szóval tudni kell énekelni. Azt veszem észre, mert amikor elkezdik énekelni a dalaimat, akkor ott talán nekem is jobban leesik az, hogy oké, azért az nem annyira egyszerű, mint ahogy hangzik.
1: Én tökre örülök neki, hogy jönnek ilyen nagy torkok ide ebbe a műsorba, és tudunk erről beszélgetni, meg egyáltalán ez a műsor, ez erre való, hogy a szakmáról, az igazi szenvedélyetekről beszéljünk, hogy na, hogy van ez? Szulák Andi ült itt pár nappal ezelőtt is tőle, és ezt kérdeztem, hogy amikor ezeket a nagyévű dalokat éneklet, vagy akkor beszélünk rólad, éneklitek. Azt nektek, akiknek egyébként kaptatok egy olyan adottságot, amit mi nem, akik csak zenekedvelők vagyunk, hogy abban azért van meló? Vagy neked tényleg tök egyszerűen ki lehet énekelni ezeket a magas hangokat?
2: Ez egy folyamatos munka. Ez egy folyamatos munka, ami elkezdődött, elkezdett felfedezni, hogy mit van, mit tudsz, és utána, ha szerencséd van, akkor találkozol az utadon olyan emberekkel, akik azt a fajta tudást, amivel rendelkeznek, átadják neked. És akkor te majd magad összerakod, mert én nem hiszek olyanba, hogy van egyetlen egy énektanár, mondjuk az énekesekről beszélünk, aki el tudja neked mondani, hogy na neked ez működik, és semmi egyéb. Ki kell tapasztalnod, mert lehet, hogy a másik tanártól kapsz olyan mondatot, ami oké, akkor én most összerakom a kettőt, összefőzöm, és akkor az leszek majd én. De vannak szabályok, amik ugye változatlanok, de hogy igen, folyamatos munka, nem adják könnyen. Biztos, hogy vannak genetikailag olyan emberek, akik felmennek a színpadra, és úgy szól a hangjuk, teljesen mindegy, hogy mikor, mint ahogy azt mi megszoktuk, ahogy ismerjük őket. Nekem ez nem így van. Én, ha nem énekelek egy hétig, akkor van egyfajta ilyen, nem azt mondom, hogy feszültség, talán erősebb a lámpaláz, mert tudom, hogy muszáj vagyok előtte akkor gyorsan belehúzni, és is valamit csinálni, hogy bemelegedjen, mert hogy a dalok megkövetelik.
1: Jó, de szép, izgalmas hivatás ez.
2: Az.
1: Egyébként. Május 30-a, kedves hallgatóink, ne feledjék, Orfeum. Gondolom, ott meg a te oldaladon minden pontos információt megtalálnak. Egy picit beszéljünk kérlek Amerikáról is. Mert bennem ez azt az egy időszakot nem tudtam a te életedben, vagy arról nincsenek információim. Ugye voltak évek, de hónapok biztos, amíg arról volt szó, hogy te talán oda is költözöl? Vagy ezt nem tudom már pontosan így, hogy volt annak idején, de hogy...
2: 2015-ben kaptam egy amerikai lemezszerződést, utána elkezdtem szervezkedni, hogy valahogy akkor ki kell menni, és meg kell oldani, és ott kell lenni ahhoz, hogy mindaz, ami így megvan ígérve, azt tudjam teljesíteni, vagy tudjuk teljesíteni, kivitelezni. Csúszott a sztori, 2019-ben mentem ki először, fél évig voltam kint, történtek változások a kiadónál, egy nagyon-nagyon szomorú változások, sajnos az egyik alapító meghalt, másik pedig elvált a feleségétől, 30 év után is visszaköltözött Chicagóba. Szóval ez akkora
1: és ez
2: változást...
1: És befolyásolta az hogyan, egész...
2: Hogyan, mert maradt az
1: működést.
2: Egyik megálmodója a sztorinak, és hát ő egyedül nem tudta kivitelezni. Szóval én ennek ellenére ott maradtam, kimentem, ismerkedtem, építettem a kapcsolataim.
1: Lemez nem is lett végül?
2: Lemez nem volt, hiszen ahhoz sok pénz kell.
1: Aha.
2: Szokták mondani kisváros, kis nyomor, nagyváros, nagy nyomor.
1: Aha, ezt nem is hallottam.
2: Ez mekkora. És ugyanúgy a kis foci, nagy foci.
1: Okay.
2: Szóval rengeteg pénz kellett volna hozzá, ugye az elveszett. És épültek a kapcsolataim, majd úgy döntöttem, hogy...
1: Ez egyébként helyileg hol volt?
2: Ez Los Angeles.
1: Aha.
2: Los Angelesről beszélünk, majd... fél év után, vagy nem tudom hány hónap után, pontosan már nem emlékszem, jöttem vissza, mert készült egy lemez, aminek a lemez bemutatója Budapesten volt, ugye a szerzők is magyarok voltak, a zenésztársaim is magyarok voltak. 19-ben visszajöttem, évvégén adtuk ezt a nagyon szép lemez bemutató koncertet, és 20-ban még elindultam gyorsan a dalba először életembe. No, van egy jó dal, be kell mutatni, és majd ez is ad egy löketet, és akkor közben majd tervezem a további amerikai utazásaimat. És akkor 2020 megoldotta alapvetően az én gondjaimat, idézőjelben, mert hogy beköszönt a Covid. A kapcsolatok bővültek, és úgy döntöttem, hogy tavaly elkezdem ezt a két laki életet, szóval én nagyon sokat utazgattam, ilyen két havonta voltam itthon is, megint vissza, négyszer-ötször így repkedni, nagyon-nagyon fárasztó.
1: Ez pénzbe sem egyszerű, pénz, ugye?
2: Nyilván ez sok mindenben, időben, energiában, pénzbe, de elképesztő élményekben és visszaigazolásokban van részem, nagyon komoly zenészeket ismertem meg, és egy idő után, amikor benne vagy valamiben, és csinálod, és én gondolok itt arra, hogy amikor az ember megy, és van nem tudom hány X fellépése, és csinál évente X dalt, akkor kicsit egy szinten marad talán, mert hogy az a készség fejlődni, az nem feltétlenül van jelen. És amikor ismét jött ez az Amerika, akkor ott saját magadhoz képest minél jobb akarsz lenni, és ez a javadra válik. És így is volt, adtam egy koncertet egy ikonikus Los Angeles-i klubba, ahová nagyon kevesen jutnak be, adhattam egy szóló koncertet. A legjobb visszaigazolás az, amikor a tulajdonos azt mondja, hogy innentől kezdve csak rajtad múlik, hogy mikor akarsz hozzánk visszajönni.
1: Ilyet felajánlottak?
2: Igen, szóval... Ez nagyon-nagyon szép, és nyilván nem ez a vonal, de például januárban pedig a Carnegie Hallban énekelhettem a Swing a Django-val. Úgyhogy ez azért
1: esélyes. Ne, ez óriási dolog. És azért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert nyilván az ember érik folyamatosan. Hát már nem az, aki egy évvel ezelőtt így volt, van. És ez így is van rendjén. De hogy rajtad ezek a már csak egy ott, én aki össze-vissza jövök, megyek én is a nagyvilágban, hogy pontosan tudom, hogy egy apró utazás is mennyit tehet hozzánk, egy apró élmény, behatás. Hát főleg te, aki meg ott azért mozogsz ebben a környezetben, értékelik ezt itt egyébként? Látják rajtad, vagy egyáltalán kell a szakmával foglalkozni, hogy ők mit mondanak?
2: Ugye felteszek egy ilyen érdekes kérdést, hogy ki a szakma,
1: és ez is igaz.
2: Mit tesz hozzá a szakma
1: ez
2: az is én
1: igaz.
2: Életemhez? Azt kell, hogy mondjam, hogy engem soha nem kényeztettek el semmivel, annak ellenére, hogy elismerik is tudnak róla. Szóval nem kell megfelelni a szakmának, nem is tesz hozzá. Ez nekem jó érzés, hogy azt mondhatom, hogy nem tudom hány kvázi pop-énekes énekelt a Carnegie Hallban, hány adott szóló koncertet amerikaiaknak, egy amerikai klubban, nem a magyar házakról beszélünk, és ezzel nem akarom degradálni a sztorit, mert az egy nyilván egy magyar meghívás. Szóval sok minden olyat tudtam így elérni saját magam szorgalmával és hitével, amire nagyon büszke vagyok, és ezek mind adnak, építenek, és élek ezzel.
1: Most például ott lent az Orfeumban, május 30-án. Abban biztos vagyok, hogy hogy majd ezt a közönség láthatja, hogy hogyan élsz vele. De például régi dalokat játszol saját magadtól?
2: Igen.
1: Tehát nekem van két kedvencem, ugye a réges-régi korszakodból Tükör, megvan még ez a dal?
2: Azt nem énekel.
1: Gondolta, hogy nincs benne. Az én kedvenceim általában sosincsenek benne.
2: Melyik a másik hátlagban?
1: Hát az meg az a legendás feldolgozása, a Hold Me, ez volt a dal címe?
2: Balázs Fecó.
1: Azt meg annyira szerettem, hogy végre valaki úgy fog meg egy dalt, hogy nem egy egy az egybe átírat, meg énekelted angolul. És mennyivel jobban szól.
2: És képzeld el, hogy annyira... annyira pozitív és annyira szép emlékeim vannak is ezzel a dallal kapcsolatban, mert a Fecónak nagyon tetszett.
1: Aha.
2: Nagyon tetszett neki. Nem tudom neked elmondani, miért minden egyes alkalommal, és nem kevés volt, amikor találkoztam vele, vagy felléptünk, vagy csak eljöttek a legutolsó diszkóklubban is engem megnézni hajnalban.
1: Tele?
2: A feleségével, a barátaival. Ennyire kedvelte azt, amit csinálok. És forgattunk, és oda ment az étterembe, hogy játsszák már le ezt a feldolgozást. Szóval emiatt szeretem én is nagyon, nem azért, mert fú, milyen jól énekeltem fel, vagy milyen jól sikerült a feldolgozás.
1: Hallgassák meg, azt mondja, a hallgatókat kérem, hogy ha befejeztük, ha elköszöntünk, mert ugye ebben a műsorban nincs zene, ahol itt csak próza van, viszont ha elköszöntünk, akkor Hold Me címmel keressék Nicolas dalát. Sokszor feldolgozták a Balázs Fecó dalait, így még biztos, hogy senki.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Takács Nikolásznak még inkább örülök, hogy megtisztelt, eljött, mesél. Rég találkoztunk, úgyhogy ennek aztán meg pláne. Május 30-án viszont te is majd ott az Orfeumban találkozhatsz a közönséged, de pontosabban a közönség találkozhat veled, és érdemes ezt az időpontot most gyorsan lecsekkolni és lefoglalni a hallgatóknak, mert nem lesz idén több lehetőség. Azért nem, mert elutazol megint?
2: Nem azért, hanem azért, mert készülök egy igazán nagy szabású koncerttel.
1: Ja, értem, és már olyankor nem nagyon szabad Pesten.
2: És olyankor már van egy ilyen, hát még ha nincs is leírva, ki de azért benne így van, van egy szabály, hogy akkor már nem vállalunk koncertet Budapesten, és akkor évvégén lesz egy ilyen tényleg nagyon komoly
1: koncert. Hol leszel, azt el
2: lehet?
1: Hát itt minden szabad.
2: A MIPA nagy termében adok egy nagy koncertet.
1: Na, ezek azért, ez a magyar megfelelője annak, amit az előbb emlegettünk, nem?
2: Így van.
1: Itt beszélgetek gyakran zenészekkel arról, hogy hogy szólnak a dalok bizonyos terekben. Klasszikus zenészekkel a Zeneakadémia nagy terméről. Azt mondják, majd erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy a MIPA is ilyen, hogy jól szól.
2: MIPA kis termében énekeltünk Tompos Kátyával többször.
1: Aha.
2: Szerettük, jól szólt. Nagy teremben volt egy zárt körül, amin felléptem, illetve voltam a vendége, a Judith Hillnek, aki itt fellépett. Nem tudtam még kiélvezni úgy igazán, mert egy-egy dalnál nem feltétlenül jön át, de azt mondják a szakma béliek, meg akik építették, hogy elég komolyan lett szakértő gárda által összerakott a terem, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mit hoz.
1: Na de például ilyenkor már lélekben te készülsz, tehát a setlist az ugye a fejedben megvan?
2: Igen, és variálgatom, és próbálom összerakni, mert hogy a tematika az az, hogy felvidék, anyaország és a nagyvilág. Uh-huh. Ez a címe a koncertnek, és...
1: De jó a címe.
2: Ez 30 évet
1: ölel.
2: Igen.
1: És nagyon, ugrálunk majd egy picit, de bocs, a hallgatóktól nem találkozunk minden nap. Úgyhogy orfeumozunk is, meg műpázunk, meg minden lesz. Most a felvidékbe hadd kapaszkodjak bele egy kicsit. Én, aki nagy felvidék rajongó vagyok, én Salgótarján mellől jövök, tehát én állandóan Losoncra, meg Szlovákiába jártam, és hát én a mai napig képes vagyok Kofoláért elmenni Szlovákiába.
2: De csak csap volt.
1: Hát oké. Okay. Az tényleg jobb egyébként, igazad van. Meg a Vineából is sokkal jobb a csapolt. Na, de hát én amelyen szempontból rajongó vagyok. Te mennyire tudtál megmaradni felvidékinek? Kellett-e megmaradod annak? Tudtál-e pestivé válni igazán? És most akkor hova tartozom igazán?
2: Földlakó vagyok, ember vagyok.
1: Vagy egy világpolgár?
2: Azt sem mondanám, mert azt kell, hogy mondjam, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon szerettem Galántát. Megváltozott. Nagyon sok ember már nincs ott, akihez én kötődtem. Ha nem élne Galántán az anyu és a többi család, nem biztos, hogy tudna nekem annyit adni, mint nyilván régen adott. És én, amikor 2005-ben anyuval kiszálltunk a nyugati pályaudvaron a vonatról, akkor én azt éreztem, hogy megérkeztem. Ne kérdezd meg, hogy miért.
1: Hát én Salgótarjánék, én ugyanezt éreztem. Már gyerekként, amikor először Budapestre jöttem, hogy ja, hát én ide tartozom. És nem értettem, hogy mit keresünk Salgótarján. Soha nem értettem.
2: Szóval, hogy pesti vagy. Nem itt születtem, de igen. Budapest az valahogy
1: hát lélekben,
2: nekem.
1: Hát igen. A lélekben ide tartozol, kész. Igen, akkor azzá váltál.
2: Abszolút ezt
1: értem. És mennyire tudsz amerikai lenni?
2: Nem, semennyire.
1: Tényleg?
2: Semennyire. Nem is vágyom rá, nem, egyáltalán nem. Amerika, mint otthon sem, mert már éltem annyit ott, hogy tudjam, vagy kitapasztaljam, hogy mit tud adni, és mire van szükségem, és nem tudja megadni azt, amire szükségem van. Úgyhogy Magyarország és Budapest is felvidék, ez nekem így oké. Tehát tökéletes, és a nagyvilág az meg mind olyan plusz, olyan bónusz, ami, ha van szerencsénk megismerni, akkor menjünk.
1: De ez biztos, hogy szerencse kérdése? Vagy azért dolgozni kell a szerencse?
2: Hát a szerencse szerintem akkor jön az életedbe, hogyha megdolgozol érte.
1: Na jó, csak menj, akkor menjünk előre, ez az út.
2: Az ötös lottót, hát ahhoz is jó, fel munka kell, hogy ki kell találnod a számot.
1: Jogos, jogos. No, bocs az ugrálásért, tehát vissza a koncertekhez. Az én fejlővésem az, mindig egy koncertnél, hogy az intro után mi az első dal. Szabad ezt spoilerezni, és akkor most nézzük előbb az Orfeumot, május 30. Tehát tudod, már
2: mi
1: meg
2: lesz az első dal? Nem tudom.
1: Tényleg nem?
2: Nem tudom, azért, mert az Orfeumos setlistem az mindig... nem azt mondom, hogy utolsó pillanatra, mert nem akarom megszivatni a zenészeimet, de nincs is készen, nem tudom hány héttel a koncert előtt. Úgyhogy megpróbálom úgy összegyűrni, hogy átnézem az összes Orfeumos setlistet, és próbálom kikerülni azokat a dalokat, vagy úgy összerakni, hogy azért legyen 2-3-4 olyan dal, ami nem volt az előző Orfeumban. Ez fontos nekem. És akkor az alapján, nem tudom mi az első, mindig inkább ilyen középtempós dal, vagy az egy valaki, egy valami kell.
1: Tehát berúgni nem szabad az ajtót?
2: A Móni nagyon berúgja, én nem. Én nem, nekem kell egy kis idő ahhoz, hogy bemelegedjek, és egy-két dal nekem szükséges ahhoz, hogy megszokjam a színpadot, az első sort, akit látok, hogy kiül ott előttem, hogy érezzem.
1: Ez a Műpában is így lesz?
2: Mármint melyik része?
1: Hát
2: a bemelegedés?
1: A bemelegedés, nem fogod be.
2: Nem tudom még, mi lesz az első dal a Műpában.
1: Nincs vagy meg?
2: Még nincs meg.
1: Aha.
2: Úgyhogy nem.
1: De ugye, hogy ez egy kardinális kérdés? Mivel kezdem?
2: Fontos, igen, mert ugye jó, hogyha elkapom az érdeklődést az első dallal. Fontos lenne. És fontos lenne jól kezdeni énekelni is.
1: Na, ez hogy van? Na, igen. Ez hogy van? Ez a jól kezdjünk énekelni.
2: Hát figyelj, szóval.
1: De nagy ívűt kell nyomni? Vagy ezt hogy értsük?
2: Na, ezért fontos az első dal, hogy igen, hogy megragadjalak, de azért ne énekeljek már magas szétidézőjelben az első dalban, mert akkor hova? Mit fog csinálni?
1: Követed a nagy világzenészeit, hogy ki mit csinál? Te Bruno Marsot láttad-e most a turnét?
2: Nem láttam az új felvételeket.
1: Na, de ő énekel az első dalban már, elkezdi a... Pedig ez egy lassú dal, amiben...
2: De ő folyamatosan énekel az összesben.
1: Jó, az is igaz. Okay.
2: Olyan lágéban, okay. ami ez megint csak egy adottság, hogy mi van ott a torkodban.
1: Aha.
2: Mivel én baritenor vagyok, mondjuk van egy 3,5 oktávom, nekem kell egy kis időm arra, hogy kezdjem bemelegíteni.
1: Aha. És ez hogy van akkor nálad kifejezetten, hogy ugyanúgy majd a próbán, ha aznap van főpróba,
2: igen?
1: Leénekled a teljes koncertet?
2: Nem éneklek soha, képzeld el, hogy ez is ilyen kétfajta énekes van, aki fullra énekel, hogy mindenki tudja, mi a csúcs, stb. Én nem. Pont azért, mert tudom, hogy vigyáznom kell.
1: Aha.
2: Pavarotti volt, és most nehogy azt arra gondol, hogy én a Pavarottihoz mérem magam, hiszen teljesen más dimenzió, meg stílus, de ugyanezt csinálta, szóval, és még biztos, hogy vannak egy páran. Ismerjük magunkat, ismerjük a fizikai képességeinket, nem szabad ellőni a poént. És emlékszem, hogy amikor még Konziba jártam Pozsonyba, akkor az én opera ének, szóval a klasszikus ének tanárom azt mondta, hogy volt a Pavarotti koncerten. És olyan dalokkal kezdett, Kassán volt akkor Pavarotti, hogy egyszerűen csak így szépen melegített, és amikor már elkezdődtek azok az áriák, amik a kisütött a nap. És ez annyira bennem ragadt 15-16 évesen, aha, ez, amit mondott, hogy lehet, hogy tudat alatt én is így gondolom, hogy szerintem ez így jó.
1: Szóval nem csak a zene kísér az úton, hanem az útra valók is kísérnek az
2: igen,
1: úton.
2: Igen, a zene kísér az úton, az legyen valahol a vége fele mindig, aha, és igen.
1: Jó, oké. Okay. Egyébként most nyilván decemberig még lesz egy csomó fellépés.
2: Igen, van a laptárban is, folyamatosan bővül.
1: De hogy például nektek most az Orfeumra kell készülnötök külön?
2: Nem.
1: Ott nincs próba, a Műpához gondolom lesz.
2: Műpához nyilván több próba kell, mert annyira összetett lesz a műsor abból a szempontból, hogy sok egyveleg lesz.
1: Uh-huh.
2: Hiszen más össze, az Orfeumban a műsor az, hogy megragadni a pillanatot. A nagy koncerten muszáj vagyok összefoglalni az életemet. Aha. És az nyilván egy kicsit más sztori.
1: Megragadt az a mondat bennem, hogy nem akarom megszivatni a zenészeimet.
2: Ne.
1: De mert mikor szivatnád őket?
2: Hát nyilván, hogyha olyan dalt mondanék éppen a menet közben, ami nincs meg, nincs kotta, nem tudjuk, nem emlékszünk rá.
1: Tehát szóval... tükörre nem emlékezne a zenekar.
2: Én se.
1: Okay.
2: Hogy ez nem olyan, mint egy fellépés, ahol viszem magammal a kis rekket, és ott van a technikusom, és akkor van 110 dal, most csak mondtam valamit, és akkor csak rajtam múlik, hogy mennyire tudom azt a dalt fejből, szövegileg, mert mondjuk a felét tudom, hogy akkor most mihez nyúlok. Itt koncerten azért nem szabad. Vannak zenészek egyébként, a Kardos Norbikával simán eljátszom, mert tudom, hogy ott nem lesz gond. Marcival is most már merem, Tóth Marcival is, de azért vannak olyan, akik nem akarom.
1: Aha, jó, megértettem. No, ennek a szép pályaívnek, ami mögötted van, melyik részét szeretted a legjobban?
2: Hát ezt nem lehet kiemelni. Mindegyiknek megvolt a maga varázsa is, és kellett, hogy megtörténjen ahhoz, hogy én tovább fejlődjek, és megismerjem jobban magam is azt, amit én akarok képviselni.
1: Tehát ezt a 2026, most akkor nézzük, májusi Takács Nikolász szereted?
2: Szeretem, igen, mert készül a duettlemez, ami a 10. lemezem lesz az én diszkográfiám, az már egy szép szám. Sok dalt tartalmaz ez a 16 év.
1: Hát meg sok vendégművészt is?
2: Sok vendégművészt is, olyan embereket, akik tudnak, akiknek a szakmai tudása nagyon rendben van, és az emberi az emberségük is. Mert a nagy művészek azok emberileg is.
1: Ők jó emberek?
2: Igen.
1: Egyébként én is ezt vettem rendben észre, hogy a nem celebek, tehát a művészek, azok mindig normálisak. Valahogy.
2: Hogy azok, akik próbálnak így nagyon megfelelni, ők azok, akik nem tudják magukat hova tenni, és egy idő után lebuksz egyszerűen, ezt nem lehet fenntartani sokáig egy ilyen állarcot, hogy akkor én most ez vagyok, mert nem.
1: Arról mikor lehet már beszélni, hogy kik lesznek a partnereid?
2: Mikor lehet róla beszélni? Hát talán annyit elmondhatok, hogy a következő dalnak Veres Móni lesz a partnerem, lesz egy Mága Jenniferem, lesz egy Tóth Verám. Van egy Nyisztor Alinkám egyébként, akivel már megszületett a duett, és az is felkerül a lemezre. Alinka énekórára járt hozzám, ő egy crossover énekesnő, szoprán, és most majd hívd meg, mert lesz.
1: Szívesen látom.
2: Dalpremier, meg minden is lesz a héten, szóval érdemes rá figyelni. Szóval sok minden lesz, és vannak olyan nevek, amiket még nem mondok el, mert legyen meglepetés.
1: Oké. Kövessék az oldalat.
2: Így van.
1: Ott minden kiderül. Mikor jártál Galántán utoljára? Van időd haza menni? Meg szívesen mész haza?
2: Szívesen megyek haza. Most nem voltam, szerintem az év elején valamikor, talán februárban. Nem akarok hazudni, de szerintem valami ilyesmi. De jön anyum hozzám júni 1-én. Nagyon várom, mert május 29-én lesz 60 éves.
1: Na, innen csókoltatjuk át a hallgat minket.
2: Abszolút, köszönjük szépen. Úgyhogy júniusban jönnek a nénikémmel, és akkor utána majd apuik is jönnek. Úgyhogy.
1: Ők egyébként nyilván ezeken a nagyobb koncerteken ott vannak mindig, megnéznek?
2: Ha nem is mindig, de azért igen.
1: És amikor tudod, hogy van lent valaki a családból, akkor másabb énekelned? Vagy okoz ez benned bármit?
2: Nem mondanám.
1: Tehát nincs megfelelés pluszban.
2: Nem, igyekszem ezt teljesen így kiírtani az életemből, hogy akkor most kiül ott. Mert ha ott ülne a Steve Wonder, nem szabadna más, hogy talán jobban odafigyel az ember, de mi az, hogy jobban odafigyel, ugyanúgy odafigyelek akkor is, amikor te ülsz ott. Szóval teljesen mindegy, hiszen akarok neked valamit adni, akkor saját magamnak kell úgymond megfelelnem, hogy az jó legyen, nem másnak, mert
1: teszel különbséget színpad és színpad között?
2: Egyáltalán nem, és tudod, ez szereti bennem, és milyen érdekes, hogy nekem ez természetes, hogy ugyanúgy énekelek a Carnegie Hallban, mint egy teraszon most szombaton, egy zárt körű születésnapon, ahol 10 vannak, és meglepjük az ünnepeltet. Egyszerűen, hogy tehetném meg azt, hogy félgőzzel, vagy máshogy? Hát saját magamat köpném arcba. Nem. Teljesen mindegy.
1: Akkor berúgod az ajtót.
2: Be.
1: A teraszos.
2: A magam módján.
1: Oké. Csak úgy. Csak úgy természetesen. Mennyire vagy 100%-ig benne a zenében? Tehát te például tudsz zenével álmodni?
2: Nem. nem akkor elmondok zenével, hogyha van valami bizonytalanság bennem. Aha. És akkor azt álmodom, hogy elfelejtettem a szöveget a színpadon. Ilyen van. Ilyen volt, ilyen álmom már volt, de olyan, hogy most én nem tudom, nem, vagy olyan álmaim szoktak lenni, hogy én énekelek, nem tudom, valamelyik kedvencemnek, Whitney Houstonnak, aki mondjuk
1: már nem ér.
2: Nyilván. Szóval ilyenek voltak, de egyébként nem szoktam zenélni.
1: De az, hogy elfelejted a szöveget, ilyen előfordul?
2: Előfordul. Előfordul, és mivel nem vagyok egy nagy alkotó, nem tudok szöveget rögtönözni abban a pillanatban, azért nyilván kiderül, hogy nem tudom.
1: Jobban a közönség segít, gondolom, jobban tudják.
2: Vagy mosolyognak a rajongók, akik már ismerik a dolgokat, mert ezerszer vagy sokszor hallották. Ez van, de egyszerűen emberek vagyunk, szóval mindig a Babos Gyulának a mondata jut eszembe, hogy soha ne feledd el, hogy nem vagyunk robotok.
1: Uh-huh. Ilyen igaza volt.
2: És igaza van.
1: Egyébként. Ott például Kőbánya mikor jártál utoljára?
2: Nagyon régen. Nagyon régen, de egy kis érzést visszakaptam, mert amikor elindult a PEMA, a Poka Egon Művészeti Akadémia, mi az első ilyen főiskola, aki a diplomát a könnyű zenei műfajnak, vagy tanulóinak, ott olyan ugye az első napon, tehát ott volt a szinte az osztálytársaim, azok, akik felettem jártak. Most az osztálytársban Matyi ugye az egyik igazgató, Vanessa ugye szintén az osztálytársa, szóval annyira jó volt, és hát nem kizárt, hogy még visszatérek mint énektanára, a PEMA-ra, szóval ott egy kicsit visszakaptam ezt a kőbányai feelinget, de rég voltam kőbányán.
1: De szívesen is tanítanál egyébként ott?
2: Én nagyon szerettem, csak utána az utazások miatt volt kivitelezhető. Értem. Szóval az első szemesztert végigcsináltam, aztán átadtam úgymond a stafétát Keresztes Ildinek, utána ő is átadta tovább, mert sajnos így, hogy egy aktív zenésznek nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni, még akkor is, ha csak egy napot. Nem, ha csak egy napot veszel, de azért annak van egy, mindig van egyéb kötelezettség, amikor jó, hogyha úgy elérhető vagy, és ezek azok, amik nehezebbé teszik a dolgot, de jeleztem egyébként a Matyinak, hogyha úgy van, akkor számíthatnak rá.
1: Szakadáti Mátyásról van így szó, van, ugye itt innen öleljük őt is, gyakran megfordul itt a műsorban. No hát mit kívánjak neked így a végén?
2: Egészséget.
1: Azt mindenképp, az alap, meg sok csillogó szempárt? Akkor nagy baj nem
2: az
1: lesz.
2: Jó lesz.
1: Akkor május 30 az Orfeum, az biztos. Lesz egy, tudjuk már az időpontját a műpának is?
2: December 27.
1: Na hát akkor az ünnep, két ünnep így között az igen, pont az ideális lesz egyébként. Úgyhogy kedves hallgatóink, Takács Nikolászt kövessék, szeressék, ahol csak elérhető, azt a sok-sok energiát, amit ebbe a szép, de nem könnyű hivatásba beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák.
2: Nagyon köszönöm.
1: Örültem neked, hogy én itt is voltál. Gyere gyakrabban.
2: Jövök.
1: Köszönöm. Szívesen látlak. És Nikolásztól most elköszönök önöktől, még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Takács Nikolásznak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megvan a Tisza párt két új EP képviselője. Soha nem látott forgalomra készül a budapesti repülőtér a BL döntő miatt. Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni a belvárosban parkolókat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarz Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be vasárnap a kormányfő. A Tisza párt szerint mindketten jelentős nemzetközi tapasztalattal érkeznek az európai parlamentbe. Magyar Péter a Facebookon osztotta meg, hogy a Tisza EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti. Hangsúlyozta, az új képviselők az átláthatóságot, a társadalmi egyenlőséget és a fiatalok érdekeinek hiteles képviseletét tartják elsődlegesnek. Soha nem látott forgalomra készül a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a május 30-i Bajnokok Ligája döntő előtt. Az Arsenal is a Paris Saint-Germain mérkőzését a Puskás Aréna rendezi. A szakértők szerint pedig a reptér forgalma akár meg is duplázódhat a döntő hétvégéjén. A légitársaságok extra járatokkal és nagyobb repülőgépekkel készülnek. A Wizz Air, az EasyJet és a Ryanair is növeli kapacitásait Budapest felé. A Qatar Airways és a Turkish Airlines nagyobb gépeket állít forgalomba. Az Air France pedig Boeing 777-esekkel közlekedik majd a francia főváros és Budapest között. A szakértők szerint a menetrend szerinti járatok mellett jelentős charter és magángépes forgalomra is számítani kell, hiszen a szurkolók, a csapatok, valamint az UEFA delegációi is külön járatokkal érkeznek.

0: helyére. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat, és jelzi, hogy hol szükséges az intézkedés. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere a Facebookon. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikájával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Június 12-e és 19-e között rendezik meg Budapesten a 31. Dunakarnevált, amely a Kárpát-medence és a világ népzenei, néptánc és világzenei hagyományait mutatja be. A programsorozat helyszínei között szerepel a Magyar Nemzeti Múzeum kertje, a Kobuci kert, az Erzsébet-ligeti színház és a Margit-szigeti szabadtéri színpad is. A fesztiválon karneváli felvonulás, nemzetközi néptáncverseny, táncházak és gyermek népművészeti programok is várják az érdeklődőket. Fellép mások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, valamint külföldi tánccsoportok Brazíliából, Spanyolországból és Türkmenisztánból. Ma már előtűnhet a nap, a Dunántúlon jelentősen csökken a felhőzet, de keleten még eső is lehet. A szél néha feltámad. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul délután. A hét további részében jó részt gomoly felhős, időnként szeles napok ígérkeznek, napközben záporokkal, de fokozatosan melegedő időjárással. A hőmérséklet szerdán már 22 fok körül alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: To sit together on the sofa with the music way down.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel. Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György, zenei producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
1: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Magyar Péter távozásra szólította fel a kúria elnökét. 2027-től dupla parkolási díjat fizetnek a nehezebb autók a fővárosban. Kis repülő zuhant le egy németországi lakóövezetben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét. A kormányfő felidézte, hogy a kúria szombaton közleményben próbálta cáfolni, hogy Varga Zsé András a magyar emberek pénzén rendelt magának elnöki lakosztályt a költözés előtt álló kúria új épületében, az egykori néprajzi múzeumban. A miniszterelnök fotókkal illusztrálva felsorolt néhányat a luxusról, amelyet a kúria szerinte letagadott. Többek között aranyozott plafon az elnöki szobában, márványlapok az elnöki fürdőben, üvegtetővel fedett téli kert és új teraszok parlamentre nyíló kilátással. A kormányfő korábban jelezte, az egészet ki fogják vizsgálni, főleg, hogy a kivitelező marketépítő ZRT nemrég jelezte, hogy túlmunkát kellett végeznie. A kúria azzal védekezik, hogy az építkezést még az előző vezetés hagyta jóvá. Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető szerint pedig a kúria elnöke elleni méltatlan támadással az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. 2027-től dupla parkolási díjat fizetnek a nehezebb autók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket. Így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban, írta közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyagkibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autótulajdonosra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Kis repülő zuhant le egy németországi lakóövezet.

0: borászatai és pezsgőpincészetei kínálják különleges termékeiket. A program keretében árnyas fák alatt kortyolhatunk prémium borokat és pezsgőket, miközben street food fogásokat kóstolhatunk zenei aláfestéssel a háttérben. Az eseményen több mint 40 borászat 300 tételéből lehet válogatni, mellettük pedig közel 50 juniborász is kitelepül. A belépés ingyenes. Esős időben rendezték meg szombaton a futókörök napját, de így is 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, és összesen csak nem 90 000 kilométert teljesítettek. A települések közötti verseny Dabas nyerte csak nem 11 000 kilométerrel. A második Gyömrő, a harmadik Budapest 16. kerülete lett. Ezen a héten fokozatosan javul az idő, bár ma még lesznek felhők bőven, inkább a Dunántúlon lehet hosszabb napsütés, de azért a fővárosban is előbújik a nap. Kora este a nyugati határszélre újabb csapadékgócok érkeznek. Napközben 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos komoly felhős időben a Dunántúlon lehetnek még záporok. Délután 18-23 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és többhezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, kizompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső Társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Kera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza színház termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megvan a Tiszapárt két új EP képviselője. Soha nem látott forgalomra készül a budapesti repülőtér a BL döntő miatt. Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni a belvárosban parkolókat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarz Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be vasárnap a kormányfő. A Tiszapárt szerint mindketten jelentős nemzetközi tapasztalattal érkeznek az európai parlamentbe. Magyar Péter a Facebookon osztotta meg, hogy a Tisza EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti. Hangsúlyozta, az új képviselők az átláthatóságot, a társadalmi egyenlőséget és a fiatalok érdekeinek hiteles képviseletét tartják elsődlegesnek. Soha nem látott forgalomra készül a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér a május 30-i Bajnokok Ligája döntő előtt. Az Arsenal is a Paris Saint-Germain mérkőzését a Puskás Aréna rendezi. A szakértők szerint pedig a reptér forgalma akár meg is duplázódhat a döntő hétvégéjén. A légitársaságok extra járatokkal és nagyobb repülőgépekkel készülnek. A Wizz Air, az EasyJet és a Ryanair is növeli kapacitásait Budapest felé. A Qatar Airways és a Turkish Airlines nagyobb gépeket állít forgalomba. Az Air France pedig Boeing 777-esekkel közlekedik majd a francia főváros és Budapest között. A szakértők szerint a menetrend szerinti járatok mellett jelentős charter és magángépes forgalomra is számítani kell, hiszen a szurkolók, a csapatok, valamint az UEFA delegációi is külön járatokkal érkeznek a magyar fővárosba. Kamerás rollerekkel fogják a nyártól ellenőrizni Budapest 5. kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A rendszer az úgynevezett Automatic Number Plate Recognition elven működik. A járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkoló autók rendszámait. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges az intézkedés. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere a Facebookon. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a
0: veszélyen, és most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Spanyolországból és Türkmenisztánból. Ma már előtűnhet a nap, a Dunántúlon jelentősen csökken a felhőzet, de keleten még eső is lehet. A szél néha feltámad. A hőmérséklet 14 és 20.

0: 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Szerelem, szerelem, szerelem.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Még kora reggel is veled vagyunk. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megvan a Tiszapárt két új EP képviselője. Soha nem látott forgalomra készül a budapesti repülőtér a BL döntő miatt. Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni a belvárosban parkolókat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarz Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be vasárnap a kormányfő. A Tiszapárt szerint mindketten jelentős nemzetközi tapasztalattal érkeznek az európai parlamentbe. Magyar Péter a Facebookon osztotta meg, hogy a Tisza EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti. Hangsúlyozta, az új képviselők az átláthatóságot, a társadalmi egyenlőséget és a fiatalok érdekeinek hiteles képviseletét tartják elsődlegesnek. Soha nem látott forgalomra készül a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér a május 30-i Bajnokok Ligája döntő előtt. Az Arsenal is a Paris Saint-Germain mérkőzését a Puskás Aréna rendezi. A szakértők szerint pedig a reptér forgalma akár meg is duplázódhat a döntő hétvégén. A légitársaságok extra járatokkal és nagyobb repülőgépekkel készülnek. A Wizz Air, az EasyJet és a Ryanair is növeli kapacitásait Budapest felé. A Qatar Airways és a Turkish Airlines nagyobb gépeket állít forgalomba. Az Air France pedig Boeing 777-esekkel közlekedik majd a francia főváros és Budapest között. A szakértők szerint a menetrend szerinti járatok mellett jelentős charter és magángépes forgalomra is számítani kell, hiszen a szurkolók, a csapatok, valamint az UEFA delegációi is külön járatokkal érkeznek a magyar fővárosba. Kamerás rollerekkel fogják a nyártól ellenőrizni Budapest 5. kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A rendszer az úgynevezett Automatic Number Plate Recognition elven működik. A járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkoló autók rendszámait. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges az intézkedés. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere a Facebookon. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikájával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Június 12-e és 19-e között rendezik meg Budapesten a 31. Dunakarnevált, amely a Kárpát-medence és a világ népzenei, néptánc és világzenei hagyományait mutatja be. A programsorozat helyszínei között szerepel a Magyar Nemzeti Múzeum kertje, a Kobuci kert, az Erzsébet-ligeti színház és a Margit-szigeti szabadtéri színpad is. A fesztiválon karneváli felvonulás, nemzetközi néptáncverseny, táncházak és gyermek népművészeti programok is várják az érdeklődőket. Fellép mások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, valamint külföldi tánccsoportok Brazíliából, Spanyolországból és Türkmenisztánból. Ma már előtűnhet a nap, a Dunántúlon jelentősen csökken a felhőzet, de keleten még eső is lehet. A szél

0: Meg, így nem érintik a Zicsienő utca és a Báthory utca Bajcsy-Zsilinszky út megállókat. Ugyancsak a mai naptól a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után zárva a külső sáv átépítés miatt. Szintén mától a 11. kerületben a Neszmélyi út egyirányúvá vált a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. A 153-as és 154-es busz terelve közlekedik, nem érintve a Neszmélyi út megállót, legalábbis a Gazdagréti tér irányában. És majd 7 órától változik a forgalmi rend a 13. kerületi Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, megnyitják viszont a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
0: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel. A stúdióból köszönti önöket Pordán Petra,
2: Somogyi Zoltán,
0: és köszöntjük kedves vendégünket, Kovács Vagy Fruzsinát.
3: Szia, hello, jó reggelt. Jó reggelt.
0: De jó gitárt is hoztál már még a tokjában. Remélem, szükség lesz rá.
3: Nem biztos, hogy fogom használni, majd meglátjuk.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:45 lesz már 3 perc múlva. És hát nagy tisztelettel köszöntjük még egyszer a Fruzsit, és tök, hogy hoztad a gitárt, azt meglátjuk, lesz rá szükség. Nem erőszak a disznótól, de figyelj, tehát valakinek a dalát még az űrbe is elvitték. Hát azért...
2: Erős kezdés.
1: Én érzem magam megtisztelve, ne haragudj, igen.
2: Na hát akkor nagyon szívesen, hogy elhoztam ezt a gitárt. Hát ha az oda fog felcsendülni, ha felcsendül.
1: Vagy bármilyen gyerekdalra vevők vagyunk, múltkor az Alma együttes volt.
3: Jaj, de jó,
1: de csak
3: volt,
1: mondom, őket. Igen, hogy tehát nem kezd mindig olyan komolyan venni, hogy itt ilyen magasztos. Sőt, szeretjük elrúgni a pöcsös lasszit. Azok kedvét
3: mondjuk el, akik mondjuk nem tudják, hogy került a Fruzsinak a dala az űrbe. Hogy került a dalod az űrbe?
2: Hát úgyhogy mielőtt a Kapu TV felment az űrbe, azelőtt én elküldtem neki ezt a dalt, aminek az a címe, hogy űrhajós leszek. És igazából ennyi a sztori, tehát semmi extra, mert hogy ő nem tudom, közített egy ilyen hát idézőjeles felhívást, hogy küldjenek az emberek neki dalokat, amiket ő felvihet magával, és akkor kaptam az alkalmon, és akkor mi így is ismerkedtünk össze tulajdonképpen. És aztán ebből lett aztán egy közös együttműködés.
3: Mennyire menő ez?
2: Magány,
3: szerintem is nagyon magány.
1: Mi lehetett az a pillanat? Tehát, hogy ezt itt megvan, amikor ő azt ott tényleg azt mondta, hogy na most nyomok meg a play gombot.
3: Ja, igen.
2: Hát még később kiderült amúgy, ott elkezdte hallgatni, ezért ez egy elég szomorú dal, igazából a halál témakör dolgozza föl, gyerekeknek szól, tehát azért kicsit azért úgy átvitt értelemben, de hogy ő állítólag elkezdte ezt hallgatni, és nem tudta végig hallgatni, annyira meghatodott már az elején, szóval ezt ő csak később hallgatta végig, úgyhogy...
1: Nektek vannak ilyen dalok, akár magasztos, tehát egy kicsit szomorúbb hangvételű dalok, amik ott vannak a fejetekben, és hogyha történik valami az életben, akkor egyszer csak így azt mondjátok, hogy most tényleg nem csak úgy a háttérből zenét hallgatok, hanem mert nekem van, hogy az autóban így tudod, megyek az autópályán, és valami eszembe jut, és ott kikeresem, a MPR-lejátszor oda tekerek, és akkor onnan és úgy tényleg elkezdek odafigyelni rá, hogy most így összpontosítok.
3: Nekem volt annak idején, csak most gyorsan azért rákerestem, mert az együttesre nem emlékeztem, The Fray volt az együttes, a How to Save a Life.
2: Oh,
3: nekem az a dal, az nagyon sok helyzetben, az is egy borzasztó szomorú dal, ha már ezeknél maradunk, de annyira csodálatosan szépen megkomponált és összerakott, és a sztoria is, meg közben a klip is ott van előttem, szóval hogy azt ezekben a helyzetekben szoktam hallgatni. Igen, ha szomorút kell választanom, de vidámra is van ilyen.
1: Fruzsi, és mint zenei szakember?
2: Nekem több is van amúgy nekem, de ami így elsőre eszembe, hogy ez a Memory Lane című dal, most tudom hirtelen az előadóját, de hát igazából keres már. Az a dal nekem, ami igazából arról szól, hogy egy ilyen az emlékek útján végig megy, az emlékek utcáján, és akkor visszaemlékszik meg, hogy ez az egyedüli módja annak, hogy találkozzon azzal a valakivel, aki már csak az emlékeiben él, úgyhogy...
1: Hú, bedurantottuk a reggel!
3: Old Dominion?
2: Az lehet.
3: Igen.
1: De szerintem ezek hozzátartoznak ahhoz, hogy aztán meg boldogan tudjuk élvezni azt, ami éppen
3: van. Egyébként igen,
1: én egyébként is szeretem a kontrasztokat.
2: Igen, meg szerintem azzal nincsen semmi gond, hogyha az ember a szomorúságot is megél, mert hogy ugyanúgy az életünk része, mint a vidámság, és hogyha ezt valaki elfogadja, ez tök jó.
3: És tudod, mi jó abban, amit mondtál, hogy ugye a gyerekeknek szeretnéd egy picit ezt a témakört is megmutatni. Tehát, hogy azért a gyerekeket lehet edukálni dalokon keresztül, filmeken keresztül, és kell is, csak nagyon sok szülő elzárkozik szerintem ez elől.
2: Mármint a szomorú témájú dolgok
3: akár
2: elől.
3: A szomorú, igen, vagy a halál téma. Tehát, hogy ezt is valahogy közelebb kell hozni hozzájuk, hogyha mondjuk ez megtörténik, például egy nagypapát vagy nagymamát elveszítenek, akkor legyen már egy élmény anyaguk, és ne úgy gondoljanak rá, mint ahogy mi sokszor felnőttek, szerintem ezt nagyon rosszul kezeljük. Például ezt a helyzetet.
2: Igen, valahogy ez egy ilyen tabu téma, meg szerintem sok minden van az, hogy ez ilyen tabu téma, és akkor tényleg így lezárnak, valószínűleg védekezésből, tehát nem rosszból, de amúgy tök jó. Nekem például csomó visszajelzés érkezett ezután a dal után, hogy nagyon köszönjük, mert hogy a gyerekkel együtt igazából így dolgoztuk fel a nagyszülő elvesztését, igen. És hogy ezek azért nagyon jó visszajelzések.
1: Jó, hát Kovácsovics Fruzsinával sok mindent el lehet adni a gyerekeknek, most ezt jó értelemben mondom, mert azért már számos rendezvényen találkoztunk és konferáltam őt, és tényleg mindig imádja, jönnek vissza, tudod, ott van egy színpad, és rögtön így áramlik oda a gyerek sereg, mert hogy imádják a Fruzsit, és például nektek volt gyerekkorotokban olyan, vagy fiatalkorotokban akár olyan sztár, akire felnéztetek, és akit nagyon szerettetek?
3: Hát,
2: kezdem én akkor, ami gondolkodom.
1: Akit kirogatottad, poszterrel kirogtál a szobát falára.
2: Nekem nagyon határozottan volt.
3: Tényleg?
2: A paprita?
3: Tényleg?
1: Hoppá!
3: kucskó,
1: és a Csomi Csomi Jasper.
3: Igen.
2: És én nem tudom, azért az én szüleim nagyon művészet kedvelő emberek, és azért az igényes művészetet kedvelik amúgy, és én nem tudom, hogy az én anyukám
3: az... Hát mert ez nem az volt azért, annyira valljuk be. Nem egy Halász Judit néni dalok, tudod, azért ez más volt.
2: Ennek is meg volt a romantikája, meg a bája, és iszonyatosan népszerű volt akkoriban a Paprika, de azért visszahallgatva, azért nem tudom anyukámba, hogy mi játszódott. És én rendesen a fővárosi nagy cirkuszba mentem a koncertjére, és az első sorba ülhettem, és nekem az egy akkora szenzáció, hogy ki is hívott oda a porondra, és te jó.
1: Na, ha már az emlékek útján indultunk, mint hogy az előfogalmazták, kedves hallgatókat kérnénk arra, hogy írják meg nekünk gyorsan, mondjuk SMS-ben, hogy ki volt az a sztár, akiért gyermekként odáig voltak meg vissza. 0-30-30-30-95-8.
3: Neked volt ilyen? Mert te nem vagy egy rajongó.
1: Ne, én nem vagyok rajongó. Tudom, tudom, vállalni. De hogy hát, nem, most a Fuzsinak mondom, mert ő még nem tudja, hogy én nem vagyok egy ilyen rajongó. Vannak, akiket szeretek, meg tisztelek, így színészek, és gyerekkoromban is így volt, hogy mit, a Louis de Funès nagyon szerettem. A filmjeit, meg ugye egyáltalán a grimaszokat, stb. Tehát ő például egy ilyen ikonikus alak, aki már a gyerekkoromban a Saint-Tropez Chandler filmekből abszolút megvolt, vagy a Jákob Rabbi kalandjai, hogy valami másikat mondjak. De hogy én nem voltam ez a poszter ragaszgatós, az inkább a bátyám volt. Tehát a popcornból nyilván voltak ott a szobánk falán.
3: A bátyád mit ragaszgatott ki?
1: Fú, hát ott aztán George Michael, ez már minden volt. Tehát, hogy ami éppen aktuálisan ment. Első emelet is volt szerintem ilyenek. Ja, és mivel közös szobánk volt, hát ő már lefoglalta a poszterhelyeket a falon, tudod.
3: Akkor ő volt az idősebb. Ja, 0-30-30-30-95-8, jöhetnek tehát az üzenetek azzal kapcsolatban, hogy kiért rajongtak.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét lesz már 5 perc múlva, és már özönlelek az üzenetek azzal kapcsolatban, hogy gyermek korábban kinek ki volt a kedvenc, és azért nem csak a klasszikus ilyen popcorn poszteres kedvencekről kapunk üzenetet.
2: Viki például azt írja, és ez a szívemnek olyan kedves. Szép jó reggelt, gyerekként Pródi János, aztán éles stílusváltás Hevesi Tamás, majd pedig Kalapács József és Hasvári Sándor. És a kihagyhatatlan E17 és AC/DC. Manapság pedig Freddy. Na, azért ez így elég jó.
1: Színes. Jó, Kevéről, erre gondoltam, hogy hát ez nem a klasszik popcorn vonal. Neki
2: hát a Brody János sem a popcorn vonal. Hát, várja, Brody János nem volt a popcornban poszter.
1: Lehet, hogy a popcornban nem, de róla szerintem volt poszter valahol.
2: Nem, én popcorn és Bravo fogyasztó voltam. Nem volt Brody János.
1: Ha valakinek volt Brody János posztere valahonnan...
3: Igen, valahogy festmény róla.
2: Talán, igen.
1: Ne, annyira azért nem.
2: Nem, a popcornban, hidd el, én olvastam a Bravót is, nem tudom, Fruzsi, te olvastad, de Brody János nem volt benne. Tehát ezek a félmeztelen fiúcskák az E17-ből, a Backstreet Boys-ból, meg nem tudom.
1: De volt mint egy ifjúsági magazin, lehet, hogy abban
2: ja,
1: volt.
2: Hát ifjúsági
1: mit tudom én, igen. Szóval, persze. Hogy viszont abszolút nem ez a vonal, a Jelisztratov Szergej, ezt megnéztük gyorsan, hogy ki ő, mert ezt Kati írta nekünk Ráczkevér ezt az üzenetet, és ő volt a Kincskereső kisködmön című filmnek a főszereplője, és ti tudtátok, már emlékszem, hogy a Pál utcai fiúkban is ugye nagyon sok külföldi, amerikai kisgyerekek játszottak bizonyos szerepeket, mert ugye, hogy ilyen nemzetközi vonalra is szánták azt a filmet, de ez nekem nem volt meg, hogy a Kincskereső kisködmönnek is külföldi szereplője volt.
3: De hányas az a film?
1: Hát az nagyon régi, ez még a fekete...
2: Megvan?
1: Hát ő a 60-as, 70-es évek gyerek sztárja volt egyébként, várjál, Kincskereső.
3: Amúgy, amíg megkeresed, én ezt elmondom, hogy az én anyukámnak is a kedvence Brody János volt, és pont ezért én is félig rajta nőttem föl, tehát hogy az ő dalain, meg koncertekre vitt anyu engem, meg mindent, én imádom a Brody-t, nagyon.
2: Képzeld, hogy pénteken potint volt nálunk a Gerendai Karcsi, és a Brody napról beszélgettünk, hát valami fantasztikus fellépők lesznek, tehát hogy...
1: 72-es egyébként a film.
2: Tényleg?
1: 72-ben készült.
3: Ez nem ma.
2: Én nem láttam ezt a Kincskereső kisködmön, most ezen gondolom, ti láttátok ezt a régi fekete?
1: Engem annyira nyomasztott az egész sztori, hogy azért.
2: Tehát, én olvasni szerettem.
1: Aha.
3: Én
2: nem láttam.
3: De hogy így elolvastátok a kötelezőket a suliban?
1: Majdrészt voltam belőle rövidített.
2: Én meg voltam, amit később szerettem meg. Például a Bánkbánt, amikor olvasnunk kellett, utáltam. Jesszus. És aztán utána, amikor az érettségire készültünk, akkor meg nagyon szerettem olvasni. Mert akkor már más megvilágításba került. Nyilván eltelt, nem tudom, 5 év, már máshogy dolgoztam fel én is ezeket az infokat, és azt szerettem.
1: Általános
2: utána.
1: Iskolában Bánkbánt olvasatni, nem tudom.
3: Szerintem itt vérzik el ez a dolog, ugye? Hogy alapvetően nem rosszak ezek a könyvek, csak hát ezek, amikor olvasni kell, nagyon fiatalok a gyerekek. Ja. Hát, mikor én olvasom kell az Egri csillagokat,
2: ja, ne is mondd,
3: nem tudom, harmadikos kislányként, így vergődtem végig rajta, hogy nem hiszem el. Igen. És egyszer elárulom nektek, nagyon-nagyon komoly, 50 oldalt kihagytam a közepére. Azt mondtam, hogy ezt nem bírom, nekem ezt át kell
1: lennem.
3: Azt mondtam, hogy ezt nem tudom, ez a nagy fejezet, ez még 50 oldal, és ezt nem bírom tovább, és átlapoztam. Úgyhogy nem tudom, mi történt az 50 oldal.
1: Ez bocsánatos bűn, bocs, csak amikor unokaesimnek volt a keresztelője, katolikus templom. Ilyen mókás, mert félt egy család egyik fel református, másik katolikus. És tesóméknál is ez volt, és akkor jött a leosztás, hogy a nagyobbik katolikus lesz, a kisebbik református lesz. És katolikus pap, álltunk, én lettem a keresztapa, álltunk vidéken egy kis faluban a templomban, egy hétköznap délután, mert valahogy így volt ideje a családnak, hogy akkor keresztelő, és akkor állt a pap, de nagyon szépen, hogy felöltözött minden. Olvastam, és így fölnézett a szemvege mögül, és így átlapozott 3-4 oldalt, befejezte, és mondta, hogy menjünk akkor ünnepelni, és meghívta magát az étterembe este, de jó hangulatú volt egyébként a keresztelő.
2: Én Jókait olvastam így, mert neki is elég hosszúak a leírása, és nagyon szemléletesek, és azt én gyerekkoromban nem tudtam értékelni, úgyhogy ott is ilyen 20-30 oldalakat kihagytam.
3: Igen,
2: és még mindig ugyanott tartottunk.
1: Igen, mert ugye amikor Tüskevárat kellett például olvasni, tehát hogy ilyeneket, és nekem volt ilyen ifjúsági könyv sorozatom, amiben most már nem fog tudni konkrét címeket mondani, de hogy amit lehet, hogy akkor Ponyvának mondtak volna, de hogy emlékszem, hogy annyira ilyen Jules Verne-szerű, tehát nyilván a Verne könyveket is olvastam, és nagyjából azokra hajazó hasonló történetek, azt hiszem a Fecske volt az összefoglaló ilyen, volt egy ilyen logó, egy ilyen puha kötésű könyvsorozat volt, Fecske könyvek talán, ha jól emlékszem, és abszolút ilyen ifjúsági regények, és azokat viszont faltam. Sőt, szerintem még általásban jártam, amikor az első Darrell könyveket elkezdtem olvasni, ami meg a természetről. Tehát, hogy
3: itt flexelgetünk, hogy ki mit olvas.
1: nem, hanem hogy ezt azért is mondom, ezt például jó szívvel ajánlom, mert olvasmányos is, hogy a fiatalok a kezébe, hát ma már lehet, hogy nem.
2: Hát de... a fiatalok kezébe a Harry Pottert is tök jó, hogy a szülők adták, és az megszerettette újra a gyerekekkel az olvasást, és most már én írom azt, hogy a tiniknél az olvasás az megint menő lett.
3: Igen?
2: Igen.
3: Komolyan?
2: Igen, az unokaöcsőméknél is, ő most 18 éves, most érettségizett, igen, képzeld
3: el. És menő.
2: Igen.
3: De jó,
2: igen,
3: én nagyon örülnék neki, hogyha ez visszajönne. Uh-huh. Egyszer láttam egy ilyet, valaki felrakta, nem tudom melyik közösségi platformra, hogy utazik a metrón, és mindenki olvasott körülötte. Tehát nem jó. A telefonjukat nyomkodták, talán egy ember, ha volt, aki telefon nyomkodott, és olvasott. Nálam is mindig van egy könyv, de csak úgy van, de nem olvasom. Nem, olvasni szoktam.
2: Azaz szoktál, te flexelgetni.
3: Igen, hogy mindenhol egy könyvvel
1: érkezik. Flexeljenek velünk, ez a Sláger reggel. 06 30 30 30 95 8.
0: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
2: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmus tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Multifunkcionális sporttér, panorámás szaunavilág, hatalmas wellness részleg, kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a Keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
10: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
11: A reklám után.
12: Kicsit borongós és esős időre kell ma még készülni. Egyelőre úgy látom, hogy 9 fokos a reggelünk, délutára pedig 17 fokot ígérhetek. A jó hírem az, hogy ez a kicsit borongós esős idő, ez még a mai napunkat jellemzi, aztán holnaptól már melegebb lesz, és szerda csütörtök környékére pedig megérkezik az igazi kora tavaszi, vagy mondjuk kora nyári időjárás, mert akkor már 24-25 fokot mérünk majd.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
14: Közlekedjünk. Először is a MÁV Inform ügyeletese Pejper Károly a vonalban. Jó reggelt, mi a helyzet most a vasúton?
15: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Nyugodt a reggeli vonatközlekedés, a budapesti elővárosi és a távolsági forgalomban is jól tartják a menetrendet a jártaink, néhány kisebb késést kivéve. Pályakarbantartás miatt 22. pótlóbusz közlekedik meg Diósen és Balassagyarmat között. Zajlik a déli körvasút építése, emiatt holnap, azaz kedden, aztán szerdán és csütörtökön, majd pedig 26-ától 28-ig egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és Eurusztik is csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak majd. A Martonvásári Z30-as vonatok pedig kimaradnak napközben. Viszont hallásra!
14: Köszönjük az infókat! Erősödik már közben a reggeli forgalom Budapest felé az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, illetve igazából már Mogyoród és Bag térségével is. Továbbá a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendénél, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
16: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 3:47-kor, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy előkerültek most már a tipikus tini sztárok is. Mármint úgy értem, hogy a tinik által körül rajongott, egyébként szintén tini vagy 20-as években járó fiatal felnőttek, akik nem akármilyen karriert építettek, például Freddie Prinze Jr. Írják többen.
2: De szerettem őt. A csaj nem jár egyedülben, meg az összes ilyen tini romkomban.
1: Ők még mindig a Sarah Michelle Gellarral vannak együtt. És így visszavonultak ebből az egész filmezős dipóra. Most nem. Van megint?
2: Igen. Van. Igen, a Sarah Michelle Gellar múltkor is forgatott, illetve a Freddie Prinze Jr. meg séfkedik, ha jól tudom. Tehát, hogy tudom.
1: De hogy valami, igen, de hogy nem.
2: Tehát, néha hogy filmet... néha szerepel filmben, csak most már tudod, hogy múltkor berakták valami filmbe, és mondom, ki ez a csávó, olyan ismerős, tökősz.
3: Nagyon más.
2: Aha, és közben meg annyira nem idős, de közben valahogy kicsit furcsa volt látni őt ilyen bácsinak.
3: Vagyok kattanába, úristen, szerelmes
2: nagyon
3: voltam.
2: Jó kép. Meg az a kis biggyeztése, ahol ott a kis kiben így kijöttek.
1: Jó, fölületetek, szóljatok, meg folytatni. Előkerült SP, ő ugye aztán sokáig fotózott is, és aztán ő is viszont eltűnt, mert múltkor valahol láttam, hogy...
2: Mi nem fotós már?
1: De fotós, de hogy... Igen, de hogy a zenéléssel felhagyott.
2: Azt persze,
1: abszolút elengedte. Igen. Tök érdekes viszont akkor, hogyha már ez a korcsoport vagy korosztály, a No Thanks frontembere, Skrapics Erik, aki tényleg ugye ott lógott egy csomó csajnak a szobájában, valószínűleg poszter formájában, ott a 2010-es évek fordulóján járunk nagyjából. Ehhez képest ugye belőle, hát konkurencia lett.
3: Fuzsi. Nekem konkurencia.
1: Konkurencia lett, mert ugye ő az, aki valójában brand newsiként színpadra áll alkalmanként.
2: De szerintem ő nem konkurenciája Fruzsinak, nem? Tehát nem, ő tök más képvisel így a gyerek. Hogy így a gyerek műfajon belül van olyan, hogy konkurencia egyébként?
3: Nem tudom, hogyha ezt mondjuk konkurenciának, már van egy ilyen rossz érzete, nem? Hogy ez egy verseny és egy nem tudom. Igen.
1: Hát nem téged hívnak fellépni, mert a brand new.
3: Mert őt, igen.
1: Ne haragudj, majd nyúljon, és te már nem félsz el a színpadon.
3: Szerintem nem olyan nagy ez a gyermekzenei, nem tudom, előadói Paletta. Világ, igen, úgyhogy én nem tekintek rá amúgy konkurenciaként, de tény is való, hogy egy műfajban mozgunk most, tehát végül is lehetne akár így is hívni.
1: Nem, valójában neki a konkurencia az a Goldigeri.
2: Ja, tényleg.
1: Brennyul mellé,
2: meg a kutya.
1: Ugye a táncoló éneklő nyúl mellé, most már ott van a Goldigeri, a repelő kutya.
2: Igen.
1: Golden Retriever, igen.
3: De miért nem tudom?
2: A doktor Béresik csinálták, megtalálták ki. Aha, és erről mesélt itt nálunk, és akkor belehallgattunk, és tök jók a dalok egyébként.
1: És lettetek két hét, és konferáltam Goldigerit múltkor egy majálison a Bokai Kertben.
2: Majd nézd meg a művészetét Goldigerinek. Azt írja nekünk Viki, ami egyébként megdöbbentő, hogy a fia, aki 13 éves, Rick Astley életrajzi könyvét olvassa, tök menő, és Beethovent is hallgat.
1: Na tessék. Kíváncsi lennék, egyszer, amikor csináltam vele interjút, amikor jött, most már tizen nem tudom hány éve Magyarországra, akkor kiderült, képzeljétek, hogy autóval jött. Tehát, hogy nem bolondériázott.
2: Honnan?
1: Angliában. Autóval. De, kocsival. Mondta, hogy eljön kocsival. Egyébként is szép emlékeket őrzött a magyarokról, mert that's emlegette, okay. hogy volt egy olyan babysitterük, aki egy magyar lány volt.
2: Tehát, jó, hát ez annak idején elég igen, sok magyar lány ment ki.
1: Igen, hát az igen. Neki is köszönhet, hogy a szívébe zárt minket, és még magyar bor is volt, amit így ismert. Vagy, hát legalábbis mondta kedvesen, hogy azt így kóstolta, és finom volt.
3: De fél a repülést, vagy mi?
1: Nem, valami
2: ez neki... szeret vezetni.
1: Igen. Tehát, hogy ez így jó, de jó volt.
2: Angliából hogy jöttem? Ez kell ott hajós rész is.
1: Hát nem, vagy áthajózol, vagy a csalagút. A csalagúton most már.
2: Tényleg a csalagút.
1: Én amikor 80-as években mentünk még a szüleimmel kempingezni, sátrazni, akkor ugye még csak kompa lehetett átmenni, és pont előtte volt az, hogy elsüllyedt egy komp, és akkor apám frázba volt, hogy nem menjünk. Anyukám megmondta, hogy ugye, ha múlt héten süllyedte, akkor most nem lehet semmi baj. Úgyhogy átmentünk. Egyébként az a két társaság, ami akkor a legnagyobb volt, a Sealink és a TT, azt hiszem Thousand Tours, valami ilyesmi volt, az mind a kettő utána be is csődött, mert átalakult kicsit a baleset hatására a piac, meg utána aztán épült a csalagút, és megnyílt, és amikor legutóbb jártam Angliában autóval, akkor én is föltettük, tehát beállsz egy vonat szerelvény belsejébe, ilyen nagy konténervonat, beállsz, és akkor úgy robog át. És
2: milyen hosszú az út Angliába levezetni innen?
1: Ja, innen? Hát figyelj, mi akkor úgy mentünk, hogy Párizsban aludtunk egy éjszakát, tehát innen Párizsig, mondjuk ha elindulsz korán reggel, akkor délután 4-5-re ott vagy. Párizsban megnéztük a július 14-i tűzijátékot, erre is emlékszem, ez nem tudom, hány éve volt, akkor másnap mentünk tovább, és akkor Cherbourgból mentünk át hajóval, visszafelé viszont már a csalagúton keresztül.
2: Fruzsi, te inkább vezetsz, vagy vagy inkább repülsz? Ha választhatsz.
3: Inkább repülök.
2: Én is.
1: Igen?
3: Tehát nekem ez a maratoni utazás a kocsiba, én ettől megőrülök.
1: Jó, de neked a turné miatt ilyen biztos rengeteget... sokszor van, és ez a munkához kötődik, nem? Akkor az út.
3: De mondjuk akkor pont ebből következhetne, hogy amúgy hozzá vagyok szokva az utazáshoz. De már, hogyha mondjuk megyek Horvátországban mondjuk nyáron, és van egy dugó, nem tudom, valamelyik autópályán, én már hisztérikus rohamot.
2: Igen, a 6-8 óra is másoknak tűnik, de 13.
3: Igen, úgyhogy ha lehet, repülök.
1: Én bolond vagyok, de én képes vagyok azt is az élmény részeként értelmezni, amikor Ausztriában itt ilyen 2 órán keresztül, emlékszem, hogy kártyáztunk a kocsi csomagtartóján az autópályán, mert megálltunk, mert ott valami volt, és kártyáztunk, és beszálltak a mellettünk által, nem tudom milyen magyar kamion, és ő is jött, és akkor römisztünk.
3: De jó, két van, hogy ez magány. És hogy ez igen, nem tudok kártyázni mondjuk
1: például. Hát ott megtanulsz. Figyelj, ilyen szituban simán megtanulsz.
3: Jó unózásban benne vagyok, de jó.
2: Nekem meg a nagypapám megtanított annak idején mindenféle kártyázásra, úgyhogy én nagyon szeretem.
1: Van az új, az Uno Flip, vagy csak meg kell fordítani néha. Olyan sivatos.
2: De unózni most is unózol?
3: Hát persze az unokaöcsém meg unokahúgaival, ja, csomószor, de most ezek az új unok, mint a 20 föl, 27 darabot, és nem fér el a kezembe az a rengeteg.
1: Na, ezt tudtam volna, hozok unokártyát, így kénytelenek leszünk mégis csak a gitárodra támaszkodni a későbbiekben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresi telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
11: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
11: Na jó, takart.
9: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Meghosszabbított nyitvatartással készül a Veszprémi NAV az adóbevallási hajrára. Megkezdődnek az Egressy József utca felújításának előkészítő munkálatai. Svéd győzelem született a Tour de Hongrin. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az SZIA bevallás benyújtásának elősegítése céljából a NAV Veszprém vármegyei központi ügyfélszolgálata május 18-a és 20-a között hétfőtől szerdáig 8 óra 30 perctől 18 óráig fogadja az ügyfeleket. Kedden a rendkívüli nyitvatartási időben a kizárólag SZIA bevallás ügyintézéshez kapcsolódó ügyek intézhetők. Az adóbevalláshoz kapcsolódó tájékoztatás, bevallásjavítás, bevallás átvétele, csekk kiadása, bankkártyás fizetés, valamint ügyfélkapuval kapcsolatos ügyintézés. Megkezdődnek az Egri József utca felújításának előkészítő munkálatai Veszprémben. Az út rossz állapota miatt az elmúlt években számos lakossági jelzés érkezett az önkormányzathoz. Az Egri József utcának azon a szakaszán, ahol a buszforgalom zajlik, a tervek szerint 2027-re teljesen megújul az úttest és a járda. A tartós és hosszú távú megoldás érdekében azonban a burkolatfelújítást megelőzően a Bakonykart ZRT teljesen átépíti az ivóvízvezetéket és a szennyvíz csatornát. Május 18-a és június 20-a között lezárják az Egri József utca 19 és 25 szám közötti szakaszt. Ezt követően azonban több lépésben folytatódik majd a kivitelezés, amelynek végére a teljes útszakasz megújulhat az Átrium köztől a Pál László utcán keresztül egészen a Botev utcáig. A közlekedési változások a V-buszok közlekedését is érintik. Május 18-ától a 6-os, 11-es és 43-as járatok az Egri József utca érintése nélkül mindkét irányban a Stadion utcán keresztül közlekednek. A 11 A-jelzésű autóbuszok helyett ideiglenesen a 11-es járatok indulnak a Veszprémi vasútállomásról és a Vámosi úti fordulóból módosított menetrenddel. A 28-as járat szintén terelő útvonalon közlekedik majd a Stadion utca, Kemecse utca és a

0: történetét. A következő hetekben Veszprém ad otthont az Assite egy gyermek és ifjúsági színházi biennálé több programjának. Június végén pedig 33. alkalommal rendezik meg a Kabóci Jádé Fesztivált. A társulat idén fennállásának 25. évfordulóját ünnepli, az évad során pedig 470 előadással több mint 51.000 nézőt értek el. Jakob Söderqvist nyerte a 47. Tour de Hongrie összetett versenyét. A vasárnapi zárószakaszon, amelyet Balatonalmádi és Veszprém között rendeztek, a belga team Merlier bizonyult a leggyorsabbnak, és harmadik etap sikerét aratta az idei viadalon. Söderqvist azonban összetettben a legjobb volt, a verseny történetének első svéd győzelmét aratta. A legjobb magyar összetettben Walter Attila lett, aki a 9. helyen zárt és megszerezte a fehér trikót. A hegyi pont verseny Fetterrik nyerte meg, így ő viselhette a piros trikót. A záróetapot esős nehéz körülmények között rendezték vasárnap. A mezőnynek négyszer kellett megmásznia a Tóth Bázsony Gella emelkedőt.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eddi Utazási Iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
2: Jó néhány változás lép életbe a mai nappal a közlekedésben. A Nagymező utcát például egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatornajavítás miatt. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolik így terelve közlekednek, nem érintve az Zsigmond utca és Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállókat. Szintén mától a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után zárva a külső sáv átépítés miatt. A 11. kerületben a Leszmélyi út mától egyirányú a Balatoni úttal a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt, itt a 153-as és 154-es buszok közlekednek terelve, nem érintve a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér irányában. A 13. kerületi Cserhalom utcában átépítés miatt változott mától a forgalmi rend. A Cserhalom utcát lezárták az Úszodar utcánál és a Csavargyár utcánál, megnyitották viszont a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát mától zárva tartják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt, és szintén mától a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utca, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt zárva.
1: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 7 óra múlt, 8 perccel. Jó reggelt kíván, Pordán Petra,
5: Somogyi Zoltán, és Kovács Fuzsi!
2: A kérdésünk... Egészségedre. Azt is megírhatják, hogy konkrétan kinek ajánlják fel az 1%-ukat, de jobban foglalkoztat minket, hogy mi alapján dönten.

0: Ez a Sláger reggel, Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got no

0: És 4-8-1 perccel így a gyors, rögtözött időjárás jelentés után jelentem, megint itt a lehetőség, hogy rendelkezzünk a befizetett adónk 1%-áról, tehát ha már odaadjuk az államnak, mondjuk meg, hogy mire költse el. Évről évre meglepődünk, ami be kell vallanom, Petrával, amikor nézzük a híreket, hogy milyen sokan hagyják ki ezt a zicsert. Kíváncsivá váltunk, hogy hol tartunk most. Dr. Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője csatlakozik hozzánk a vonalban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Az emberek hány százaléka hagyja ki ezt a lehetőséget? Mert ez egy lehetőség, azért hangsúlyozom ezt a szót.
3: Valóban, ez egy lehetőség, amivel május 20-áig, itt nagyon fontos a határidő, május 20-áig érdemes élni. A tavalyi adatok állnak véglegesen a rendelkezésünkre, úgyhogy ezt tudom elmondani. Tavaly 2,1 millió felajánlás érkezett, amiből még nem feltétlenül látszik az, hogy hányan voltak azok, akik ezt az ígyszert támulasztották, de azért általában olyan 60-65% közé szokott esni azok aránya,
0: akik nem rendelkeznek.
3: 57-65% közé inkább így fogalmazni.
0: Több, mint a fele.
3: Azok a többség rendelkezik.
0: Aha.
3: A keretösszeg, azt meg tudtuk nézni a tavalyi bevallásból, ezek nagy számok azért, mert ugye mindenkinek a személyi jövedelemadójából ez az úgynevezett összevontan adózó jövedelem, de az összeget mondom, 75 milliárd forintról rendelkezhettünk volna, és ehelyett 42 milliárd forintról sikerült rendelkezni. Tehát azért látszik, hogy
1: 33 milliárdról nem rendelkeztek az emberek? Jól számoltam?
3: Igen.
1: Nem már, az nagyon nagy pénz. Hány szervezet van, Szilvia, akiknek egyébként felajánlhatjuk? A listán hányan szerepelnek?
3: Kétféle kedvezmény van, azért mondjuk mindig, hogy 1+1%.
1: Igen.
3: A civilek, ugye ez az 1%, én most kicsit megelőzöm, ez annyiból fontosabb, mint az egyházi 1%, hogy erről mindig évről évre rendelkeznünk kell. Az egyházi 1%, ugye, amit valamilyen vallási közösségnek, illetve a Nemzeti Tehetségprogramnak lehet adni, itt az egy fontos újítás, hogy de még 2019-ből, tehát, hogy itt, ha valaki rendelkezett a korábbi években, akkor az egy prolongált, forever, örökérvényre érvényes rendelkezés lesz. Tehát ha valaki egyszer ezt már megcsinálta, akkor az innentől kezdve, egészen addig, ameddig másképp nem rendelkezik, az érvényes lesz. Tehát itt még nem bíztatok arra senkit, hogy ezt hagyja ki, inkább írja be még egyszer ugyanezt, de amit semmiképp nem szabad elfelejteni, az a civil szervezeteknek adott 1%, mert ezt évről évre meg kell újítani.
1: Hány civil szervezet van?
3: Kérdésre is válaszoljak, igen. Több mint 35 ezer civil szervezet van, úgyhogy kizárt, hogy valaki ne tudna választani egyet.
1: Több mint 35 ezer, abból azért lehet válogatni.
0: Akkor most
3: abból
0: kérlek,
3: lehet.
0: Igen. Most konfesszálnom kell, én volt, hogy elrontottam ezt, mert...
1: Mi, hogy?
0: Hát úgy, hogy például voltam, amikor a volt sulimat támogattam, meg különböző célokat, mert mindjárt visszatérünk, hogy ki mi alapján dönt. És egyszer, amikor rendelkeztem, akkor sokkal hónapokkal később jött a papír, hogy nem tudták odaadni, mert az az adószám már nem létezik. Tehát, hogy vagy az a szervezet, akinek adtam volna. Úgyhogy abban segíts, Szilvia, légy kedves, hogy hol tudjuk leellenőrizni, mert biztos, hogy vannak sokan, akik megkedveltek egy alapítványt, egy célt, egy bármit, és hogy automatikusan mondjuk előkeresik az internet, hogy jaj, én a nem tudom milyen alapítványt akarom, bepötyögi, ez az adószáma, és beírják automatikusan. De van-e olyan felület, ahol meggyőződhetünk arról, hogy létezik-e még az a szervezet, hogy ténylegesen mi az adószáma, valóban támogatható-e?
3: Ez a bonyolultabb, az az, hogy fönn van a NAV honlapján. Aki papíron adja be, annak ott a NAV honlapján, a civil szervezeteknél ezt megtalálja, vagy hogyha nav.gov.hu személyi jövedelemadó bevallás első csempe, ott van a civil kedvezményezet, van egy 1+1%-os csempe, és ott megtalálja az egyházi és a civil szervezetek listáját is. De ami sokkal egyszerűbb, és azért a többség online adja be a bevallását, ugye ehhez DAP regisztráció vagy ügyfélkapu pluszos regisztráció kell, és még most is meg lehet csinálni. A rendszer nem engedi a rossz adószámot, tehát nem lehet beírni, úgyhogy nem tud hibázni, aki a NAV-nak az online rendszerét választja.
1: Nagyon köszönjük!
0: Köszönjük a segítséget!
1: Szép napot!
3: Köszönöm én is.
0: Szervusz. A NAV szóvivőjét, dr. Linzmeier Szilviát hallottuk.
2: Ez megdöbbentő.
1: A 33 milliárd, aha, az most engem is lesokkolt.
2: Nagyon-nagyon sok.
0: Sokan ugye valószínűleg azért vannak elkényesedve, mert azt azért tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor az eltűnik az a pénz, hanem akkor az bemarad a nagy közösbe, és onnan
1: de ne maradjon be, majd
0: az állambácsi dönti el, hogy ide vagy oda.
2: Na ez a probléma.
1: Te kinek szoktad adni? Vagy van olyan konkrét, akinek mindig adod, vagy váltogatod? Mert én például váltogatom minden évben másnak.
2: Én általában, én a Bátor tábornak szoktam, de képzétek el, hogy most, hogy hallgattam Szilviát, így beugrott, hogy nekem volt olyan könyvelőm, aki így önkényesen eldöntötte, hogy az én 1%-omat, hogy kinek.
0: Nem kérdezte meg a Fruzsit, beírt
2: így valamit. Van.
1: És hogy jöttél rá?
2: Hát úgy jöttem rá, hogy egyébként nem is annyira nagyon régen, néhány évvel ezelőtt, ugye nem tudom, érkeztek az ilyen értesítések, és akkor megnyitottam, és egy csomót én így el szoktam modázni, hogy jó, akkor ez oké, küldöm tovább rögtön a könyvelőnek. Vagy hát küldtem akkor még neki, aztán könyvelőt váltottam, és egyszer megnyitottam ezt, és megnéztem, és láttam, hogy kinek lett felajánlva az adó egyszerűen, hogy mi van? Hogy nem én már. Biztos, hogy de úgyhogy utána volt azért egy eléggé rossz hangulatú.
1: Nem csodálom.
2: Szóváltás közöttünk, és aztán én egyébként könyvelőt is váltottam, nem ezért, de hogy szerintem ez nem szép dolog.
0: Igen. Önök milyen szempont szerint döntenek, hogy kinek ajánlják fel az 1%-ot? A Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben is megírhatják.

0: Ez a Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk, 6:30. Kérdeztük, hogy mi alapján döntik el, hogy kinek ajánlják fel az 1%-ukat.
1: Azt írja nekünk Gyöngyi, sziasztok, csak is állatvédőknek, állatmenhelyeknek, aztán a munkahelyemnek természetesen, ezt Hajni írja nekünk. Évi üzenete, sziasztok, évek óta légimentőket támogatom. Dóri, a gyerekek, akik a legvédtelenebbek, azok miatt a csernimentőknek adom már 17 éve.
0: Szilárda pedig azt írja, hogy a helyügyek mentén szeret dönteni, mindig a lakóhelyükön működő civil szervezeteket támogatják valamilyen formában.
1: Egyébként azért jó, hogyha konkrét alapítványokat is írnak, mert így aki mondjuk még ma, holnap szeretne dönteni, legalább tud egy kis muníciót kapni, hogy kinek ajánlja fel.
0: Na, de például mindig annak a sulinak, ahova éppen jár a kislánya.
1: Az is tök jó ötlet. Fruzsi, te miért a bátor tábornak adod?
2: Én kapcsolatban is vagyok velük, tehát hogy jártam is többször ott náluk, meg csináltunk ilyen kampányokat is közösen, és nem tudom, nagyon tetszik az, ami ott amit folyik. Ott, tehát egyszerűen hihetetlen az, amit beletesznek azért, hogy a gyerekeknek tényleg úgy színesítsék az életüket, és tényleg ez hozzájárul a gyógyulásukhoz.
1: Abszolút.
2: Ez tagadhatatlan. Úgyhogy én nagyon szeretem azt, amit ők csinálnak, de hát ez 100 000-et fel tudnék sorolni.
0: Ez a baj, tudjátok, hogy melyik ujjamba harapjak.
1: Én azért minden évben más.
0: Ezért váltogatok én is, de hogy én közben meg azt nézem, és borzasztóan nehéz választani, hogy tehát például az állatmentő, vagy mondjuk a gyermekeket ilyen-olyan formában segítő szervezeteknél úgy vagyok, hogy azok annyira, bocsánat, most jó értelemben divatosak, hogy nagyon sokan tesznek felajánlást az érdekükben, és én mindig próbálok valami olyat keresni, minél azt feltételezem, hogy az talán kevesebbeknek jutott eszébe. Volt már, amikor tényleg a volt Solimnak ajánlottam fel, a volt Gimimnek, mert tényleg, amikor visszamegyek a jótékonysági bálra is műsort vezetek, akkor látom, hogy,
2: hogy a karmádat
0: hogy a beázotta, nem tudom micsoda, meg hogy tönkremez a... Igen, de hogy volt például, amikor ilyen ipari műemlékmentő szervezethez csatlakoztam be, vagy például a Gőzmozdony Alapítvány, amikor ott, így, ott voltam, ott is rendezvényen voltam, ott is próbáltak kalapozni, hogy kiderült, hogy mit tudom én, a Gőzmozdony, ami egy tényleg ilyen 100 akárhány éves valami, és hogy egy mesterműve a magyar iparnak, és hogy csak a kerék esztergálást, amit csak Németországban tudnak megcsinálni, az nem tudom hány millió forint önmagában a kerék eszterga, és akkor az úgy kicsit megmozgatott abban az évben például, hogy na, oda most egy picit.
1: A lényeg, hogy mindenki ajánlja fel, jó? Tehát ezt nem győzzük hangsúlyozni. Minden évben elmondjuk, hogy ne legyenek slendri, arra kérünk minden Sláger FM hallgatót, hanem tényleg rendelkezzenek. Igen. Most pedig tessék jelentkezni a játékunkba, mert hogy sorolom, hogy mi mindenre van. Például a szegedi szabadtéri játékokra lehet menni a Wicked Musicalre, aztán a Kistehén zenekar koncertjére a Budapest Parkba, Szulák Andi koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából.
0: Mennyi élmény! Játszunk. És ezt egy valaki viheti el, aki most gyorsan elküldi nekünk a játékszót a 0630-30-30-95-8-ra.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsó. www.mercurymarket.hu.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. hoteldivinus.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet.

0: Karika nyeregol lát tétre.
1: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Több tízezer szakdolgozó hiányzik az egészségügyi rendszerből. Megtartották az életmenetét Budapesten. Nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a világbajnokságra. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Több tízezer szakdolgozó hiányzik a rendszerből, az ápoló hiány pedig meghaladja a 30 ezer főt, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Belügyminisztérium által átadott dokumentumok alapján. A szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, azaz miközben most is munkaerőhiány van, néhány éven belül még nagyobb tömegek eshetnek ki a rendszerből. Hozzátette, hiába van orvos, ha nincs elég műtős szakasszisztens, műtős segéd és megfelelően képzett szakdolgozó. Közölte, a héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A közöny és a gyűlölet elleni fellépés fontosságát hangsúlyozták az idei életmenete felszólalói vasárnap Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indult, és az embermentők életművéig vonult több száz résztvevővel és 73 holokauszt túlélővel az élen. Karácsony Gergely főpolgármester beszédében úgy fogalmazott, a gyűlölet elleni legjobb válasz egy nyitott és befogadó ország építése. Hangsúlyozta, hogy a holokauszt nem a gázkamrákkal kezdődött, hanem a gyűlöletkeltő szavakkal és a közönnyel. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke arról beszélt, hogy az emlékezés mellett a jelenben is fel kell lépni a kirekesztés minden formája ellen. Maja Kardos, Izrael budapesti nagykövete szerint a modern antiszemitizmus elleni küzdelem nem választható el Izrael biztonságának támogatásától. A rendezvény résztvevői a soha többé üzenet megőrzésére és a társadalmi felelősségvállalás fontosságára hívták fel a figyelmet. Sikeresen teljesítette első évét Komárom helyi közlekedésében az a két elektromos meghajtású Ikarus 120H autóbusz, amelyeket a MÁV csoport tavaly állított forgalomba a zöld busz program keretében. A járművek egy év alatt több mint 100 000 kilométert tettek meg, és mintegy 82 tonna széndioxid kibocsátást váltottak ki. Az elektromos buszok Komárom mind a négy helyi járatán közlekednek, emellett esténként a Komárom és Ács közötti helyközi vonalon is szolgálatot teljesítenek. A korszerű alacsonypadlós járművek egy feltöltéssel akár 350 km megtételére képesek. Fedélzetükön légkondicionáló USB töltők és elektronikus utastájékoztató rendszer is működik. Nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Miután a csütörtöki 31-29-es vereség után, vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzték le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
5: Bori, köszönjük szépen, erősen felhős és szeles időre készüljenek. Hűvöskés most a reggelünk, de délutára már 17 fokot ígérhetek, és napsütést.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
7: A vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Pejper Károly. Most mi a helyzet a vasútvonalakon? Jó reggelt!
8: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Bicskei váltóhiba miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon 5-15 perces késésekkel közlekednek a vonatok. A torlódások csökkentése érdekében az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között járnak. Máshol nincsenek nagyobb forgalmi fennakadások.
7: Köszönjük! Ja, bocsánat, igen, nem, mond.
8: Ja. bocsánat, zajlik a déli körvasút építése miatt holnap, azaz kedden és szerdán, valamint csütörtökön is csak Kelenföld és Ferencváros között szünetelni fog a vonat közlekedés. Az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és Eurocitik csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak majd, a Martonvásári Z30-as vonatok pedig kimaradnak napközben. Viszont hallásra!
7: Köszönjük szépen! Baleset miatt tapasztalható fennakadás az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt. A Szent Mihály úton a Füredi utcánál műszaki mentés zajlik, ezért a 80-as trolibuszok terelve közlekednek, több megállót is kihagyva. És van néhány változás, a Nagymező utca mától egyirányú az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után zárva a külső sáv, és egyirányú mától a Neszmélyi út a Balatoni úttal a Menyecske utcáig.
9: A közlekedési hírek támogatója az
10: Autóüveg Pilkington.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Hit 40-kor.
1: Olyat mondok, ami Vörös Csepelen beszélget két szürke munkás. Ez fordítva lehetetlen. Egyik munkás kérdezi a másiktól, hogy vagy? Kint van a seggem. Na és havonta küld valamit?

0: avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggel, Gyula, honnan jelentkeztél?
2: Jó reggel, sziasztok, Budapestről.
1: Budapest, aha.
3: Úgy hallom, hogy indexelsz, merre jársz éppen?
2: 13. kerület, Fáy utca, Béke út, Sarok.
3: Jó a közlekedés?
2: Igen, elég jó mostanában.
3: Na, szuper.
4: Lehet, hogy nehéz lesz koncentrálni erre a feladványra.
1: Igen. Azért ez még a lazító kérdés volt, tudod, a izgulsz?
2: Kicsit, igen.
1: Figyelj, az utóbbi most már 2-3 hétben nagyon jó a találati arány. Tehát, hogy majd, hogy nem mindig aznap el is vitték a nyereményt, és ráadásul ezek most baromi jó ajándékok, csupa-csupa belépő. Van, amelyik különösen felkeltette az érdeklődésed?
2: Szólák Andal, szerintem az érdekes.
3: Az biztos jó lehet. De Zoli, mekkora terhet raksz meg szegény Gyulára? De tényleg, hogy eddig mindenki elsőre, és mennyire jó, hogy nyeremények
1: vannak. És nem ilyen Vágó Istvános megjegyzésnek szántam a legyen és millió mostban, mert fölizgatom, hanem inkább, hogy ezzel próbálnám bátorítani. Mindenkinek sikerült, akkor biztos, hogy neki is megy.
3: Jó lesz fel, Gyulám. Na hajrá.
1: Figyelj. Cilla bejavított, mert általában apacukkal fundalukázni szokott.
3: Fogalmam nincs, mi ez
1: a túj-túj?
4: Nem.
3: Még a dallam sem.
2: Nekem sem nagyon sajnos.
4: Nem, mert még egyszer, ilyen nincs. Egyszer
3: sajnos csak egyszer lehet,
1: nem, most, hát az van, hogy ilyenkor azok vannak szerencsés helyzetben, akik most még csak hallgatják kívülről, és lehet, hogy ők tudják, és hogy... És ha Gyula elengedné, de én azért bízom Gyulában, hogy hát ha elkezd...
4: Túj, eddig van meg.
1: Tök jó! Így meg tudjuk mutatni még egyszer. Van egy profi énekesünk a csapatban. Hogy volt a dallam?
4: Csak ennyit tudtam, hogy ezért. Túj.
1: Ez, igen. Figyelj, ahhoz képest, hogy nem tudod, hogy miről van szó, nagyon jól tolod.
4: Igen.
3: Gyula? Akkor Gyulám olyan szerencsés helyzetben volt, hogy még egyszer meghallgathattad, méghozzá egy ilyen csengő-bongó hangon. Szóval, hogy hát segít.
2: Sajnos nem. Szerintem, úgyhogy
3: elengedem én is. Jó, figyelj, esetleg majd még lesz érkezésed hallgatni egy párszor, reméljük azért holnap megfejtik, akkor majd jelentkezz még hátha. Jó?
2: Jó, próbálkozom. Okay.
3: Szép napot.
1: Köszönjük szépen.
3: Szia. Szia. Nálunk maradt a páros belépő az Erkel Színház Wicked Musical augusztusi szegedi előadására, a Szegedi Szabadtéri Játékok felajánlásával. Egy páros belépő a május 22-i Kistehén zenekar koncertjére a Budapest Parkba, két fő részére szóló belépő június 6-ára Szulák Andrea az Élet az Úr című koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartalan a rádióhallgatás és visszahallgatás funkcióval.
1: Azért az elég inspiráló.
4: Hú, ezt egy levegővel mondtad
3: el? Igen.
1: Na, ha valaki esetleg ráismert volna, vagy akár csak kószán halánya derengene, hogy mi lehet az, amit hallottunk, akkor már most biztosítsa be egyet holnapra. Tessék elküldeni nekünk a játékszót SMS-ben 0630 30 30 95 8. Hajrá, legyenek ügyesek!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Tánc, ritmus, művészet Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
0: Programok táncfesztiválja.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Magyar Péter távozásra szólította fel a kúria elnökét. Új trafiboxot helyeztek üzembe Veszprém vármegyében. Nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a világbajnokságra. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét. A kormányfő felidézte, hogy a kúria szombaton közleményben próbálta cáfolni, hogy Varga Zsé András a magyar emberek pénzén rendelt magának elnöki lakosztályt a költözés előtt álló kúria új épületében, az egykori néprajzi múzeumban. A miniszterelnök fotókkal illusztrálva felsorolt néhányat a luxusról, amelyet a kúria szerinte letagadott. Többek között aranyozott plafon az elnöki szobában, márványlapok az elnöki fürdőben, üvegtetővel fedett téli kert és új teraszok parlamentre nyíló kilátással. A kormányfő korábban jelezte, az egészet ki fogják vizsgálni, főleg, hogy a kivitelező Market építő ZRT nemrég jelezte, hogy túlmunkát kellett végeznie. A kúria azzal védekezik, hogy az építkezést még az előző vezetés hagyta jóvá. Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető szerint pedig a kúria elnöke elleni méltatlan támadással az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Új trafiboxot helyeztek üzembe Veszprém vármegyében, a 82-es főút 26-os kilométer szelvényénél. Az eszköz mindkét irányban méri a járművek sebességét. Az első trafiboxot közel 6 éve telepítették Magyarországon, azóta pedig országszerte már több mint 260 ilyen sebességmérő működik. A most telepített berendezés előnye, hogy egyszerűen telepíthető, nem igényel hálózati csatlakozást, napelemes működésének köszönhetően fenntartható és költséghatékony, emellett könnyebben hozzáférhető és üzemeltethető. Veszprém vármegyében a közlekedési balesetek legfőbb oka a sebesség helytelen megválasztása, amely az esetek 31%-áért felelős. Ezt követi az elsőbbség megnemadása 24%-kal, még a harmadik leggyakoribb ok a kanyarodási és előzési szabályok megszegése több mint 10%-os arányjal. Különleges hangulat, izgalmas futamok és pezsgő közösségi élmények jellemezték a 24. Balaton regattát, amelyet pénteken rendeztek meg a Balaton-almádi Nereus Park hotel strandján. A Pannon Egyetem hagyományőrző eseménye idén is több száz hallgatót, oktatót, munkatársat, öreg diákot és partnercégek képviselőit mozgatta meg, akik együtt búcsúztatták a tavaszi szemesztert a Balaton partján. A programban idén is helyet kaptak a hagyományos kategóriák, a szeniorok, az öreg diákok, a nyílt futam és a Dr. Gál Zoltán emlékfutam, amelyben a Pannon Egyetem karainak csapatai mérték össze erejüket. Különösen nagy érdeklődés övezte a céges megmérettetéseket, amelyeket a megnövekedett érdeklődés miatt már két előfutamban rendeztek meg. Nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Miután a csütörtöki 31-29-es vereség után, vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzték le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A jövő évi lesz a 30. férfi világbajnokság, a magyarok eddig 22 alkalommal voltak résztvevők, legutóbb tavaly januárban a negyeddöntőig jutottak. Országos döntőbe jutott a Vedasz Petang csapata a Pécset rendezett csapatbajnokságon. A veszprémi együttes története során először indult az országos versenyben, és a csoportkörből sikerült tovább jutnia a legjobb 8 közé. A Vedasz a nyitómérkőzésen vereséget szenvedett a kiemelt Budapest PSE ellen, majd a továbbjutásért rendezett összecsapáson magabiztos 23-8-as győzelmet aratott a hazai pályán szereplő PVSK második csapata felett. Az országos döntőt június 13-án rendezik Badacsony-Tomajon, ahol a veszprémiek a PVMSK ellen lépnek pályára a legjobb 4 közé jutásért.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: Az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt baleset miatt tapasztalható torlódás. A Szent Mihály úton a Füredi utca előtt műszaki mentés zajlik éppen. Közben lassan járható az M1-es M7-es bevezető szakasza az Egér úttól és tovább a Budörsi út, az Egér út befelé a Balatoni úttól, a 10-es főút az Ürömi körforgalomnál, a 11-es a Pünköstfürdő utca előtt, a Budakeszi és a Hűvösvölgyi út befelé, aztán tovább a Szilágyi Erzsébet fasor, valamint a Szél Kálmán tér környéke. De a Váci út is zsúfolt már befelé a Megyeri útnál, az Üllői út néhány szakasza szintén a városközpont irányába. irányban. A Károly körút az Astoria felé, a Tököli út befelé a Barostér előtt, és a folytatásban a Rákóczi út. Továbbá az M3-as bevezető szakasza a budai alsórakpart a Petőfitől északra és a Zsigmond tér vonalától délre, a pesti pedig a Margit hídtól délre és az Erzsébet hídtól északra, de a Nagykörúton és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál is lelassult már a haladás, valamint az M1-es autópályán nagyjából Bicskétől, az M3-ason Mogyoród közelében, aztán a fővárosi bevezető szakaszon, az M2-esen Fótnál, az M6-os autópályán pedig Érdnél, de a 31-es főút Maglódnál és az 51-es Dunaharaszti elkerülő szakaszán szintén zsúfolt már.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk, itt Pordán Petra,
4: Subogyi Zoltán és Kovács Ovics Fruzsi.
5: Hello, sziasztok!
2: És az örökzöld téma. Önök szerint mi a legfőbb különbség?

0: Hát ez a Bonnie Tyler dal, ez még mindig ott van a szeren. 4:09 lesz egyébként 2 perc. Mondjuk a Bon Jovi féle verziója is tök jó. Uh-huh. Nem tudnék választani a kettőből, hogy melyik.
1: Én Bonit választanám.
0: Igen?
1: Igen, egyértelműen.
2: Uzi? Én is. Uzi?
0: Igen, hát pedig a...
1: Jó, ez
0: is rendben van.
1: Jó, most így egymás után játszod, akkor tényleg nagyon nehéz.
0: Egyszerre énekelhetnének egy duettet, az milyen kacos lenne.
1: Mondjuk az menő lett volna a két érces hang együtt. Tényleg, nekik miért nem született
0: a duettjük? Párbaj lett volna egy ilyen igazi női férfi párbaj, mint ami a közutakon zajlik nap, mint nap.
2: Micsoda átvezetés, kérem.
0: Ezekre foglalkozik. Hát időről időre ugye mindig előkerül a kérdés, most akkor kik a jobb sofőrök, a nők vagy a férfiak, ezt mi is volt már, föltettük így pacekba ezt a kérdést, de most tényleg arra lennék inkább kíváncsiak, hogy kicsit PC-bek legyünk, hogy mi a legfőbb különbség. Tehát ne azt mondjuk, hogy jobb vagy rosszabb, hanem mi az, amiben nagyon különbözőek vagyunk. Ti erről mit gondoltok, mit láttok, mit tapasztaltok? Peta nem vezet, Fruzsi, te vezet?
2: Nem vezet?
1: Nem, én nem vezetek.
2: Tényleg? Aha. Akkor hogy jársz be?
1: Hát BKV-val.
2: Tényleg? Olyan?
0: De azért a buszvezetőket szokta így rangsorolni, tudod? De, hogy Uma, az voltak.
1: A női villamosvezetőket, mert sokat járok villamos, imádom. Főleg, amikor ilyen 20 éves csajok vezetik ezeket a nagybatár kombinókat, tudod?
0: Az de csak a feeling miatt, vagy észrevetted, hogy másképp vezetik a nagybatár kombinókat?
1: Nem, az menő számomra, hogy én fiatal csajok ugyanolyan jól vezetik, mint amit gondolnának, hogy csak a férfiak lehetnek jó sofőrök.
2: Igen, ez egyébként mindig meghökkentő, amikor valamilyen nagy járművet egy nő vezet, vagy még egy taxis
1: és egy
2: nő.
0: Ez tök fura, mert benne is benne van, amikor azt látom, hogy egy óriási trolibuszban, pedig az régen is már ugye a 80-as években is a trolibuszokat nagyon sokszor nők vezették. És hogy nem tudom miért, mert ugye igazából a pedált kell nyomni, meg a kormányt kell tekerni, tehát hogy nincs benne, bár régebben azért nem volt feltétlenül olyan a szervokormány, mint manapság, de mégis olyan meglepő volt, hogy egy teherautó vagy egy kamionban csajt látsz. Olyan nagy az a kamion, és hát nem tolni kell.
1: Persze.
2: Igen. Alapvetően szerintem sokszor, én legalábbis sokszor azt érzem, hogy mondjuk a női sofőrök lehetnek egy kicsit bizonytalanabbak. És ez mondjuk egyébként szerintem sokszor tudja bosszantani a férfi sofőröket, hogy hát nem hiszem el, már megint nő, és ráadásul szőke is. Tehát, hogy amikor így összeadódnak ezek a dolgok, szerintem a bizonytalanság az tud jellemző lenni a nőkre.
0: Ma reggel a Kerepesi úton befelé, ott mindig pont ott van ilyen, a 60-as tábla van, hogy jössz a stadionoktól a keleti pályaudvar felé, és ott ugye kétszer-két sáv van, 60-as tábla. És 45-tel ment a belső sávban egy autó, és rá volt ragasztva a hátul egy T-betű. Ez a kedvencem. Én amikor tanultam, nekem az oktatom mondta, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy amíg tanulóvezető vagy, addig hivatalos tanuló autóma, oké, megszerezted a jogsit, akkor persze te kiteheted a T-betűt így önhatalmulak, hogy figyelmeztesd, de ez nem jogosít föl arra, hogy ne tartsd be a szabályokat. Tehát azért ez egy nagyon fontos. Egyébként a minap pont egy csaj írt erről a Facebookon egy nagyon jó pofa bejegyzést, hogy ez őt is felháborítja. És hát egy fiatalabb csaj volt, aki vezetett, és hogy nem értem ilyenkor, hogy oké, bizonytalan, menjen a külső sávban, ott bizonytalankodjon, de ne tartsa fel az összes többit. De közben sietve hozzáteszem, hogy nagyon sokszor van most, hogy meglepődöm, hogy egy fiatal srác ül a volán mögött, amikor így utoléred azt, aki ilyen.
1: De azt gondolod egyből, hogy biztos és nő, és
0: nagyon szégyellem magam, az első gondolatom a régebbi tapasztalatok nyomán, de régebbi tapasztalatok nyomán az első ilyen, hogy hú, biztos valami kis csaj megint szerzett jogsit. És nem, nagyon sokszor most már fiúk is ilyen, nem tudom, hogy ez miből jön, hogy ez a digitális eszköz használat miatt van-e, hogy most már így elbizonytalanodnak, de érződik náluk. Egyébként az oktatom azt mondta, ő egy mondatban foglalta össze, hogy a nők alapvetően jobban vezetnek, tehát, hogy maga biztos, mert tudtok többfelé figyelni, ugye? Mindig szoktam mondani, hogy
2: hát igen.
0: Nem vagyok nő, hogy egy dologra figyelek. Ti tudtok, egyszerre ugrál a gyerek a hátsó ülésen, a kutya az elsőn, jön valaki jobbról, valaki balról, szól a zene, a rádióba beszél, nem tudom, ki csörög a telefon. Oké. De hogy abban a pillanatban, tehát ilyenkor a csajok jobbak, mert mi férfiak, nem. De ha történik valami, akkor nagyon sokszor azt, hogy a csajok, tehát elengedem a kormányt, ez jó.
1: Elengeded a kormányt, Fruzsi.
0: Most ez nagyon sarkítva persze.
1: Nem, csak érdekel, hogy itt van egy női sofőr, én meg nem vezetek.
2: Azt mondom, szerintem nekem legalábbis ez a visszajelzés szokott érkezni, hogy én viszonylag jól vezetek, igen, de vannak azért olyan napjaim, amikor szét vagyok esve, nyilván nagyon fáradt vagyok, vagy ez az amaz, és azért én is szoktam olyan hülyeségeket csinálni, amiért így ne haragudj, és így bocsi, és hogy megértem, hogyha így visszajelzésként érkezik egy ilyen nem túl szofisztikált kis károkodás.
0: Szóval, hogy a váratlan helyzetekben reagáltok másként, ami valószínűleg az anyai ösztön, meg sok minden másból is, tehát azt nem tudom. Egyébként régen még az is feltűnt, hogy a férfiak valahogy rámenősebbek is voltak, de ma már viszont ezt látom, hogy a csajok néha erőszakosabban vezetnek, mint sok férfi.
2: Komolyan.
0: Igen. Főleg ilyen nagy böhöm, tudod, ezek az SUV-kkal, meg minden, aha, és így mennek. Valamelyik nap is úgy cikázott a Rákóczi úton befelé egy ilyen nagy, mint X5-ös BMW, és egy szöszi csaj ült benne napszemüvegben korán reggel. Nem sütött a nap se, de ő nagyon érezte.
2: Ezt én is szoktam látni mostanában, tényleg. És van, hogy a nők ilyen agresszívak, és már mint úgy értem, hogy kifele is, tehát néznek át, és mondják, anyáznak. És magyaráznak, és nem tudom. Tényleg lehet amúgy ebben valami. Most ezen gondolkozom, hogy tényleg valószínűleg a váratlan helyzeteket kezelik szerintem nehezebben a nők.
1: Na jó, kedves hölgysofőrök, tessék megerősíteni vagy cáfolni, amit mondjuk Fruzsi és Zoli mondott. Tehát mi a legfőbb különbség a női és férfi sofőrök között?
0: De férfiak is hozzászólhatnak. A Sláger FM Facebook oldalán ott egy poszt ezzel kapcsolatban, és persze elérnek a 0630 30 30 95 8-as számon is.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8 óra 20 perckor, és hát akkor nézzük meg egy kicsit szakmai szemmel is, hogy vajon melyek a legfőbb különbségek, már ha vannak, a női és a férfi sofőrök között. Köves Szilárd vezetéstechnikai oktató a vonalban.
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szilárd, ha pontokba kellene szedned, akkor mit mondanál?
3: Hát nagyjából mindent elmondtatok, ami...
2: Akkor szia! Örülök, hogy beszéltünk!
3: De azért annyit hozzátennék, hogy én több mint 30 évet foglalkozom ezzel az autóvezetés nevű
2: játékkal,
3: hobbi tevékenységgel, igen, így is mondhatjuk, és ugye két irányból, egyszer oktatás irányából, egyszer vezetéstechnikai tréningek irányából, és 30 év alatt a két nem közötti különbség jelentősen eltűnt, méghozzá nem előnyös formában, ezt hozzáteszem. 30 év ezelőtt, amit a Zoli mondott, az teljesen állt a helyét, most is nagyjából azért állja, hogy a nők sokkal biztonságosabban vezetnek, direkt nem a jobban szót használom, hanem a biztonságosabbat. És az is így van még mindig, hogy a férfiak adott esetben hamarabb döntenek, itt is hozzáteszem, hogy sosem biztos, hogy jól döntenek, de legalább cselekszenek valamit. A nők kevésbé. Az agresszió az nagyon elterjedt az utakon, tehát mi, ha kijövünk, akkor nem harcolunk, mint vezetünk. Én nem tudom, hogy miért fontos egy méterrel előbb tartani, mint a.
2: És kik a harcosabbak, a nők vagy a férfiak?
3: Hát ebben a nők.
2: Nők
3: agresszívebbek.
2: Komolyan.
1: Ez az, amire gondolt, hogy sajnos felzárkóztak, tehát eltűnt a különbség.
2: De hogy?
4: Az van, hát szerintem...
3: Egyszerűen az van, hogy mindenki rohan. Mindenki rohan, tehát amikor említetted a 60-as táblát, 60-nál 45-tel menni, az nem egy emberbarát cselekedet, ugye ha a forgalom ezt nem indokolja, de teljesen egyetértünk, de 60-as táblánál 80-nal akarni menni.
1: Az sem.
3: Az sem. Tehát, hogy tudomásuk kéne venni, hogy a kressz az nem azért találták ki, hogy majd az nekem tetszik, vagy nem tetszik, meg én sietek, nem sietek. Ugye mindenki a közlekedésbe akarja behozni az idejét, és egyszerűen az előttünk levő úton, ha van valaki, akkor és esetleg van normális köztávunk, és oda bejön valaki, akkor a személyes sértésnek veszi már lassan mindenki.
2: Igen, tényleg így
4: meg
2: van.
4: Ez, hogyha mondjuk bejön valaki, én ezt barátnőim mellett, ha ülök mondjuk, vagy ismerőseim, vagy családtagok, mondjuk pontok nem, na mindegy, de hogy mondjuk tényleg én barátok-barátnők mellett ülök, és így mondjuk bejön valaki, és nem köszöni meg, és mondjuk ugye valamelyikük vezet, és így nem hiszem el, hogy kösz szépen, hogy megköszönted. És akkor így mondom, hogy szerintem nyugodjunk meg egy pillanatra. Kit érdekel, hogy megköszöni.
1: Igen,
4: hát
1: nem azért engedem, hogy megköszönje, hanem hogy haladjon.
4: Igen.
1: Oké, a Szilárd, amit mondtál, értem, de azért van itt kérdés például, hogy ahogyan, ugye most a mai világban próbálok úgy fogalmazni, hogy ez megfelelje, ahogyan testileg azért mégiscsak eltérőek vagyunk, bármennyire PC lett a világ. Én azt gondolom, hogy bizonyos mértékben látásmódunk is más. Egyszerűen evolúciós okokból, ugye, amikor még a mamutra kellett vadászni, szokták ezt mondani.
3: Abszolút,
1: és hogy például a nők meg a férfiak állítólag másként látják, mit tudom én, ami a periférián történik. Ezt meg tudod erősíteni?
3: Meg tudom erősíteni, hozzáteszem itt is, hogy ez is egy, és most nem a vezetés technikai oktató szól belőlem, hanem az oktató, vizsgabiztos, ahogy tetszik. Azt látjuk, hogy a legnagyobb probléma a feltörekvő generációnál, de sajnos a régóta vezetőknél is, hogy nagyjából 5 métert lát előre, tehát hogy jó esetben az ablaktörlőig lát előre. Az a fajta előre gondolkodás, hogy mi célszerű, a szabályok adta kereteken belül ez nagyon hiányzik. A legnagyobb problémánk oktatásban pontosan az, hogy megtanítani azt, hogy fejbe 3-500 méterre az autó előtt kell lenni. Tehát, hogy az adott szituációhoz való érkezésemet egy piros lámpához, egy zöld lámpához, egy kereszteződéshez, azt én tudom befolyásolni a sebességválasztásommal, a tempómmal, és azzal, hogy körbenézek, hogy körülöttem ki, hogy mozog, és nyilván ezért lenne fontos a kressz ismerete és betartása, mert abból meg lehet előlegezni, hogy ki mit fog csinálni, és célszerűen lehet haladni, nem elállni a kereszteződést, nem telefont bámulni, nem ilyesmit tenni.
1: A látásmód alatt, bocs, én még a parkolásra gondoltam például, ami tipikusan az, hogy ki mennyire érzi az autó méreteit.
2: De szerintem már nők nem rosszabbak, nem parkolásban, mint a férfiak. Én nem tudom.
1: Fuzsi, jól parkolsz?
3: A parkolásoknál, bocsánat, csak annyit, hogy ezt is mindig elmondtam, hogy ez most is így van, hogy a lányok babát kapnak minden alkalommal, a fiúk meg autót, és akkor valahogy tényleg kialakul sokkal jobban az, hogy, hogy térbe, hogy mozog egy jármű. Ez valóban...
2: Baba valóban, alakul autó kellene, és akkor nem lenne gond.
3: Valóban látszik parkolásoknál, hogy, hogy ott több a bibi. Illetve van egy tipikus női baleset, a sávváltás. Hmm. Egy csinos nő az megszokta, hogy az életbe előnyt élvezőt előre engedik. És amellett ugye, hogy vagy néz holtérbe, vagy nem használt tükröt, hasonlót, egyszerűen egy picit ők ezt, ezt úgy érzik, hogy ez a, az övék, ez a lehetőség, hogy ők mehetnek minden körülmények között. És nem szívesen mondok ilyet, de azért muszáj hozzátennem, azért nagyon fognak utálni, hogy egy olyan csoport van, a kerékpáros, illetve a rolleres csoport, aki meg úgy gondolja, hogy ő megnyerte azt a jogot, hogy se lassítania, se megállnia, nem kell semmilyen körülmények között, és ez nemtől független.
1: Nemtől független. Köszönjük szépen!
2: Köszi Szilárd!
1: Köszi Szilárd! Köszi. Vezetéstechnikai oktatónak. Szervusz!
3: Köszönöm, sziasztok!
4: Én nagyon jól parkolok, na, szerintem. Nekem ez, a, ez, ez a, ami a vezetésben szerintem a legjobban megy, a parkolás, meg a tempomat használom.
2: Akkor te kis autóval játszott,
4: főleg az M6-oson, ahol nincs senki.
2: Nem bobáztál, kis autód volt.
4: Én is, mert ugye nekem három bátyám van, ja, szóval hát azért meg fiúbarátaim voltak. Úgyhogy én ott a határban azért engem tanítgattak már 15-6 évesen vezetni, meg azért elláttak nagyon sok jó tanáccsal, úgyhogy szerintem én a vezetésben rögtön át is mentem. A Crestem buktam meg egyszer. De a többin rögtön átmentem, és szerintem nem véletlenül ez a tesóimnak amúgy nagyban köszönhető. Úgyhogy igen, ez a parkolás, ez büszke vagyok.
1: Kérdésünk továbbra sem az, hogy ki rosszabb vagy jobb, hanem hogy mi a legfőbb különbség a női és a férfi sofőrök között.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
4: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bóbita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-ig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
5: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, választ a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
8: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallotta.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus. Megválasztották Magyarország legrosszabb útszakaszait. Ezen a héten rendezik a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendrő Fiori vagyok. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, miután a kormány bejelentette, felbontja az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos támogatási szerződését, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. Az alapítvány célja világszínvonalú kutatási környezet kialakítása és tehetséggondozási program létrehozása lett volna nemzetközi kutatók és fiatal tudósok számára. A kuratórium rendkívüli ülésén egyhangulag fogadták el a miniszterelnöknek címzett levelet, amelyben párbeszédet kezdeményeznek a kormánnyal, hangsúlyozva a tehetséggondozás nemzeti érdek. Krausz Ferenc hozzátette, azt kívánja, hogy a magyar tudomány, innováció és tehetséggondozás a következő években minden korábbinál erősebb támogatást kapjon. A szerződés felmondását Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azzal indokolta, hogy a konstrukció szerinte kivonná a közpénzeket a demokratikus ellenőrzés alól. Hankó Balázs korábbi miniszter ugyanakkor politikai indíttatásúnak és törvénysértőnek nevezte a döntést. Karázdaság gyanúja miatt indított eljárást a 11. kerületi rendőrkapitányság egy férfi ellen, aki szombat hajnalban gyomron fejelt egy fiatal nőt a budapesti Szent Gellért téri buszmegállóban. A bántalmazást egy szemtanú rögzítette és közzétette a felvételt a közösségi médiában. A tanú a helyszínen rendőrt is hívott, a járőrök hamar ott voltak, de a bántalmazott nő feltehetően sokkos állapotban felszállt az épp megálló buszra és elhagyta a helyszínt. Később viszont ő maga tett bejelentést. A budapesti rendőrfőkapitányság keresi az elkövetőt. A Total Car idén is megválasztotta Magyarország legrosszabb útszakaszait. A budapesti győztes a Budakeszi út Bíróság és Szépjuhászné közötti része lett, amely a szavazatok 26%-át kapta. A dobogóra még a Rákóczi út, Blaha Lujza tér és Asztória közötti szakasza, valamint a Gyömrői út, Kőér és Sibrik Miklós utca közötti része került fel. Vidéken toronymagasan nyert a Bélmegyer Mezőberény út, amelyet az Autósportál munkatársai az eddigi legrosszabbként jellemeztek. A beszámoló szerint több kilométeren át szinte nincs épp aszfalt, egyes kátyúk mélysége pedig meghaladja a 20 cm-t. Május 20-a és 25-e között 5. alkalommal szervezik meg a belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivált a Szabadság téren, ahol az ország legkiválóbb borászatai és pezsgőpincészetei kínálják különleges termékeiket. A program keretében árnyas fák alatt kortyolhatunk prémium borokat és pezsgőket, miközben street food fogásokat kóstolhatunk zenei aláfestéssel a háttérben. A belépés ingyenes.
12: Bori, köszönjük szépen, ma még szeles borongós időre készüljenek reggel, illetve délelőtt, aztán délutára már kisüt a nap, és 17 fokot mérünk majd. Holnap ennél is melegebb lesz, akkor már 21 fokos hőmérsékletre készülhetünk, és a hétvégére visszatér a 26-27 fok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
13: Az M0-ás autóút déli szektorában Halásztereknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon munkavégzés kezdődött, így a 16-os kilométernél csak a külső sávjárató, már alakul is a több kilométeres torlódás, legyenek tehát türelmesek. Budapesten az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt baleset miatt tapasztalható fennakadás. A 6. kerületi Nagymező utcamától egyirányú az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatornajavítás miatt, a Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolik terelve közlekednek, nem érintve az Icsienő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállókat. Szintén mától a Fehér úton az Élessarok felé a Gyakorló utca után zárva a külső sáv átépítés miatt, a 11. kerületi Neszmélyi út egyirányúvá vált a Balatoni úttal a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt, itt terelve járnak a 153-as és 154-es buszok, a Gazdagréti tér felé kihagyva a Neszmélyi úti megállót, és szintén mától a Cserhalom utcában átépítés miatt megváltozott a forgalmi rend a 13. kerületben, a Visegrádi utcát mától zárva tartják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezetékjavítás miatt, és ugyancsak mától zárva a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utca, a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt.
14: A közlekedési hírek támogatója az
15: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Folytatódik a Sláger reggel. Schlager FM.
16: Hey guys, I'm Cameron and you're listening to Schlager FM.
10: Minden, amit szeretünk.

0: we're just getting started.
1: Sláger reggel.
2: 3-4-9 kor kérdésünk, vajon mi a legfőbb különbség a női és a férfi sofőrök között?
3: Kriszti elég érdekesen összefoglalta nekünk SMS-ben, úgyhogy felkeltett az érdeklődésünket, és na, itt is van velünk.
2: Jó reggelt.
3: Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok!
3: Jó reggelt! Na mesélj, Krisztikém!
4: Hát én már ültem jó női sofőr és jó férfi sofőr, illetve az ellentéte is a rossz sofőrök mellett is, úgyhogy így nem mondanám teljesen, hogy ez nemtől függ, inkább szokásoká.
3: És azt írtad még nekünk, hogy a férfiak a családban nálatok azt mondják, hogy sportosan vezetnek, de neked ez nem sportos, hanem
4: rángatos. Erős fékek, erős gázok és erős kanyarok.
3: Mondjuk ez a férfiakra tényleg jellemző, hogy ők valahogy egy kicsit masszívabban, erősebben tolják neki.
4: Hát olyan merészebben.
5: Mint hogyha valahogy itt is be kéne bizonyítani, hogy én férfi vagyok,
3: igen,
5: és a férfi erőm az itt van.
3: Igen, tényleg olyan. Kriszti, és te hogy vezetsz?
4: Hát én nagyon finoman, de leginkább azért, mert én nem bírom sajnos a utas létet, gyomorilag, úgyhogy én rá szoktam erre, hogy nagyon finoman, mert én is ezt várnám el a sofőrömtől.
3: Na ez a lényeg.
2: Én másképp vezetek, amikor van utasom, tehát hogy most nem akarom azt mondani, vigyázz, hogy sokkal bátrabb vagyok, vagy rámenősebb utas nélkül, de amikor utas van, akkor nekem fontos, hogy ő számára komfortos legyen, tehát lehet, hogy kevésbé sportos, inkább az elegánsabb vonal erősödik fel.
4: Hát igen, vannak ezek is, én is ismerek ilyeneket.
5: Igen, ez tök érdekes, mondjuk én beülök egy férfi mellé, nekem sokkal jobban imponál az a típusú vezetés, amelyik egy ilyen megfontolt, biztonságosnak érzem én vezetés, mint ez a fékgáz, kielőz, gyorsan, ott, tehát hogy egyszerűen valahogy így, már lehet, hogy abban a korban vagyok, hogy ez már nekem nem imponál annyira.
2: Igen. Most nem azt mondom, hogy egyébként aszkarizni szoktam, de hogy tény, hogy valószínűleg dinamikusabban vezetek, mint hogyha ül mellettem valaki.
5: Köszi, Kriszti!
4: Sziasztok!
2: És ha már itt tartunk, hogy valaki gyorsít, lassít, ide, balra, cikázik, stb. Robi a vonalban Budapestről, szia!
6: Sziasztok,
2: te azt írtad csak, hogy az idegállapotban van különbség a női és a férfi sofőrök között, de kinek a javára, vagy milyen szempontból?
6: Hát szerintem a férfiak egy kicsit idegesebbek szoktak lenni. Lehet, hogy tehát én is azért nem fényezni akarom magam, nyugodt természetű vagyok, de van, amikor engem is föl tudnak idegesíteni, amikor így azt hiszik az emberek, hogy amikor már kirakják az indexet, akkor nekik már azonnal elsőségük van, és már tolakodnak. Nem várják meg, hogy a záróvonal abba maradjon, vagy elfogjon, és szaggatott vonal legyen, már akkor sávot váltanak, stb.
2: Mit csinálsz ilyenkor, amikor ideges vagy?
6: Nem tartják be a szabályokat azok.
2: Mit csinálsz, amikor ideges vagy? Csapkodod a kormányt, csúnyán beszélsz, kikiabálsz, letekered?
6: Hát csapkodni nem szoktam a kormányt. Hát úgy maga, hogyha egyedül vagyok, akkor még magammal is megbeszélem, hogy na, akkor ez tőle nem volt szép, meg stb. Volt már olyan, hogy letekertem az ablakot, és akkor megbeszéltük a dolgokat, és ő csak pislogott, hogy én nekem miért van problémám azzal, hogy ő átment a záróvonalon, meg úgy bátottságot, hogy majd összetörte az autót.
2: És sokszor azt látom, és ez egyébként szintén nemtől független, hogy sajnos nagyon sokszor nem értik, hogy mi a baj. Tehát amikor dudálsz, hogy elkerülj egyébként egy balesetet, akkor utána nem ért, hogy de mi volt a baj. Vagy sokszor ma már észesen veszi, hogy te dudálsz, hogy félrehúzás, nem így megy. Mi legyen, hogy néz előre egy ilyen csőlátásra, és fogalma nincs az embernek, mi történik, amit mondott a Szilárd is, hogy mi van mellett a szomszédjában.
3: Köszi, Robi!
5: Hogy dudálnak, hogy ki az a hülye, akinek itt dudálnak, komolyan mondom, hogy
3: néz jobbra van.
2: Na várjuk még a különbségeket.
5: Bocsánat, most már végeztünk? Akkor nem mondhatom?
2: Ja, mindjárt, igen. Ó,
5: jó, oké.

0: anya.
1: Ez a Sláger reggel.
2: Ma reggel Kovácsovics Fruzsinával kiegészülve, és kérdeztük ugye ebben az órában, hogy vajon mi a legfőbb különbség a női és a férfi sofőrök között. Az előbb nem akartam már beléd folytani a szót.
3: De sikerült!
2: Üdv a Cilla klubban!
3: Az, hogy nekem ez egy nagy szívfájdalmam, és akkor most itt ventilálok egy kicsit. Ez az utokon ez az agresszió. Szóval én azt látom, hogy a közlekedés az egy szelep lenne az embereknek, hogy a sok-sok felgyülemlett feszültségüket hol tudják kiadni. Nem szeretem ezt, mert tény is való, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nagyon esetlenül viselkednek mondjuk vezetők, sofőrök, és tény is való az is, hogy baleset veszélyes helyzetekben, ha valaki felháborodik, az szerintem teljesen jogos. De az, hogy én legalábbis úgy ítélem meg, hogy teljesen alaptalan ilyen felháborodási szituációkban olyan agresszió jön ki az emberekből, ez szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy milyen állapotban, milyen mentális állapotban van a nemzetünk.
2: És tudjátok, az a baj az agresszióval is, amikor valaki úgy ül be, hogy ideg állapotban van, és így ül be a volán mögé, de hogyha nem így van, nem simán, akkor is, hogy a mai modern autókban egyszerűen nem érzed azt, hogy te egy, nem tudom, 2 tonnás mozgó, gyorsan mozgó tárgyat vezetsz éppen. Tehát míg a régi azért Zsiguliban, meg a nem tudom, de ott még megvolt az a feeling, tudod, csörgött, zörgött, hangos volt, a bukkanón átmentél, valahogy megvolt tudat alatt, hogy ez egy nagy valami, amivel nagyon nagy bajt lehet előidézni. A mai kifinomult kocsiknál, ahol már egyszerűen nincs menetzaj, amikor átmész egy bukkanon, még a budapestin is, a kátyukon, meg stb., azt is olyan szinten tompítja, hogy nincs meg az az érzés, hogy ez egy gyilkos eszköz lehet egyébként, hogyha nem jól használod, és ez sajnos szerintem rátesz egy lapáttal akár az esetlen sofőrökre, hogy ők sem érzik át ennek a felelősséget, amit csinálnak, és nem azért mondom, hogy most még jobban megijesszem őket, akár hogyha valaki agresszívan vezet.
3: Igen, meg még ugye említették a bicajosok meg a rolleresek témakört, és én is azt látom, és rájuk például sokszor vagyok mérges, már csak azért is, mert tényleg azt látom, hogy nem eléggé óvatosak, és nagyon sokszor azt látom, főleg a fiatal rollerezőknél, hogy nincsen rajtuk védőfelszerelés, ja, nincs rajtuk a bukós is, nincsen rajtuk a protektor, stb., és így én így féltem őket, vagy nem tudom, tehát autósként, pláne, hogy az ember egy kicsit nem tudom, így lomhább figyelmű, vagy éppen olyan napja van, egyszerűen nehéz észrevenni őket, és ezt muszáj lenne, hogy szerintem például a roller használatot is kreszhez kötni, hogy tisztában legyenek azzal, vagy akár a bicajosoknak, hogy mi a kresz, hogy egy jobbkezes utcánál, ha jön egy kocsi, akkor ott igenis ők is figyeljenek. Én tényleg ez ilyen féltés bennem.
4: Van erre terv, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Engedjétek meg, hogy egy poénnal zárjuk így a végét. Sziasztok! Szerintem az alapvető különbség a női és férfi sofőrök között, hogy a férfiak ritkábban vezetnek magas sarkúba.
3: Ebben is van.
2: És hogy a férfiakra kevésbé jellemző, hogy plüss állatkákkal pakolják tele a műszerfalat, meg az egész. Igen, hát az tipikus csajos dolog, hogy ott tele van 28.
3: Csinálnak a csajok még ilyet, én úgy láttam,
2: és egyébként erre is azt mondta annó az oktatóm, hogy az ilyeneken mindig legyek nagyon óvatos, mert hogy ennek az a pszichológiai állítólag, hogy nem érzed magad biztonságban, és azért pakolszod egy csomó műtyűrt, meg mindent, hogy olyan otthonosabb legyen. Tehát, hogy az ilyenektől óvakodni kell, az ilyen sofőröktől, mert ő nem biztos a dolgában. De
4: azért lehetett igaza, mert én az ágyam a gyerekkoromban azért pakoltam tele plüssökkel, mert féltem éjszaka egyedül aludni, és ők megóvtak engem, úgyhogy igaza volt.
2: Fontos tanács, és nekem ez volt az első óra, az első mondata, hogy ha ideg állapotban vagy ha félsz, akkor ne ülj a volán mögé.
3: Jó, hát ez hogy lehet ezt megvalósítani? Hát szerintem az emberek nagy része elég sokszor van ideg állapotban.
2: Vigyázzunk legalább egymásra, meg magunkra. Jó utat!
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tünetének enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
7: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Meghosszabbított nyitvatartással készül a Veszprémi NAV az adóbevallási hajrára. Megkezdődnek az Egressy József utca felújításának előkészítő munkálatai. Svéd győzelem született a Tour de Hongrin. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az SZIA bevallás benyújtásának elősegítése céljából a NAV Veszprém vármegyei központi ügyfélszolgálata május 18-a és 20-a között hétfőtől szerdáig 8 óra 30 perctől 18 óráig fogadja az ügyfeleket. Kedden a rendkívüli nyitvatartási időben a kizárólag SZIA bevallás ügyintézéshez kapcsolódó ügyek intézhetők. Az adóbevalláshoz kapcsolódó tájékoztatás, bevallásjavítás, bevallás átvétele, csekk kiadása, bankkártyás fizetés, valamint ügyfélkapuval kapcsolatos ügyintézés. Megkezdődnek az Egri József utca felújításának előkészítő munkálatai Veszprémben. Az út rossz állapota miatt az elmúlt években számos lakossági jelzés érkezett az önkormányzathoz. Az Egri József utcának azon a szakaszán, ahol a buszforgalom zajlik, a tervek szerint 2027-re teljesen megújul az úttest és a járda. A tartós és hosszú távú megoldás érdekében azonban a burkolatfelújítást megelőzően a Bakonykart ZRT teljesen átépíti az ivóvízvezetéket és a szennyvíz csatornát. Május 18-a és június 20-a között lezárják az Egri József utca 19 és 25 szám közötti szakaszt. Ezt követően azonban több lépésben folytatódik majd a kivitelezés, amelynek végére a teljes útszakasz megújulhat az Átrium köztől a Pál László utcán keresztül egészen a Botev utcáig. A közlekedési változások a V-buszok közlekedését is érintik. Május 18-ától a 6-os, 11-es és 43-as járatok az Egri József utca érintése nélkül mindkét irányban a Stadion utcán keresztül közlekednek. A 11 álljelzésű autóbuszok helyett ideiglenesen a 11-es járatok indulnak a Veszprémi vasútállomásról és a Vámosi úti fordulóból módosított menetrenddel. A 28-as járat szintén terelő útvonalon közlekedik majd, a Stadion utca, Kemecse utca és a Stadion megállók között a Stadion utcán halad, a köztes megálló kihagyásával. Új együttműködésekkel és nagyszabású bemutatókkal készül a 2026-27-es évadra a Kabóca Báb Színház. Az intézmény 8 premiért jelentett be, köztük az 1956-os forradalom 70. évfordulójára készülő 56-26, avagy a Vakcsillag című előadást, amelyet a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével mutatnak be a Hangvilla épületében. A Báb Színház a Kód Digitális Élményközpont és a Fitos Dezső Társulat együttműködésével viszi színpadra Lázár Ervin a Hadszögletű Kerekerdő Meséi című történetét. A következő hetekben Veszprém ad otthont az Asita egy gyermek és ifjúsági színházi biennálé több programjának. Június végén pedig 33. alkalommal rendezik meg a Kabóci Jádé Fesztivált. A társulat idén fennállásának 25. évfordulóját ünnepli, az évad során pedig 470 előadással több mint 51.000 nézőt értek el. Jakob Söderqvist nyerte a 47. Tour de Hongrie összetett versenyét. A vasárnapi zárószakaszon, amelyet Balatonalmádi és Veszprém között rendeztek, a belga team Merlier bizonyult a leggyorsabbnak, és harmadik etap sikerét aratta az idei viadalon. Söderqvist azonban összetettben a legjobb volt, a verseny történetének első svéd győzelmét aratta. A legjobb magyar összetettben Walter Attila lett, aki a 9. helyen zárt és megszerezte a fehér trikót. A hegyi pont versenyt Fettererit nyerte meg, így ő viselhette a piros trikót. A záróetapot esős nehéz körülmények között rendezték vasárnap. A mezőnynek négyszer kellett megmásznia a Tóth-Bázsony-Gella emelkedőt.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
2: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Friss információink szerint az M6-os autópályán Paksnál teljes útzár van egy baleset miatt. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inárcs és az M0-ás autóút csomópontja között a burkolatot javítják mozgó terelés mellett. Az aktuális munkaterületnél egy sávot zárva tartanak, itt is torlódásra kell számítani. Az M0-ás déli szektorában Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon munkavégzés kezdődött. A 16-os kilométernél csak a külső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt baleset okoz torlódást. Mától egyirányosították a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében. A Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Egyirányúvá tették a 11. kerületi Neszmélyi utat a Balatoni úttal a Menyecske utcáig, a 153-as és 154-es busz terelve közlekedik. Megváltozott a forgalmi rend a 13. kerületi

0: Állunk a stúdióban, Pordán Petra,
1: Somogyi Zoltán
0: és
2: Kovács Fúzsi.
3: Nekem kéne mondani?
0: Továbbra is itt vagy velünk. Hát nem, lehet, hogy most már inkább majd arra kérünk, hogy gitározz nekünk. Ha már úgyis elhoztad, jó, meglátjuk.
3: Jó.
0: Jó reggelt! Yeah.

0: Ez a Sláger reggel, 4:10 előtt járunk 2 perccel. Frusi, te mennyire használsz ilyen AI megoldásokat, és nem csak mint zenészt kérdezlek, meg énekes, hanem akár magánemberként?
1: Én nagyon sokszor azzal keresek rá dolgokra. Egész egyszerűen azért, mert tök jól összeszedít. Tehát nem kell akkor így mazsolázgatnom az info között, hogy egyszer erre, azt tehát hosszasan végigolvasni, hanem én nagyon szeretem azt a funkcióját, hogy tényleg így egyszerűsíti a dolgomat.
0: Képzeljétek el, nem Magyarországon történt, de bejárta a világhálót egy nő esete, aki egyszerűen szakított a párjával, méghozzá azért, mert beleolvasott a párjának, a fickónak a ChatGPT beszélgetéseibe, és ott olyan dolgokat talált, amik egyszerűen megrémítették őt. Többek között arról csevegett az ő kedves volt pasia, a ChatGPT-vel, hogy hát nem volt biztos az ő párkapcsolatában, hogy ez jól működik, hogy úgy működik, ahogy kell, és ezt kezdte el taglalni, és mesélt nyilván sztorikat a csajról, meg kérdezte a véleményét, hogy most akkor vajon szakítson, vagy maradjanak együtt, és ezen annyira kiborult a hölgy, nevezzük őt Lindsaynek, hogy gyakorlatilag összepakolt, és csapott papot ott hagyva elviharzolt, hogy kész, ő befejezte innentől kezdve a fickóval. Uh-huh.
1: Valószínűleg azt gyanítom, hogy ebben a kapcsolatban nem lehet túl jó a kommunikáció.
2: Úgyhogy egy PR szakemberről beszélünk. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy a hölgy az, tehát valószínűleg ő is használja ChatGPT-t mondjuk a munkája során, és vélhetően, hogyha mondjuk kitalál egy kampányt, én úgy képzelem, akkor feltesznek olyan kérdéseket, amiket, hogyha mondjuk a pasi találna meg, akkor ő is furcsán nézhetett volna. Tehát azért...
0: Aha. De ez azért érdekes, amit mondasz, mert ez egyfajta kulturális különbséget is rögtön jelent, mert hogyha te mondjuk, most csak hangosan gondolkodom, PR-osként abszolút csak szakmai célokra használod az AI-t, akkor lehet, hogy számodra az nagyon furcsa, mert ugye még egy elég új eszközről beszélünk.
2: Igen.
0: És én is találkoztam már olyan ismerősömmel, aki meglepődött, hogy én például nem csak szakmában, hanem privát, tényleg ötleteléshez is használom. Hát, hogy igen, hát ő csak azt mondja neki, hogy számolt ki ezt, keresd meg azt. Tehát, hogy ő így.
2: Mondom, Zoli ruhaválasztáshoz is, tehát erről én már beszéltem, hogy a ruhaválasztáshoz is használtam.
0: Simán nyakkendő, melyik nyakkendő legyen, tudod, és akkor elmondom, milyen rendezvény lesz, kik lesznek, vagy stb. És hogy így eltereferélünk erről.
1: És a mostanidról mit mondott, ezt megkérdezted?
0: Igen, mert
3: minket
0: megkérdezted. Támogatta a sötétkéket. Ó, de hát ez a legkevesebb, hogy a nyakkendő színét megveszik. Már mindent megbeszéltünk a mai konferenciáról, hogy ez miért. De szóval azért mondom, hogy látom, hogy ez más számára fura. Tehát lehet, hogy a PR-ral foglalkozó csajnak, aki csak szakmai alapon használta a ChatGPT-t, egyszerűen sértő az, hogy az ő barátja, az róla, nem tudom, ilyen meg olyan dolgokat mesélt a ChatGPT-nek, és ezt valamiféle árulásként élte meg. Most azt nem tudom, hogy féltékeny is rá, mert hogy kiderült, hogy mondjuk a barátja haverként kommunikál a ChatGPT-vel, vagy csak az zavarja, hogy oda, abba a felületbe róla mindenféle privát infókat töltött fel.
1: Tudjátok, mit tudok elképzelni? Mondjuk azt mondta a srác a ChatGPT-nek, hogy megcsaltam a barátnőmet, szerinted elmondjam neki, vagy szakítsak vele. Például ez lehet egy
0: szerintem
1: ilyen válog.
0: Akkor ez biztos, hogy ez is bejárt volna ugyanígy ez a hír a világot. Szerintem nem.
2: Igen. Elvileg annyit talált csak, hogy a bizonytalanságát, tehát a fia bizonytalanságról kérdezte a ChatGPT-t, meg hogy a hölgy külsejével kapcsolatban, hogy evészavarokkal küzdött a hölgy, és ezzel is foglalkozott. Na most, hogyha erre rákeresel, mert nem ismered, hogy mi ez az evészavar, szerintem az tök jó, hiszen akkor meg akarod ismerni, hogy a párodnak mi lehet az oka arra, hogy ugye evészavarral küzd. A másik pedig szerintem az egy borzasztó nagy tiszteletlenség, hogy belekeresel a másiknak az előzményeibe. Tehát szerintem minden ember előzményeiben lehetne olyat találni, ami félreértésre
0: biztos
2: adhat
0: vagyok
2: okot.
0: Benne. Igen.
1: Ez így van, szerintem is.
2: Kizárt, hogy nem.
1: Valószínűleg most, hogy így próbálok rálátni erre a kapcsolatra, hogy ezek alapján, az nyilván, tehát van egy csávó, aki nem mer a barátnőihez őszintén fordulni a kétségeivel és a bizonytalanságaival.
2: Na, ez is baj, így van.
1: Van egy csaj, aki meglát egy ilyet, és ahelyett, hogy kezdeményezni egy kommunikációt, rögtön szakít, és van egy óriás bizalmatlanság, mert hogy a csaj a keresési előzményeket nézegeti.
0: Igen, de bocsáss meg, ez amit mondasz, hogy nem mer a csajhoz fordulni. Hát azért biztos veletek is előfordult, hogy mondjuk egy friss ismeretség során, mondjuk te a barátnőddel beszélted meg, hogy figyelj, van egy srác, ezt meg azt lehet tudni róla, ezt meg azt gondolom róla. Szerinted mi összepasszoltunk, vagy be is mutattad már őket egymásnak.
1: Ja.
0: Nekem ez ugyanaz a kategória, tehát ezt nem azonnal a pároddal. Én abszolút híve vagyok annak, hogy kölcsönösen tisztítsuk meg egymást azzal, hogy elmondjuk, ha bajunk van, és beszéljük meg, és kommunikáljunk. De van az a szint, amikor még nem tart itt a probléma, hanem csak igen, mondjuk ismerkedem valakivel, és de vajon az majd működik, és ezt nem vele akarom első körben, mert nem akarom eljeszteni, hanem még csak gondolkodom rajta. És a gondolataimat mondjuk, vagy egy barátommal, vagy mondjuk a ChatGPT-vel tudatom. kívül feltételezem, hogy ő egyfajta ilyen pszichológusként is tud segíteni.
2: Szerintem ez felnőtt kapcsolatban nincs így. Tehát 20 éves korban még a barátnőiddel beszéled meg, de szerintem, hogyha már ilyen 30-40 körül vagy, akkor már odaállsz a másik elé, hogyha bármi bizonytalanságod van. Legalábbis a mi házasságunkban ez így működik. Tehát, hogyha valami nekem nem oké...
0: De itt ők még nem tartottak azért ilyen szinten. Tehát most,
2: hát de valahogy eljutottunk a házasságig, tudod, és a kommunikáció az nálunk egy nagyon szuperül működő dolog.
0: Most mondjuk elválnál attól, mitől megismerkedsz valakivel. Hát csak bemutatod a barátaidnak, és csak megkérdezed, hogy na, szimpatikusnak találtátok? Mi a véleményetek róla?
2: De ha vele valami kommunikációs gondom lenne, biztos, hogy a fiúval beszélném meg, mert már felnőtt nő vagyok, már nem az óvodában vagyunk.
1: Igen, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, és nyilván annyi elakadással küzdködünk, és nem tudom, hogy ebbe a csajba is mi játszódhatott le. Nekem ez nagyon furcsa.
2: Nagyon.
1: Pláne mondjuk egy kapcsolat kezdeti szakaszán megnézni az előzményeket. Mert ha mit tudom én, 8 éve együtt vannak, és már minden rezdülését ismeri, és szerintem akkor se oké feltétlenül, de az már egy inkább egy életszerű szituáció. Igen. Szerintem, vagy egy hétköznapi, vagy akkor mondjuk megnézegeti mondjuk a beszélgetéseit, vagy mit tudom én, vagy bármi. Mi, hogy mondjuk megcsal, vagy valamit csinál a hátam mögött. De az, hogy egy kezdeti fázisban mondjuk, ha benne vannak, és megnézegeti, ez egy jobb is, hogy szakítottak már ellen a halálra volt.
2: Én is azt gondolom, hogy ennek itt. Tehát akkor abban megegyezhetünk, hogy mindhárman azt mondjuk, hogy egyikünk sem nézegetne előzményeket.
0: Nem. És ugyanígy egyébként ez is, hogy belenézel, hogy akkor vajon megcsal. Na, az például pont az, amit inkább megkérdeznék, hogy figyelj, olyan furcsa, hogy mostanában kimaradozol, vagy ez van. Tehát az például inkább meg, azt nem a ChatGPT-től tudok, szerinted most megcsal, hanem hogyha ilyen gyanú merülne föl, az már nálam az a szint, amit viszont a másikkal szeretnék face-to-face és szemtől szembe tisztába tenni. Az, amíg valamiféle apró kétség van, ami még nem érdemel annyit, hogy akkor most én ezzel téged megijesszelek, vagy érted? Tehát most lehet, hogyha neki mondta volna rögtön, akkor meg pláne befeszül a csaj, és akkor valami nem tetszett volna.
1: Na jó, persze, de egy csomószor mondjuk, hogyha megkérdeznek valakit, hogy te figyelj már megcsalsz, akkor valószínűleg a nagy százaléka azt fogja mondani, hogy nem. Akár igen, akár nem. Tehát azért nem lehet egy őszinte válaszba bízni, szerintem ilyenkor. Azért ez necces terep, szerintem.
0: Hát oké, én meg erre mondom azt, hogy ha te jól választottál, és hogyha ismered a párodat annyira, akkor azért csak leveszed, hogy nem csalt, de hogy gondolod, miért gondolod? Tehát, hogy ott azért, meg mégis, akkor meg pláne olyan nagy baj van, hogy akkor az sem nagyon... Na,
2: valaki SMS-ben azt írja, sziasztok, miattatok rákaptam a ChatGPT-re, akkor vigyázz, hogy az előzményeket ne hagyd felügyelet nélkül.
0: Igen. Hát jó, de ugye, hogy akkor a Google előzményeket se, ugye?
2: De hát igen.
1: De figyeljek veletek, őszintén
0: ott az inkognitó módot használják,
2: igen.
0: Csak mondom.
2: Igen,
1: van, vagyok ezekben, és semmilyenről nem tudok.
2: Mindjárt megmutatjuk.
1: Veletek, de most tényleg őszintén soha nem fordult elő, hogy belenéztetek a párotoknak a bármi, tehát telefonjába is legyen ez akár
0: nem.
1: Előzmény, vagy még egy gépében.
0: Köszönöm, nem.
2: Nem, tényleg nem.
0: A telefonjában pláne nem, tehát én azt gondolom, hogy bármilyen közeli kapcsolatban is, hogyha 20 éve vagy házas valakivel, akkor is van az a szintű intimitás, hogy tehát meg kell adni a másiknak, ami csak az övé. Tehát, hogy érted, a gondolataiban sem akarsz beleolvasni. Tehát, hogy ezt tartsuk már tiszteletben, és nekem kicsit az, hogy a telefonjában mi van, vagy kivel mit üzen, az egy olyan privát szféra, ami az én párom, az nem a tulajdonom. Tehát attól persze szépen kiegészítjük egymást, én ezt így szoktam mondani, de nem úgy vagyunk egymásé, hogy ilyen tulajdon joggal, hogy akkor kész, te most az enyém vagy, és neked mindent meg kell. Nem, neki hagyd legyenek saját kis titkai vagy
2: meg amit mondtam, mindenbe bele lehetne látni valamit, és én a saját magamat szeretném megóvni, hogyha mondjuk valamit én félreértenék, de mondjuk nem merném megkérdezni, mert olyan bénának érezném, hogy belenéztem a telefonjába, én nem akarok ilyet.
1: Hát én nekem 20 évesen volt egyszer ilyen, vagy lehet, hogy előtte volt, fogalmam sincsen, arra már nem emlékszem, de egy konkrét esetre emlékszem, hogy hosszú kapcsolatban voltam, és éreztem, hogy valami nem oké, és én nem tudom, tablet előzményeket néztem meg, és hát láttam ott egy érdeklődést egy hölgy irányába, akivel aztán végül össze is jött ő, és el is vett a feleségül.
2: Komolyan?
1: Igen.
0: Fúj a szél, hogy miért nem vagy megértőbb.
1: Viszont ott akkor le is szoktam erről, tehát mondtam, hogy na jó, nem. Figyelj, én ilyen. Soha több, és azóta nekem ez nem fér bele. Tehát, hogy az, hogy akár az enyémbe, akár én a másikéba, én ezt nem.
0: De ez tök jó, hogy 3-ból 3.
2: Igen.
0: Ez konszenzusos megoldás volt itt a Sláger reggelben. 9:50 lesz már, 8 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
2: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklubben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklub.hu oldalon.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszthelyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 /1/43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Kicsit borongós és esős időre kell ma még készülni. Egyelőre úgy látom, hogy 9 fokos a reggelünk, délutára pedig 17 fokot ígérhetek. A jó hírem az, hogy ez a kicsit borongós esős idő, ez még a mai napunkat jellemzi, aztán holnaptól már melegebb lesz, és szerda csütörtök környékére pedig megérkezik az igazi koratavaszi, vagy mondjuk koranyári időjárás, mert akkor már 24-25 fokot mérünk majd.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
12: Friss információink szerint az M6-os autópályán Paksnál teljes útzár van egy baleset miatt. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inárcs és az M0-ás autóút csomópontja között a burkolatot javítják mozgó terelés mellett. Az aktuális munkaterületnél egy sávot zárva tartanak, itt is torlódásra kell számítani. Az M0-ás déli szektorában Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon munkavégzés kezdődött. A 16-os kilométernél csak a külső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt baleset okoz torlódást. Mától egyirányosították a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében. A Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Egyirányúvá tették a 11. kerületi Neszmélyi utat a Balatoni úttal a Menyecske utcáig, a 153-as és 154-es busz terelve közlekedik. Megváltozott a forgalmi rend a 13. kerületi Cserhalom utcában átépítés miatt. Szintén a 13. kerületben a Visegrádi utcát mától zárva tartják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt, és ugyancsak mától zárva a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utca, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt.
5: A közlekedési hírek támogatója az
6: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:40 lesz már mindjárt, és megtörténik a csoda. Megtörténik, aminek meg kell történnie. Muszáj elmondom, most kihúztam magam, vagy kihúztuk magunkat Petrával, mert hogy amikor Kovácsovics Fruzsina megérkezett reggel, akkor hozta a gitárját, és több alkalommal megjegyeztem, amikor így kicsit ilyen szendén letámasztott a sorokba, hogy hát majd meglátjuk, hogy szükség lesz rá, meg egyébként amikor beszéltünk vele még múlt héten, hogy szeretnénk őt meghívni vendégségbe ide a Sláger FM stúdiójába, akkor is mondta, hogy vigyel gitárt, hát, és hogy menet közben, és azért húzzuk ki magunkat, úgy tűnik, hogy valószínűleg jól érezte magát a hölgy, mert hogy menet közben már ő nyúlt automatikusan a gitárjáért.
2: Vagy
1: hogy...
2: megzsaroltatok, nem lehet,
3: megzsaroltunk.
1: A B-verzió. Nem.
4: De azért is szerettük volna egyébként, mert amikor például a Zola volt már többször nálunk vendégműsorvezető, neki is így adtunk ilyen feladatokat, tudod, hogy hozza már a gitárját, és énekelje már van. És figyelj, is mondta, hogy jó, behozom, aztán majd meglátjuk is a végére. Nagyon örültünk, hogy őt is rávettük, úgyhogy köszönjük, Fruzsi, nagyon.
2: Hát figyeljetek, én köszönöm a lehetőséget. Azért azt tudni kell, hogy ez egy kis szomorkás dal, úgyhogy remélem, hogy nem fogom nagyon így lehozni.
4: Milyen dalt választottál?
2: Hát amiről az adás elején beszéltünk.
4: Komolyan?
2: Gondoltam, hogy akkor ha már erről beszéltünk.
4: Közös kis űrdal.
2: Igen. Hát nem a Tibi fog most gitározni, hanem én, de remélem, hogy így is komplex
1: lesz. De az űrből ki, és az űrben érezhetjük magunkat, remélhetőleg. Parancsolj!

0: mama egy csefé, ha felnövök, még találkozom veled.
1: Most van az, amiről múlt héten egy hete beszéltünk, nem könnyezek, mert azt látják most. Ilyet nem. Szóval, hát értem, hogy a Kapu TV miért nem tudta végighallgatni, igen, amikor elkezdte ott fönn.
2: Gyönyörű
1: az
2: ez
1: űrben.
2: A dal.
1: Most egy kicsit vegyünk egy szuszálási születet, addig zenét hallgatunk itt a Sláger FM-en.

0: a Sláger reggel.
1: Az az igazság, hogy Petra, nem tudom te, hogy van vagy vele, megelőlegezem a nevedben, hogy számunkra elrepült. De tényleg kellemes az a 4 óra. Azt nem tudom, hogy Kovács úgy Fruzsina, hogy van ezzel, mert figyelj, reggel, amikor megérkezett, még nem látod, de hogy a szemét dörzsölgetve jött be, hogy úristen, hogy bírjátok ezt? És teljesen ki volt készülve, hogy nem tudta, hogy mi vár rá, és hogy ezt hogy fogja abszolválni, és amit az előbb is emlegettem, hogy a gitárját is olyan félénket dugdosta magam, hogy hát ő elhozta, de hogy még ő itt ma gitározzon reggel, ez szinte lehetetlennek tűnik. És köszönjük szépen ezt az élményt.
2: Na, ennek örülök. Néztelek titeket, hogy tü-tü-tü-tü-tü, így korogtuk egész reggel, és én most csak így pislogtam az elején, és aztán így átvettem egy picit.
3: De azért a gyerekműsorok nagy részt reggel vannak, tehát neked már olyankor is tip-topnak kell lenni énekelni.
2: Hát délelőtt azért nem reggel, tehát az, hogy én 4-kor kelljek egy gyerekműsor miatt,
3: azt azért nem.
2: Előfordult már, de ritka, amikor nagyon-nagyon messzire mentünk is egy korai kezdése, de azért szerencsére ritka. Nekem alapvetően nincs bajom a korán keléssel, csak tegnap elkövettem azt a hibát, hogy aludtam délután, ezért este ilyen fél egy körül tudtam elaludni. Úgyhogy hát igen.
1: Mondjuk én konferáltam a Fruzsit szerintem reggel 10-kor is, 10 óra magasságban, és én meg azt nézem csodálat, hogy erre lennék képtelen.
3: Igen.
1: Figyelj ott, hogy a gyerekek, mint kis rendbontok, rohangálnak föl le a babzsák fotelek között, és tehát, hogy így nem veszi el a figyelmet? Nem, valószínűleg nem a fókusz veszi el, hanem inkább megadja ezt a plusz löketet még.
2: Aha, igen, nem tudom, mert szerintem így van egy ilyen tulajdonság az embernek, hogy hozzá tud szokni dolgokhoz. Igen. És ugye ehhez a fajta idézőes terhelés, ehhez már hozzá vagyok szokva, hogy reggel 10-re jön, és beénekelve minden.
1: Lógnak rajta, mert ugye nagyon sokszor volt, hogy olyan színpadon konferáltak, ahol a gyerekek simán föl tudnak szaladgálni, tehát nem ilyen nagyon magasra épített, távolságtartó színpad, hanem hogy közben csüngenek rajtad szó szerint, és hogy az se zökkent ki. Ez figyelj, bámulatos.
2: Sőt, én nagyon szeretem, amikor feljönnek a színpadra, amikor van erre lehetőség. Én nekem az úgy tök komfortos, hogy ott együtt táncikálunk.
3: Meg olyan jó energiát adnak a gyerekek,
2: igen,
3: nem?
2: Igen.
3: Tehát az feltöltődik az embertől.
2: Abszolút, igen. Persze egyrészt leismerül, de hogy szerencsére vissza is töltenek, igen.
1: Figyelj, én feltöltöttem tőled, az biztos.
2: Igen,
1: szerintem
2: abszolút.
1: Ja,
2: köszönöm.
1: Nagyon
2: és
1: szépen.
2: El kell, hogy mondjam, kaptam itt egy isteni pisztáciát, nagyon finom volt, és szerintem ez is egy kicsit belökött.
3: Ja, akkor jó. Cukorsokot kaptál te is, mint a gyerekek. Fruzsi, nagyon köszönjük, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm a meghívást, és tényleg jó volt itt veletek.
1: Ez volt mára a Sláger reggel. Búcsúzik Kovácsovics Fruzsina nevében, és Pordár Petra.
3: És Somogyi Zoltán.
1: Találkozunk holnap reggel is 6-kor. Vissza.
2: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Tánc, ritmus, művészet. Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
0: Programok táncfesztiválja.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom. A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
8: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után...

0: Magyar Péter távozásra szólította fel a kúria elnökét. Új trafiboxot helyeztek üzembe Veszprém vármegyében. Nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a világbajnokságra. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét. A kormányfő felidézte, hogy a kúria szombaton közleményben próbálta cáfolni, hogy Varga Zsé András a magyar emberek pénzén rendelt magának elnöki lakosztályt a költözés előtt álló kúria új épületében, az egykori Néprajzi Múzeumban. A miniszterelnök fotókkal illusztrálva felsorolt néhányat a luxusról, amelyet a kúria szerinte letagadott. Többek között aranyozott plafon az elnöki szobában, márványlapok az elnöki fürdőben, üvegtetővel fedett téli kert és új teraszok parlamentre nyíló kilátással. A kormányfő korábban jelezte, az egészet ki fogják vizsgálni, főleg, hogy a kivitelező Market építő ZRT nemrég jelezte, hogy túlmunkát kellett végeznie. A kúria azzal védekezik, hogy az építkezést még az előző vezetés hagyta jóvá. Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető szerint pedig a kúria elnöke elleni méltatlan támadással az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Új trafiboxot helyeztek üzembe Veszprém vármegyében, a 82-es főút 26-os kilométer szelvényénél. Az eszköz mindkét irányban méri a járművek sebességét. Az első trafiboxot közel 6 éve telepítették Magyarországon, azóta pedig országszerte már több mint 260 ilyen sebességmérő működik. A most telepített berendezés előnye, hogy egyszerűen telepíthető, nem igényel hálózati csatlakozást, napelemes működésének köszönhetően fenntartható és költséghatékony, emellett könnyebben hozzáférhető és üzemeltethető. Veszprém vármegyében a közlekedési balesetek legfőbb oka a sebesség helytelen megválasztása, amely az esetek 31%-áért felelős. Ezt követi az elsőbbség meg nem adása 24%-kal, még a harmadik leggyakoribb ok a kanyarodási és előzési szabályok megszegése több mint 10%-os arányjal. Különleges hangulat, izgalmas futamok és pezsgő közösségi élmények jellemezték a 24. Balaton regattát, amelyet pénteken rendeztek meg a Balaton-almádi Nereusz Park Hotel strandján. A Pannon Egyetem hagyományőrző eseménye idén is több száz hallgatót, oktatót, munkatársat, öreg diákot és partnercégek képviselőit mozgatta meg, akik együtt búcsúztatták a tavaszi szemesztert a Balaton partján. A programban idén is helyet kaptak a hagyományos kategóriák, a szeniorok, az öreg diákok, a nyílt futam és a Dr. Gál Zoltán emlékfutam, amelyben a Pannon Egyetem karainak csapatai mérték össze erejüket. Különösen nagy érdeklődés övezte a céges megmérettetéseket, amelyeket a megnövekedett érdeklődés miatt már két előfutamban rendeztek meg. Nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, miután a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzték le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A jövő évi lesz a 30. férfi világbajnokság, a magyarok eddig 22 alkalommal voltak résztvevők, legutóbb tavaly januárban a negyeddöntőig jutottak. Országos döntőbe jutott a Vedac Petang csapata a Pécset rendezett csapatbajnokságon. A veszprémi együttes története során először indult az országos versenyben, és a csoportkörből sikerült tovább jutnia a legjobb 8 közé. A Vedac a nyitó mérkőzésen vereséget szenvedett a kiemelt Budapest PSE ellen, majd a továbbjutásért rendezett összecsapáson magabiztos 23-8-as győzelmet aratott a hazai pályán szereplő PVSK második csapata felett. Az országos döntőt július 13-án rendezik Badacsony-Tomajon, ahol a veszprémiek a PVMSK ellen lépnek pályára a legjobb 4 közé jutásért.
1: Megnyitották a 15. kerületben a Bezsilla Nándor utcát a Pesti Újhelyi útnál, a 124-es autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Baleset miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad a Budaörsi úton az Egér út közelében, szintén baleset okoz torlódást az Ülői úton befelé az Ecseri út előtt. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát, az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak, a Kossuth tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti az Icsi Jenő utca és a Bátori utca Pajcsi-Zsirinszky út megállót. Az M6-os autópályán Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat, úgyhogy óvatosan közlekedjünk arra, és az M9-es autóúton Szekszárdnál kigyulladt egy kamion az 1-es kilométernél, ezért félpályán haladott a forgalom. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Köszönjük őket előre is!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itt a Sláger FM-en indul, a Sláger napközben a mikrofonnál Jekkel Dániel, és milyen jó az, hogy most már így süt a nap, nincsen túl meleg, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy egy jó hétbe csapjuk bele a fejszénket. Amiria Lilivel jön tőle, You Bring Me Joy!

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Az előzőekben Zara Larsson énekelt nekünk a Pink Panther Estate Side című slágerében. Május 20-án, tehát ezen a héten szerdán veszi kezdetét az év egyik legjobban várt gasztronómiai eseménye, a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál a Budapesti Szabadságtéren. A hatnapos rendezvényen egészen május 25-éig a hazai borászatok krémje mutatkozik be a fővárosi közönségnek. A kilátogatók prémium magyar borok és különleges pezsgők kíséretében élvezhetik a tavaszi estéket. A szervezők tájékoztatása szerint a belépés ingyenes, a kóstoláshoz pedig egyedi fesztivál pohár váltható a helyszínen. Érdemes lehet a gasztronómia rajongóinak ellátogatni. Erre a programra a Good Boys-zal folytatjuk most ezt tőlük. A Bongo Cha-Cha-Cha itt a Sláger FM-en.
1: Ez a

0: Molnár Tamás és Majka énekelt, rappelt nekünk az előzőekben, ez volt tőlük a visszapillantó, melynek fő mondani valója, hogy bármi történik az életben, bármilyen traumák érnek minket, mindig tovább kell menni előre és nem foglalkozni a múlttal, mert a múltunk nem határozza meg a jövőnket, talán ez a legfontosabb tanulság ebből a dalból. Már is érkezik a The Course és a Breathless. Előtte viszont még hozzuk a legfrissebb időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
7: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
6: Hogy nincs?
7: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
6: És kerti fényfüzéreket. Legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
7: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék. Sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor. Érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Vitelkörzetünkben 11-14 fok körül alakulnak a maximumok jelenleg, a reggeli borús, erősen felhős kezdés után északnyugat felől végre megkezdődött a felhőzet határozott szakadozása, így a délelőtt folyamán egyre hosszabb időre kisüt a nap a térségünkben. Kisebb zápor az agglomeráció keleti tájain még előfordulhat, de a csapadék zöme már távozott. Az északnyugati szél ugyanakkor sokfelé élénk, a nyílt szakaszokon 30-35 km/órás lökések is kísérhetik. Ez ronthatja a hőérzetet.
0: Baleset történt a József körúton, a Rákóczi út előtt a belső sávban. Helyszínenek a Budaörsi úton, az Egér út közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladott. Baleset történt az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt. Ez okozott torlódást, és egyirányosították mától a 11. kerületben a Neszmélyi utat, a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, emiatt a rendőrség továbbra is letereli a forgalmat a 114-es jelű csomópontban, és az M9-es autóúton Szekszárdnál a kigyulladt kamion az 1-es kilométernél továbbra is akadályozza a forgalmat, ezért ott ott félpályán tud csak haladni a forgalom. Várom az önök közlekedési infóit és akár hívásban, akár SMS-ben, mindkét esetben a 06303030958 lesz az a szám, amin keresztül érkezhetnek. Előre is köszönjük, ha segítik egymást útközben. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják

0: A Sláger FM-en ez volt most Jennifer Lopez és David Guetta közös zenéje, Save Me Tonight. Egy örömhírt jelentett be nemrégiben David Guetta, ugyanis újra apai örömök elé néz. David Guetta és párja Jessica Litton ugyanis titokban köszöntötték második közös gyermeküket, egy Skyler nevű kislányt. Az 58 éves francia DJ-nek ő a negyedik gyermeke, ex-feleségétől két felnőtt korú, egy 22 és egy 18 éves utódja van. Littonnal közös fiúk Sian pedig 2024 márciusában született. A hírt az Instagramon jelentették be egy családi fotósorozattal, amihez Jennifer Lopez és Tiesto is gratulált. Mindketten készítettek már közös dal David Guettával, ezúttal gratulálunk nekik. Mi is Rosalinnel jön tőle most a Snap itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek változatosan

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
5: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
6: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. MargitSzigetiSzínház.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Nem mond le Súlyog Tamás. Lezárták az M6-os autópályát Paksnál, és folytatódik az Erzsébet híd felújítása. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Nincs jogi vagy alkotmányos indoka lemondására, ezt mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök az Indexnek adott interjújában. Az államfő arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt több közjogi méltóság távozására. Súlyog Tamás közölte, felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rendvédelmére, ezért amíg hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, eleget kíván tenni megbízatásának. Hozzátette, az alkalmatlanság és a méltatlanság politikai értékítélet ilyen kategóriákat az alkotmány nem tartalmaz. Az államfő szerint most kormányváltás történt, nem rendszerváltás. A köztársasági elnök intézmény újragondolása pedig csak jogi keretek között történhet. Két baleset miatt lezárták az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát Paksnál, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint mindkét esetben egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A balesetek miatt az érintett pályaoldalon teljes útzár van érvényben. A közlekedőknek jelentős torlódásra kell számítaniuk a térségben. A katasztrófa védelem közlése szerint a balesetek személyi sérüléssel jártak. Az M6-oson Budapest felé tartóknak érdemes figyelniük az aktuális közlekedési információkat, s lehetőség szerint másik útvonalat választani. Újabb ütemmel folytatódik az Erzsébet híd dilatáció cseréje. A Magyar Építők azt írja, a mostani munkák a budai oldali lehajtókat érintik, a Rudasfürdő felé vezető ágat, valamint az Attila út, vagyis Krisztina város felé tartó lehajtót. A közbeszerzés szerint a jelenlegi elhasználódott dilatációs szerkezeteket korszerűbb és tartósabb megoldásra cserélik. Ezek a szerkezetek biztosítják, hogy a híd és az útpálya hőmérsékletváltozások miatt biztonságosan tudjon mozogni. A kivitelezés során a vízelvezetésre is figyelni kell, hogy a csapadék ne károsítsa a szerkezetet. A munkáknak legkésőbb november 15-ig kell elkészülniük. Felülvizsgálja a kormány a kiemelt beruházásokat és az azokhoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatokat. A kormányváltás után Vitézi Dávidhoz került az építésgazdaság és a lakáspolitika irányítása. A miniszter pedig a kiemelt beruházások rendszerének áttekintését ígérte. Vitézi Dávid szerint nem önmagában a nemzetgazdaságilag kiemelt státusz jelent problémát, hanem az, hogy mely projektek kapták meg ezt a besorolást. A kormányhatározat alapján teljes körű és soron kívüli felülvizsgálat indul. Az intézkedés Északpestet is érinti. Újpalotán a Szilas lakópark, Újpesten pedig a Népsziget lakótornyos beépítése is a vizsgált beruházások között lehet. Idén is egy nyári virágot oszt a hegyvidéki önkormányzat a kerületeknek. A virágosztás június 5-én 14 és 16 óra között lesz a készlet erejéig. A lakók három helyszínen vehetik át a növényeket, a polgármesteri hivatal mellett a Böszörményi út 23-25-nél, a Városmajori plébánia mellett, a Csaba utca 5-nél, valamint a Fodor utca és a Pagony utca találkozásánál, az élelmiszerbolt mellett. Az önkormányzat kéri, hogy az érdeklődők vigyék magukkal a lakcímkártyájukat is. 13-14 fok van a fővárosban és az agglomerációban, Veszprémben is gyorsan távoztak a felhők, így egyre több területen süt ki a nap. Az északnyugati szél továbbra is élénk, hűvös lökésekkel kíséri a napsütést, délután pedig lefér 17 fokos maximum várható, eső már nem lesz, frontmentes időt ígértek térségünkben a meteorológusok.
11: Egyirányosították mától a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé, a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve közlekedik, nem jár az Icsienő utca, illetve a Bátori utca, Bajcsy-Zsirinszky út környékén, vagy ezek között. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Ülői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, amiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Veszprémi csomópont és a Lepsényi pihenőhely között egy személyautó szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél, csak a belső sáv járható.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a délelőtt utolsó órája a mikrofonnál. Jekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt rádiózunk a mai napon. És itt lesz elünk a Crazy Town hatalmas nagy klasszikusa 1999-ből. Ez lesz a Butterfly Florida-val, és a Good Feeling-el pedig már indultunk is.

0: Hi, Hungry. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt most egy Sirán újdonsága, a Sapphire. Egy különleges jubileumot ünnepel idén májusban a főváros, hiszen pontosan 130 évvel ezelőtt, 1896-ban indult útjára a milleniumi föld alatti vasút. Kontinensünk első számú villamos üzemű föld alatti vasútjának tiszteletére a Városliget ZRT és a Közlekedési Múzeum közösen szervez ünnepi programokat Budapesten. A Városligetben található ikonikus Millennium házában interaktív családi események és izgalmas történeti bemutatók várják az érdeklődőket. Érdemes lehet közelebbről megismerni Budapest büszkeségét, a kisföld alatti lenyűgöző múltját és technikai örökségét a mostani hétvégén. Érdemes ellátogatni a Városliget ZRT, illetve a Közlekedési Múzeum online platformjaira, és megnézni ezeket a programokat, és élni az általuk nyújtotta szórakozási lehetőségekkel. Sam Smith-szel folytatjuk, most Kim Petrasszal közösen énekel, ez tőlük az Unholy, itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan az idén 30. jubilómát ünneplő Bombón, illetve Radics Gigi közösen zenélt. Ez volt tőlük a Rapot vagyok. Az elmúlt hétvégén a Bombón a 30. fennállását ünneplendő egy hatalmas nagy koncertet adott, és egészen biztos vagyok benne, hogy az imént hallott dal is felcsendült ott. Na, hamarosan felcsendül Camaro és a Fam Like You, a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után vele megyünk tovább.
1: De 3-14 fokot mutatnak a hőmérők a fővárosban és az agglomerációban. A felhők most arra látványosan visszahúzódtak, így egyre nagyobb területen a napsütésé a főszerep. A teljes vételkörzetünkben is egyébként csapadékra a déli órákban már egyáltalán nem kell számítani, az esernyőket nyugodtan elcsomagolhatják a nap hátra lévő részére. Az északnyugati szél viszont továbbra is élénk lökésekkel borzolja a kedélyeket, különösen a budai oldalon és a hidakon, így a kinti tevékenységekhez még indokolt a réteges öltözködés.
0: Egyirányosították mától a 6. kerületben a Nagymező utcát, az Andrássy út felé, a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve közlekedik, nem jár az Icsienő utca, illetve a Bátori utca, Bajcsi-Zsilinszky út környékén, vagy ezek között. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Ülői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Mától a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán 2 baleset is történt, amiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Veszprémi csomópont és a Lepsényi pihenőhely között egy személyautó szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél, csak a belső sáv járható.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Épp a Sláger FM-en ez volt Taylor Swift és a The Faith of Ophelia, az új sláger az új albumról. Aztán most érkezik egy igazi szakítás előtti szabadsághimnuszt, amikor érezzük azt, hogy oké, megvan a döntés, megcsinálom, és akkor felszabadulok. Ezt az érzést szeretné átadni a következőkben. Selena Gomez a Single Soon-ban, amit már indítottam is, és amivel zárjuk az órát itt a Sláger FM-en.
1: Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
10: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
12: A Sláger FM-et hallgatja?
13: Ha megkeresi telefonon vagy online,
12: kérjük, mondja el!
13: Sláger FM. Sláger FM.
12: Sláger FM.
14: Köszönjük!
13: A reklám után

0: Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus. Ismét tragédia történt a Veszprémi viaduknál. Földgázvezeték karbantartása miatt kell fény- és hanghatásokra számítani Balatonfűzfő és Veszprém között. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, miután a kormány bejelentette, felbontja az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos támogatási szerződését, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. Az alapítvány célja világszínvonalú kutatási környezet kialakítása és tehetséggondozási program létrehozása lett volna nemzetközi kutatók és fiatal tudósok számára. A kuratórium rendkívüli ülésén egyhangulag fogadták el a miniszterelnöknek címzett levelet, amelyben párbeszédet kezdeményeznek a kormánnyal, hangsúlyozva a tehetséggondozás nemzeti érdek. Krausz Ferenc hozzátette, azt kívánja, hogy a magyar tudomány, innováció és tehetséggondozás a következő években minden korábbinál erősebb támogatást kapjon. A szerződés felmondását Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azzal indokolta, hogy a konstrukció szerinte kivonná a közpénzeket a demokratikus ellenőrzés alól. Hankó Balázs korábbi miniszter ugyanakkor politikai indíttatásúnak és törvénysértőnek nevezte a döntést. Újabb megrázó eset történt Veszprémben. A hétfő reggeli órákban rendőrök jelentek meg a Veszprémi Völgyhídnál, amiből már sejthető volt, hogy rendkívüli esemény történt a város egyik legismertebb pontján. A veol.hu információi szerint egy középkorú, Várpalota környékéről származó férfi öngyilkosságot követett el, leugrott a hídról. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. A történteket általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják. A Veszprémi viadukt az elmúlt években több alkalommal is tragikus események helyszínévé vált, többen kíséreltek meg itt öngyilkosságot. Földgázvezeték karbantartása miatt kell fény- és hanghatásokra számítani kedden és szerdán Balatonfűzfő és Veszprém között. Az FGS földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint a Papkeszi Devecser gázvezeték Balatonfűzfő és Veszprém közötti szakaszán fáklyázással járó karbantartási munkálatokat végeznek. Május 19-én és 20-án, kedden és szerdán 7 és 20 óra között. A fáklyázás a Veszprém 1-es gázátadó állomásnál a déli elkerülő Füredi úti csomópontja mellett történik, és erős fény- és hanghatásokkal jár. Ezen a héten is folytatódik a karbantartás az áramhálózaton, így ismét lesznek áramszünetek Veszprém vármegyében. Május 18-a és 24-e között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az E.ON. Lesz, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel majd a szolgáltatás. Kedden például Veszprémben az Arany János, a Petőfi Sándor és az Őrház utcában, valamint Várpalotán, csütörtökön pedig szintén Várpalotán, Ajkán és Tapolcán lesz áramszünet. Ezeket jellemzően 8 és 16 óra között végzik, hogy a lehető legkevesebb zavart okozzák. A pontos időpontok és helyszínek megtalálhatók az E.ON honlapján. Különleges hangulat, izgalmas futamok és pezsgő közösségi élmények jellemezték a 24. Balaton regattát, amelyet pénteken rendeztek meg a Balaton-almádi Nereusz Park hotel strandján. A Pannon Egyetem hagyományőrző eseménye idén is több száz hallgatót, oktatót, munkatársat, öreg diákot és partnercégek képviselőit mozgatta meg, akik együtt búcsúztatták a tavaszi szemesztert a Balaton partján. A programban idén is helyet kaptak a hagyományos kategóriák, a szeniorok, az öreg diákok, a nyílt futam és a Dr. Gál Zoltán emlékfutam, amelyben a Pannon Egyetem karainak csapatai mérték össze erejüket.
1: Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát. Az András út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti továbbra sem az Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsirinszky út megállót. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát is, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Mától a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot, átépítés zajlik. Egyirányosították mától a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, vízvezetékjavítás miatt a 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Ezzel kalkuláljunk. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, hogyha látnak, éreznek, tapasztalnak, szimatolnak, hallanak, bármit jöhet.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy
3: egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután a Sláger FM-mel, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk délután is. Cserébe hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Az első 2000-ből Sonic és a Sky, ezzel indulunk.

0: Itt a Sláger FM-en Olivia Dean, és a Man I Need, ezt hallgattuk, aztán hamarosan Budapestre érkezik egy történelmi sportesemény, nagyon készül már a város erre, ugyanis május 30-án a Puskás Arénában rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze az európai futball koronájáért. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér logisztikai stábjai és a hatóságok már most gőzerővel koordinálják a rendkívüli forgalmat. A szurkolói járatok fogadására és a Városliget környékére érkező óriási tömeg kezelésére megerősített biztonsági intézkedésekkel készülnek a szakemberek. Érdemes időben elindulni majd a repülőtérre a meccsnapokon, illetve másnapján is, ugyanis sokan fognak másnap is elmenni a repülőtérre, illetve onnan haza Gülföldre. Tényleg ez egy különleges időszak, azt gondolom, hogy ilyen Bajnokok Ligája lázban ég az egész város, hát hogyha körbenézünk, azt látjuk, hogy már minden reklám szinte, minden plakát abszolút Bajnokok Ligája támogató. Kijelenthetjük tehát, hogy Budapest abszolút Bajnokok Ligája döntő lázban ég. És ha már Bajnokok Ligája, akkor labdarúgás, illetve futás, az is nagyon fontos hozzá, úgyhogy a Van Republic Run című slágerét hallgatjuk. Ennek kapcsán itt a Sláger FM-en. Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A Sláger FM-en Király Viktor és a Rán után már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók. Aztán 2002-ből jön egy hatalmas Eurodance sláger, ATV, és a Hold You nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
7: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
8: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés. És passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. hoteldivinus.hu.
10: Székre állok.
11: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Mi az az állathang, amit tudsz utánozni?
15: Hát a macska az a legkönnyebb.
14: Na, az hogy kell?
15: Miu, miu, miu. Ez nagyon
14: ez
15: könnyű.
14: Ez nagyon könnyű. Mondjuk a tehenet hogy lehet?
15: Nem tudom. De az nagyon nehéz.
14: Nem.
15: De én még nem hallottam tehénat.
14: Búbú, igen.
15: Én még nem hallottam tehénat.
16: Ja, hát akkor azért nehéz, mert nem hallottam.
14: Hát úgy nem, hát akkor az persze.
16: De
14: hát
16: hogy csinálja a tehén? Igen. Így, ott így.
14: Nem hallottál még tehénat?
15: De úgy igen.
16: Nem.
14: De láttál már.
15: Hát láttam, és de még nem hallottam.
16: Uh-huh. Most hallottam.
10: Végre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
17: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: A legtöbb helyen vételkörzetünkben 13-15 fokot mérhetünk, az égbolt változóan felhős, a vonuló gomoly felhők mellett hosszú napos időszakokra számíthatunk a kora délután folyamán. Az időjárás teljesen száraz, az utak is felszáradtak, a látási viszonyok pedig kiválóak a közlekedők számára. Az északnyugati szél változatlanul, meg-megélénkül hűvösebb légtömegeket szállítva a térségbe, de viharos széllökésektől már nem kell tartani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul ma.
0: Erik küldte, hogy lassú haladás a Széll Kálmán tér környékén, illetve a Rákóczi úton befelé, a Baross tértől Budapesten. Köszönjük szépen! Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben, a Gogol utcában, a Váci út felé, a Visegrádi utca után, mert csatornát javítanak ott. Lezárták mától a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát is, az Ülői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezeték javítás zajlik ott. Nézzük az autópályákon, mi újságban. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán korábban két baleset is történt, ezért a rendőrség a 114-es jelű csomópontban továbbra is letereli a forgalmat, úgyhogy ezzel kalkuláljunk ott arra felé. Várjuk az önök közlekedési infóit is. Hívható és SMS számunk 06303030958, akár SMS-ben, akár hívásban jöhetnek az infók. Előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Damiano David és a The First Time után beszéljünk egy különleges napról, hiszen a mai nap egy különleges nap, abból a szempontból, hogy ma van az internet egyik világnapja. Május 18-án az internet világnapján érdemes felidézni, hogy a világháló alapjait lefektető ARPANET rendszeren keresztül 1969-ben küldték a legelső üzenetet. Azóta a globális hálózat alapjaiban változtatta meg a mindennapi kommunikációt, a gazdaságot és az információ áramlást. A mai ünnep célja, hogy rávilágítson a digitális technológiák nyújtotta lehetőségekre, valamint az internetes biztonság és a digitális szakadék felszámolásának fontosságára a modern társadalomban. Ma van tehát az internet egyik világnapja. Ennek kapcsán, mivel ez egy csodálatos dolog, az internet alapvetően összeköti az egész emberiséget egymással, mondhatjuk, hogy ez egy csodálatos dolog, és egy csodálatos dologról, pontosabban csodálatos dolgokról énekel nekünk Benson Boone. A Beautiful Things-el zárul az óra.

0: These beautiful things that I've come.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
6: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bóbita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-ig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kesthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
10: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Holnap kezdődnek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések. Nincs közvetlen hantavírus veszély Magyarországon, és kap villamosokat is fogadhat a ferencvárosi telephely. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Holnap megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető Facebookján azt írta, a hétvégén telefonon egyeztetett az ukrán külügyminiszterrel, és megállapodtak a tárgyalások elindításáról. A megbeszélésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Orbán Anita szerint a tárgyalások fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi és megnyugtató rendezéséhez. A külügyminiszter konstruktív és eredményes párbeszédben bízik. Nincs közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon a hantavírus miatt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető azután reagált, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. Hegedűs Zsolt szerint nincs ismert magyar fertőzött, és olyan magyar emberről sem tudnak, aki kapcsolatba kerülhetett volna érintett személlyel. A miniszter hangsúlyozta, A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatról van szó. A vírus legtöbbször nem emberről emberre terjed, hanem fertőzött rákcsálók ürülékével, vizeletével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével. Budapest olimpiai terveiről beszélt Karácsony Gergely főpolgármester az Infostartnak. Karácsony úgy látja, el kell indítani azt a társadalmi párbeszédet, amely egy esetleges olimpia és paralimpia megrendezéséhez szükséges. A főpolgármester szerint a MOB és a főváros már elkötelezett abban, hogy Budapest pályázon a következő európai olimpiai játékok, vagyis a 2036-os vagy a 2040-es rendezés jogára. Erről azonban még a kormánnyal is tárgyalni kell. Karácsony Gergely hangsúlyozta, olyan koncepció támogatna, amelyben semmit nem építenek kizárólag az olimpia miatt. Csak olyasmit, amire Budapestnek egyébként is szüksége lenne. Hamarosan megnyílhat a régóta zárva tartó Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Már meghirdette az élményfürdő üzlethelyiségeinek hasznosítására kiírt pályázatokat, ezekben pedig az szerepel, hogy a fürdő várhatóan június 19-én fogadhatja újra a látogatókat. A társaság közösségi oldalán közzétett felhívás szerint fagylaltosok, lángossütők, kürtős kalácsosok, strandcik árusok, vatacukor és büfé üzemeltetők jelentkezését várják. A szolnoki strand több éve felújítás alatt áll, megnyitását korábban is 2026 nyarára tervezték. A mostani pályázatok újabb jelei annak, hogy a beruházás a befejezéshez közeledik. Az új KAF villamosok ideiglenes tárolására is alkalmassá vált, a BKV Ferencvárosi telephelyek közölte a társaság. A korszerűsítési munkák a tervezetnél korábban fejeződtek be, ezek során a kocsi szén egyik fontos részét, a hurokvágányt újították meg. Ez biztosítja, hogy a villamosok biztonságosan és gyorsan tudjanak fordulni, illetve forgalomba állni. A fejlesztésnél már figyelembe vették az új KAF villamosok műszaki igényeit is, mivel ezek alacsony padlósak, nagyobbak és nehezebbek a korábbi járműveknél. 15-16 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, a napsütési a főszerep, már csak ártalmatlan gomoly felhők zavarhatják ezt meg, eső a nap hátra lévő részében az időjósok szerint nem lesz, az északnyugati szél viszont kitartóan élénk marad, érdemes még szélvédő réteget viselni, hogyha szabadban tartózkodnak a vételkörzetünkben.
12: Baleset történt a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Gyáli út előtt a külső sávban. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Ülői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosították mától a 11. kerületben a Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Mától megváltozott a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában. Átépítés miatt a Cserhalom utcát lezárták az Úszódar utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha tapasztalnak valamit, útközben tudják. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk. Jó
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Ákinak köszönjük szépen a híreket, és pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál Jekkel Dániel. Jöjjön most egy olyan dal, ami egészen biztosan mindenkinek a lábát egy picit be fogja indítani. LMFAO Party Rock Anthem. Indulunk!

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

itt a Sláger FM-en, ez volt most Lady Gaga újdonsága, a The Dead Dance. Aztán beszéljünk egy picit arról, hogy komoly változások előtt áll a fővárosi parkolási rendszer. Július 1-től ugyanis teljesen megszűnnek a parkolóautomaták Budapesten. A fővárosi közgyűlés értelmében a díjakat kizárólag mobil alkalmazásokon keresztül lehet majd kiegyenlíteni, az óradíjak pedig zónától függően átlagosan 25%-kal emelkednek. Az autósok értekvédelmi szervezetei már is tiltakoznak az új szabályozás ellen, mivel a készpénzes fizetés így csak az ügyfélszolgálatokon lesz elérhető, ami szerintük hátrányos helyzetbe hozza az okos telefonnal nem rendelkező sofőröket, és egyébként ebben igazuk is van. Én azzal egyetértek, hogy emelkednek a díjak, legyen minél kevesebb autó Budapesten, használjuk a tömegközlekedést, bringázzunk, esetleg motorozzunk, de ne üljünk a dugóba. Ez mindenképpen szerintem egy jó irány. Megyünk tovább Paul Russell-el, tőle érkezik most a Lil Boat Hang itt a Sláger FM-en. Let me tell you.

geszti, és ha mindenki legyen rohadt gazdag, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, és ezt kívánjuk mi is mindenkinek, hogy legyen minél jobb az anyagi helyzete, de arra is figyeljen oda, hogy a szerettei, az egészsége, a szabad ideje,

0: legfrissebb időjárási, aztán én a legfrissebb közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: A legtöbb helyen most már vételkörzetünkben 13-16 fokot mutatnak a hőmérők, igazi kellemes napos időben telik a délután. A felhők már csak elvétve takarják el a napot, és csapadéktól a nap hátra lévő részében sem kell tartani. Az északnyugati szél továbbra is aktív, élénk lökéseik tisztán tartják a város levegőjét, ugyanakkor a nyíltabb szakaszokon haladó autósoknak még érdemes figyelni az erős oldalt szélre. A napi maximumot jelentő 17 fokot pedig hamarosan elérjük az előrejelzések szerint.
0: Baleset történt a Kőmeskálmán körúton az Árpád híd felé a Gyáli út előtt a külső sávban. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Ülői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosították mától a 11. kerületben a Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmély út megállót a Gazdagréti tér felé. Mától megváltozott a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában. Átépítés miatt a Cserhalom utcát lezárták az Úszódar utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha tapasztalnak valamit, útközben tudják. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

tűzerővel készül a nyári zenei szezonra, hiszen alig néhány héttel ezelőtt jelent meg a legújabb slágere, az I Love It, amelyben a népszerű rapper Playboi Carti is közreműködik. A kubai amerikai énekesnő ezzel a tempós felvétellel vezette fel érkező új stúdióalbumát, amely stílusában egy teljesen új, kísérletezőbb, elektronikusabb popzenei irányt képvisel. Ráadásul a napokban hivatalosan is megerősítette, hogy az új lemez bemutató turnéjával idén nyáron Európába is ellátogat, és a legnagyobb zenei fesztiválok színpadain ad majd élő koncerteket. Camila Cabello, akitől most 2021-ben indítom a Don't Go Yet című slágerét itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Tánc, ritmus, művészet Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
0: Programok táncfesztiválja.hu.
2: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
3: Fezen, Székesfehérváron.
4: Június 19-21.
3: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
4: Jegyek.
3: Fezenfesztivál.hu.
5: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
5: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
9: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
12: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Meghosszabbított nyitvatartással készül a Veszprémi NAV az adóbevallási hajrára. Megkezdődnek az Egressy József utca felújításának előkészítő munkálatai. Svéd győzelem született a Tour de Hongrin. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az SZIA bevallás benyújtásának elősegítése céljából a NAV Veszprém vármegyei központi ügyfélszolgálata május 18-a és 20-a között hétfőtől szerdáig 8 óra 30 perctől 18 óráig fogadja az ügyfeleket. Kedden a rendkívüli nyitvatartási időben a kizárólag SZIA bevallás ügyintézéshez kapcsolódó ügyek intézhetők. Az adóbevalláshoz kapcsolódó tájékoztatás, bevallásjavítás, bevallás átvétele, csekk kiadása, bankkártyás fizetés, valamint ügyfélkapuval kapcsolatos ügyintézés. Megkezdődnek az Egri József utca felújításának előkészítő munkálatai Veszprémben. Az útrossz állapota miatt az elmúlt években számos lakossági jelzés érkezett az önkormányzathoz. Az Egri József utcának azon a szakaszán, ahol a buszforgalom zajlik, a tervek szerint 2027-re teljesen megújul az úttest és a járda. A tartós és hosszú távú megoldás érdekében azonban a burkolatfelújítást megelőzően a Bakonykard ZRT teljesen átépíti az ivóvízvezetéket és a Szennyvíz csatornát. Május 18-a és június 20-a között lezárják az Egri József utca 19 és 25 szám közötti szakaszt. Ezt követően azonban több lépésben folytatódik majd a kivitelezés, amelynek végére a teljes útszakasz megújulhat az Átrium köztől a Pál László utcán keresztül egészen a Botev utcáig. A közlekedési változások a V-buszok közlekedését is érintik. Május 18-ától a 6-os, 11-es és 43-as járatok az Egri József utca érintése nélkül mindkét irányban a Stadion utcán keresztül közlekednek. A 11 A-jelzésű autóbuszok helyett ideiglenesen a 11-es járatok indulnak a Veszprémi vasútállomásról és a Vámosi úti fordulóból módosított menetrenddel. A 28-as járat szintén terelő útvonalon közlekedik majd, a Stadion utca, Kemecse utca és a Stadion megállók között a Stadion utcán halad, a köztes megálló kihagyásával. Új együttműködésekkel és nagyszabású bemutatókkal készül a 2026-27-es évadra a Kabóca Báb Színház. Az intézmény 8 premiért jelentett be, köztük az 1956-os forradalom 70. évfordulójára készülő 56-26, avagy a Vakcsillag című előadást, amelyet a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével mutatnak be a Hangvilla épületében. A Báb Színház a Kód Digitális Élményközpont és a Fitos Dezső Társulat együttműködésével viszi színpadra Lázár Ervin a Hadszögletű Kerekerdő Meséi című történetét. A következő hetekben Veszprém ad otthont az Asita egy gyermek és ifjúsági színházi biennálé több programjának. Június végén pedig 33. alkalommal rendezik meg a Kabóci Jádé Fesztivált. A társulat idén fennállásának 25. évfordulóját ünnepli, az évad során pedig 470 előadással több mint 51 ezer nézőt értek el. Jakob Söderqvist nyerte a 47. Tour de Hongrie összetett versenyét. A vasárnapi zárószakaszon, amelyet Balatonalmádi és Veszprém között rendeztek, a belga team Merlier bizonyult a leggyorsabbnak, és harmadik etap sikerét aratta az idei viadalon. Söderqvist azonban összetettben a legjobb volt, a verseny történetének első svéd győzelmét aratta. A legjobb magyar összetettben Walter Attila lett, aki a 9. helyen zárt és megszerezte a fehér trikót. A hegyi pont verseny Fetterrik nyerte meg, így ő viselhette a piros trikót. A záróetapot esős nehéz körülmények között rendezték vasárnap. A mezőnynek négyszer kellett megmásznia a Tóth Bázsony Gella emelkedőt.
1: Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. A 2-es főúton Rétság térségében két autó ütközött össze, az 54-es kilométernél a Szendehely felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Budapesten mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát, az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi Zsirinszky út megállót. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak ott, és mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot, átépítés zajlik ott. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az örök közlekedési infóit is, amiket köszönünk szépen előre is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már indul is az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, nem állunk meg 2 óra után sem, hanem hallgatjuk azokat a zenéket, amikkel gyorsabban telik a délutáni munkaidő is. Pink és a Your and Your Hand az első.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt most. A Mr. Know It All Teddy Swims Sláger. Ma van a múzeumok világnapja, amelyet 1877 óta május 18-án ünnepel a világ. Ebből az alkalomból a budapesti és a főváros környéki intézmények is különleges interaktív tárlatvezetésekkel, valamint rendhagyó művészeti programokkal várják a látogatókat. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a múlt emlékeit és a kulturális örökséget a nagy közönséghez. Hogyha van rá lehetőségünk, akkor érdemes lehet kihasználni a mai napot egy tartalmas kiállítás megtekintésére. Hozom mellé a Coldplay slágerét, az most tőlük a Higher Power itt a Sláger FM-en.
1: Hello, we're Coldplay.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó

0: Itt a Sláger FM, Gudics Máté, és a mellékhatás után érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, aztán Omi és a Hula Hoop nyitja a következő zenei szakaszt.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
2: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyet most a jegyszer1.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
5: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek! Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
6: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
7: Vezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
8: Most vagy soha!

0: 50.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A legtöbb helyen vételkörzetünkben elértük a mai napi csúcsértéket, 17 fok körül van Budapesten és az agglomerációban a hőmérséklet. Napsütéses délutánunk van, az égen csak néhány ártalmatlan fátyol és gomoly felhő látható, az időjárás teljesen stabil és csapadékmentes. Az északnyugati szél ereje némileg csökkent a délelőtti órákhoz mérve, de a nyílt területeken és a hegyvidéki szakaszokon még mindig élénk maradhat. A hőmérséklet a következő órákban már nem emelkedik tovább, sőt a késő délutáni órákról lassú csökkenésnek indul.
4: Erős a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-as autóútra, itt is a külső sávon tudnak csak arra szolgatni a járművek. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es és az M0-as találkozásának közelében egy kamion rakománya a burkolatra borult, emiatt a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárásra és torlódásra kell készülni. A 7-es főúton Diós átkelési szakaszán egy műszaki hibás autóbusz vesztegel, a 14-es kilométernél félpályán halad csak a forgalom. A 86-os főúton Csorna térségében egy furgon és egy személyautó karambolozott a 149-es kilométernél a félútpályát. Emiatt lezárták. Budapesten lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezeték javítás zajlik ott. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en, ez Zoltos Loy, és a Get Lucky, és ezzel kíván nekünk Loy nagyon sok szerencsét a mindennapjainkhoz. Loy egyébként egy német énekesnő, aki néhány évvel ezelőtt egy tehetségkutató műsorban tűnt fel, és annyira hozza ezt a pozitív életérzést, hogy mindenki egyből a szívébe zárta, ostromolja a slágerlistákat, és itt a Sláger FM-en is gyakran találkozhatunk vele. Jön a következőkben a Jetlag, illetve March közös zenéje. 2018-ból indul most az égen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
5: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a Keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
6: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
7: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
6: Hogy nincs?
7: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
6: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
7: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. petrányiautó.hu.
9: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklubben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklub.hu oldalon.
10: 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Feljelentést tett Havasi Bertal a Magyar Péter ellen. A Szalai utcába költözik az Oktatási Minisztérium, és felújított részleget adtak át a Semmelweis Egyetemen. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Feljelentést tett Magyar Péter miniszterelnök ellen Havasi Bertalan a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára, írta az Infostart. Havasi Bertalan közleménye szerint hivatali visszaélés miatt fordult az első kerületi rendőrkapitánysághoz. Azt állítja, hogy Magyar Péter szombati minisztérium bejárása során törvénytelen utasítást adott arra, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi épületből. Havasi szerint állami vezetői igazolványa a felmentésség jogosította őt a minisztériumokba és közintézményekbe való belépésre. Úgy fogalmazott, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése nem állja meg a helyét, és szerinte hatalommal való visszaélésnek minősül. A Szalai utcai korábbi oktatási minisztériumi épületben működik majd az új oktatási és gyermekügyi minisztérium, írta a 444.hu. Magyar Péter sajtótájékoztatója alapján. A kormányfő a minisztériumi átadás átvételek után arról beszélt, hogy több tárca elhelyezéséről már döntöttek, de a teljes minisztériumi infrastruktúráról még átfogó jelentés készül. Az oktatási tárca esetében eldőlt, hogy visszaköltözik a Szalai utcai épületbe, ahol korábban is oktatás irányítási feladatokat láttak el. A döntés gyakorlati és jelképes jelentőségű is, mert az oktatás ugye önálló minisztériumi központot kap. A cikk szerint az épületet jelenleg a belügyminisztérium használja, és ott működik az oktatási hivatal is. Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinikája Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A beruházás 100 millió forintból, egyetemi forrásból valósult meg. Merkeli Béla, a rektor az átadón arról beszélt, hogy a fejlesztés nem csak az infrastruktúrát javítja, hanem a gyógyító munkahatékonyságát is növeli. Kiemelte, a stroke ellátásban különösen fontos a gyors diagnózis, a jól szervezett betegút és a magas szintű ellátás. A központban évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek. A felújított szubintenzív részlegen a betegek az elsődleges stroke ellátás után 24 órás megfigyelésre kerülnek, állandó orvosi és szakasszisztensi felügyelet mellett. Újra megnyílt a Dobogókői út Esztergomban, így a városközpont felé közlekedők ismét használhatják az érintett útszakaszt, írta a kemma.hu. Az autósoknak ugyanakkor továbbra is figyelniük kell, mert a sávelhúzás még érvényben marad. Ez azt jelenti, hogy az út már járható, de a megszokott haladási rend helyenként eltérhet a korábbitól. A polgármester türelmet kért és megköszönte az esztergomiak együttműködését. A városközpont felé vezető fontos útvonal tehát újra használható, de továbbra is óvatos közlekedésre van szükség. Kertészeti munkák miatt időszakos forgalmi akadályokra kell számítani a Kőrösi Csoma Sándor úton. A Főkert ZRT munkatársai holnap és holnap után, tehát kedden és szerdán fognak dolgozni a Vaspálya utca és a Dréher-Antal út közötti szakaszon. A munkavégzés mindkét napon reggel 7-től délután 3-ig tart majd. A tájékoztatás szerint a kertészek munkája esetenként akadályozhatja a közlekedést, ezért az arra járó autósoknak érdemes óvatosabban vezetniük és szükség esetén hosszabb menetidővel számolni. Ha kell, kerüljenek. Az égbolt szinte teljesen derült, csapadéktól egyáltalán nem kell tartani a hazaindulás során, hogyha valaki korán végezne. Az élénk légmozgás az esti órákra jelentősen mérséklődik, a tiszta éjszaka folyamán pedig 9 fokig hűl le a levegő, lassan csökkenni kezd majd, a hőmérséklet a napi maximumunk 17 fok körül alakult. Frontra nem kell számítani.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
14: Erős a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-as autóútra, itt is a külső sávon tudnak csak arra szolgatni a járművek. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es és az M0-as találkozásának közelében egy kamion rakománya a burkolatra borult, emiatt a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárásra és torlódásra kell készülni. A 7-es főúton Diósd átkelési szakaszán egy műszaki hibás autóbusz vesztegel, a 14-es kilométernél a félpályán halad csak a forgalom. A 86-os főúton Csorna térségében egy furgon és egy személyautó karambolozott a 149-es kilométernél, a félútpályát emiatt lezárták. Budapesten lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetékjavítás zajlik ott. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: 3 óra után sem állunk meg, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, és ebben az évben fogok javasolni egy konkrét múzeumot, ami különleges nyitvatartással vár mindenkit a Múzeumok Világnapja kapcsán. Portugal the Man, Feel It Still, ezzel indulunk, Jekkel Dániel vagyok.

napjainkban ez a sláger. Minden, amit szeretünk.

0: hogy ez volt, amit az előzőekben hallottunk. Clementine Douglas-szel közösen készült ez a sláger. Rendhagyú nyitvatartással a Múzeumok Világnapja alkalmából a mai napon a Néprajzi Múzeum vár mindenkit nagy szeretettel. Bár a hétfő hagyományos a szünnap, az intézmény ma este 6 óráig nyitva tart, és itt debütál a vadonatúj múzeumi kék túra analóg pecsétgyűjtőjáték is. A látogatók a normál belépőjeggyel a teljes gyűjtemény mellett a közkedvelt manga kiállítást is megtekinthetik a Néprajzi Múzeumban. Ráadásul ma hirdetik ki a közösségi kampány eredményét is, amelyből kiderül, melyik az a 10 legnépszerűbb műtárgy, amit a közönség szavazatai alapján mindenkinek látnia kell. Ez várható tehát a Néprajzi Múzeumban a mai napon, a Múzeumok Világnapja alkalmából. Picivel járunk 3:30 előtt, ennek alkalmából hozom most az Oh My God című slágért Adéltől, aki most jól be is köszön ide hozzánk. Hello, Adél!
1: Sláger

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, illetve most rögöst érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, aztán Rihanna és az SOS nyitja a következő zenei szakaszt.
1: A hőmérséklet Budapesten és Veszprémben is elindult a 17 fokos maximumról lefelé, jelenleg 15-16 fokot mutatnak a hőmérők, a felhőzet minimális, így a naplemente előtti órákat is a napsütés határozza majd meg, csapadékra már nem kell számítani a vételkörzetben, a szél fokozatosan veszít erejéből. Az esti órákra már csak mérsékelt északnyugati légmozgás lesz jellemző. Egy picit beszéljünk a holnapról, és holnap reggel kifejezetten hűvös, de teljesen száraz napos, és a maihoz képest jóval szélcsendesebb időnk lesz.
0: Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát, az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsienő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt, és egyirányosították mától a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út felé a Visegrádi utca után, mert csatornát javítanak ott. Nekem egyelőre ennyi, de hogyha önnek is van közlekedési infója, nagy szeretettel fogadjuk és osztjuk meg a többi úton lévő hallgatóval. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 98. Jó, tehát mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek. Változatosan négytől kis Kata tálalja őket, aki meg is érkezett. Szervusz, Kata!
1: Szia, és hozom a tejszínhabot, meg a cseresznyét a hab tetejére, hogy meg legyen a hétfő koronája.
0: Azt a de jól hangzik. Hát szerintem ennél nem is nagyon van további kérdésem, akkor engem megvettél. Én itt leszek veled egészen, ameddig te is.
1: Jó, én 10-ig itt leszek, úgyhogy...
0: Szuper.
1: Jó sokáig rádiózunk együtt.
0: Szuper, még a nap is kisüt itt a csicsergő hangodra, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagy. Illetőleg a hallgatóknak köszönjük szépen a figyelmet, holnap 10-kor találkozunk újra, és együtt fogjuk tölteni a munkaórákat. A Magna Cum Laude-vel búcsúzom, a Színezd újra érkezik, és tényleg holnap talán. Ciao!

0: első munkahelyemen mindig ez volt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron.
3: Július 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz
3: és sokan mások.
2: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Fezenfesztivál.hu.
4: Hőhullám. Hangulatingadozás. Éjszakai izzadás. Alvászavar. Hajhullás.
5: Elég. A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
11: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
12: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
13: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus. Ismét tragédia történt a Veszprémi viaduknál. Földgázvezeték karbantartása miatt kell fény- és hanghatásokra számítani Balatonfűzfő és Veszprém között. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, miután a kormány bejelentette, felbontja az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos támogatási szerződését, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. Az alapítvány célja világszínvonalú kutatási környezet kialakítása és tehetséggondozási program létrehozása lett volna nemzetközi kutatók és fiatal tudósok számára. A kuratórium rendkívüli ülésén egyhangulag fogadták el a miniszterelnöknek címzett levelet, amelyben párbeszédet kezdeményeznek a kormánnyal, hangsúlyozva a tehetséggondozás nemzeti érdek. Krausz Ferenc hozzátette, azt kívánja, hogy a magyar tudomány, innováció és tehetséggondozás a következő években minden korábbinál erősebb támogatást kapjon. A szerződés felmondását Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azzal indokolta, hogy a konstrukció szerinte kivonná a közpénzeket a demokratikus ellenőrzés alól. Hankó Balázs korábbi miniszter ugyanakkor politikai indíttatásúnak és törvénysértőnek nevezte a döntést. Újabb megrázó eset történt Veszprémben. A hétfő reggeli órákban rendőrök jelentek meg a Veszprémi Völgyhídnál, amiből már sejthető volt, hogy rendkívüli esemény történt a város egyik legismertebb pontján. A veol.hu információi szerint egy középkorú, Várpalota környékéről származó férfi öngyilkosságot követett el, leugrott a hídról. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. A történteket általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják. A Veszprémi viadukt az elmúlt években több alkalommal is tragikus események helyszínévé vált, többen kíséreltek meg itt öngyilkosságot. Földgázvezeték karbantartása miatt kell fény- és hanghatásokra számítani kedden és szerdán Balatonfűzfő és Veszprém között. Az FGS földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint a Papkeszi Devecser gázvezeték Balatonfűzfő és Veszprém közötti szakaszán fáklyázással járó karbantartási munkálatokat végeznek. Május 19-én és 20-án, kedden és szerdán 7 és 20 óra között. A fáklyázás a Veszprém 1-es gázátadó állomásnál a déli elkerülő Füredi úti csomópontja mellett történik, és erős fény- és hanghatásokkal jár. Ezen a héten is folytatódik a karbantartás az áramhálózaton, így ismét lesznek áramszünetek Veszprém vármegyében. Május 18-a és 24-e között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az E.ON. Lesz, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel majd a szolgáltatás. Kedden például Veszprémben az Arany János, a Petőfi Sándor és az Őrház utcában, valamint Várpalotán, csütörtökön pedig szintén Várpalotán, Ajkán és Tapolcán lesz áramszünet. Ezeket jellemzően 8 és 16 óra között végzik, hogy a lehető legkevesebb zavart okozzák. A pontos időpontok és helyszínek megtalálhatók az E.ON honlapján. Különleges hangulat, izgalmas futamok és pezsgő közösségi élmények jellemezték a 24. Balaton regattát, amelyet pénteken rendeztek meg a Balatonalmádi Nereus parkotás strandján. A Pannon Egyetem hagyományőrző eseménye idén is több száz hallgatót, oktatót, munkatársat, öreg diákot és partnercégek képviselőit mozgatta meg, akik együtt búcsúztatták a tavaszi szemesztert a Balaton partján. A programban idén is helyet kaptak a hagyományos kategóriák, a szeniorok, az öreg diákok, a nyílt futam és a Dr. Gál Zoltán emlékfutam, amelyben a Pannon Egyetem karainak csapatai mérték össze erejüket.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Nos, a Duna egyfajta választóvonalként működik, és attól keletre felhős, nyugatra inkább derűs az idő. A hőmérőnk jelenleg 17 fokot mutat, és egy kicsit fújdogál odakint a szél. Ezen a héten már javulás, tavaszuló idő várható, olyannyira, hogy hétvégén még a nyár is beköszön. Majd napról napra pár fokkal melegebb lesz az idő. Holnapra például 20-21, szerdára 23-24, csütörtökre 25-26 fokot ígérnek, de hétvégén akár a 30 fok sincs kizárva, és napról napra egyre többet süt majd a nap, bár záporok, zivatarok azért a következő napokban még érkezhetnek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a 14. kerületben a Csömöri úton kifelé a Rákos patak utca előtt. Itt csak egy szűk sáv járható, és tart még a helyszínen, és a 14. kerületben szintén az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál. Itt is számíthatnak fennakadásra. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Pejper Károly. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, jó napot kívánok a hallgatóknak. A Ceglédi vonalon 10-20 perccel nőtt néhány délutáni vonat menetideje egy korábbi fennakadás miatt. Hamarosan még délután helyreállhat a menetben, máshol nincsenek késések, forgalmi fennakadások Budapest elővárosi hálózatán. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek 22-ig Diósenő és Balsagyarmat között. És ne felejtjék, zajlik a déli körvasút építése, ezért továbbra is módosított menetrend érvényes a keleti pályaudvart érintő dunántúli vonalak esetében. Az erre utazóknak fontos hír, hogy holnap, valamint szerdán és csütörtökön, továbbá 26-ától 28-ig egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és Eurocitik is csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak majd. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben, helyettük az S36-os vonatokkal utazhatnak. Viszont hallásra!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Pejper Károlynak köszönjük az összefoglalót, jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és segítek a hazatartóknak ritmusban maradni. Britney Spears érkezik már is a You Drive Me Crazy-vel, előtte azonban a Bananarama-tól szól a Help. Köszi, hogy velünk vannak, jó rádiózást!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Sabrina Carpenter dala forgott, ez volt a Tears, aki nemrég közösen lépett fel Madonnával, és annyira jól sikerült a közös föllépésük, hogy úgy döntöttek, hogy együtt kiadnak egy dalt. Na jó, a dal már előbb megvolt, a közös fellépéssel csupán promótálták azt, de hát akkor is óriási, hogy a pop királynője és egyik új hercegnője közösen dolgozott. Hamarosan majd megjelenik Madonna legújabb lemeze, azon is hallható lesz majd a közös dal Sabrina Carpenterrel. Mi pedig lazítunk egy picit, mégpedig a Várkert bazárban, ahol a Mini Akadémia foglalkozás vezetői rendszeresen várják a gyerkőcöket egy kis közös alkotásra. Jellemzően ezeken a foglalkozásokon olyan technikákat lehet kipróbálni, amikre nem nagyon van máshol lehetőség. Sem otthon, sem iskolai körülmények között nem nagyon kísérletezünk ilyesmivel, de itt ki lehet próbálni ez alkalommal. Csütörtökön délután virágcsokrot készíthetünk papírból, hajtogatással, vágással, ragasztással, színes papírokból és tojástartókból. Egy kicsit sajnálom, hogy ezeken a foglalkozásokon csak gyerekek vehetnek részt, de hát mi szülők is figyeljünk oda nagyon, és lássuk el a praktikákat, vagy kérjük meg a gyerkőcöket, hogy odahaza bennünket is tanítsanak meg a foglalkozásokat.

ajánlásokra. Na hát, hogyha valaki szeretne soha el nem hervadó virágcsokorral gazdagodni, akkor mindenképpen látogasson el csütörtökön a Várkert bazárba. Itt a Sláger FM-en pedig ellátogat hozzánk egy nagyon szerelmes pasi, Edwin Collins, The Girl Like You című dalát forgatom azonnal, de előtte a Clean Bandittől, Sean Paultól és Anne Marie-től szól.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Soulwave dala, a Kalandor, ugye alig egy hete ért véget. Veszprémben a Gizella napok rendezvény sorozata, és hát ott is a Soulwave volt az egyik sztár fellépő. Mi pedig már is megnézzük, hogy hogyan alakul a hetünk időjárása, vajon lesz-e még nagy eső, vagy szép lassan kitavaszodik, és hát utána járunk annak is, hogy mi a helyzet az utakon, ebben az önök segítségére támaszkodnék. 0630303095 a számunk, de előtte forgatom German Jackson és Piazza Dóra dalát, jön a When the Rain Begins to Fall, nem csak azoknak, akik esőtáncot járnának.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
0: Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
5: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
6: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bóbita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a Mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
7: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallotta.
11: Itt a Sláger FM-en már is nézzük, hogy hogyan alakul a holnapunk időjárás tekintetében. Nos, kedden napos gomoly felhős időben töltjük a napot. Helyenként a Dunától keletre, illetve délnyugati határ közelében előfordulhat majd holnap is egy-egy kisebb futó esőzáporzivatar. Az ország középső harmadán pedig élénk lesz a szél. Korra reggel 10-11 fokkal indítjuk a napot, délutánra pedig 20-21 fokot ígérnek a meteorológusok. A fővárosban és Veszprémben is sok napsütés várható, és erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy a bőrvédelmére fokozottan figyeljenek, és marad az alapvetően napsütéses idő szerdán is, akkor pár fokkal már melegebb is lesz, 23-24 fok lehet majd napközben. Hozom a segítséget az úton lévőknek. A 7-es számú főúton Diósd átkelési szakaszán egy műszaki hibás autóbusz vesztegel a 14-es kilométernél, ezért itt csak félpályán tud haladni a forgalom. A fővárosban pedig beindult a délutáni csúcs, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, az Alkotás utcában pedig befelé a déli pályaudvarnál van már most igen nagy tumultus, de torlódás tapasztalható a Széll Kálmán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Margit híd a Lánchídig, illetve a Rákóczi úton a Blahalújza térnél mindkét irányban. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert itt javítják a csatornát, és lezárták a 9. kerületben a Viola utcát az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. A 10. kerületben pedig a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt, a 13. kerületben pedig a Visegrádi utcát szintén lezárták a Szent István körút felé, a Gogol utca után, mert itt is javítják a gázvezetéket. Vezessenek óvatosan!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Slágerek változatosan az IMF dalaszolt, ez volt az Unbelievable, és hihetetlen, de tényleg jön a nyár, és egyre melegebb lesz napról napra, egyre többet mutat majd a hőmérőnk, és hát remélhetőleg a következő hétvégén már nem záporozik, zivatarozik az ég, mert rengeteg szabadtéri program vár bennünket, ugye előttünk a pünkösdi hosszú hétvége. Érdemes lesz hát kilátogatni a Margit-szigetre, hiszen májustól augusztus végéig minden hétvégén ingyenes gyermekelőadások várnak bennünket, szombatonként is, vasárnaponként is, a szabadtéri színpad mellett és a Szent Margit Kolostor romjainál. Most szombaton a Kacagó Báb Színház érkezik majd, és elmesélik nekünk, hogy ki lopta el Holle anyó párnáját, vasárnap pedig a Görbetükör Színház előadásában Mátyás király a Csillagok között címmel láthatunk egy mesét, hogyha tehetik, menjenek és nézzék meg az előadásokat a gyerekekkel együtt. Csodaklassz lesz, és még egyszer mondom, az előadások minden alkalommal ingyenesek. Szóval hétvégente irány a Margit sziget, itt a Sláger FM-en pedig irány Amerika, a country stílus képviseletében Shania Twain érkezik már is a The Don't Impress Me Much-sal, előtte azonban Billy Ocean zenél, a Get Out of Dreams, Get Into My Car-ral megyünk tovább.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Freddy Dallas volt a vadonatúj Pain and Glory, amellyel nem csak 2 évnyi csendet zárt le a zenész, de az idei tavaszi turné a Lélekbúvár belső tűz koncertsorozat egyik alappillére is, úgyhogy élőben is hallhatjuk legközelebb éppen Győrben. Most pedig meghallgatjuk a friss információkat, Ortutai Dóri érkezik azonnal, előtte azonban még Justin Bieber dalaszol, a Daisy zárja az órát.
1: Napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
7: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
8: Laci, Laci!
9: Igen, Anna?
8: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
9: Igen, láttam. Miért kérdezed?
8: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
9: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
8: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
9: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportág választó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Visszavonták az ukrán pénzszállítók kiutasítását. Folytatódik az Erzsébet híd felújítása, újabb dilatációkat cserélnek. Új optikai válogatórendszerrel növeli hatékonyságát a csepeli hulladékfeldolgozó. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat, kommentálta Sulyog Tamás köztársasági elnök az Index hírportálon megjelent interjúban azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. Magyar Péter is reagált erre. A miniszterelnök szerint Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. Sulyog Tamást azonban a magyarok a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország akadályának tartják, mondta, ezért ismét felszólította a lemondásra. Visszavonta az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az ukrán aranykonvoj 7 fős legénységének kiutasítását és a 3 éves beutazási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője. A hatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal már nem tartja fenn az elfogáskor tett javaslatát, így a kiutasítás jogalapja megszűnt. A döntést korábban a fővárosi törvényszéken támadták meg, a közigazgatási perek jelenleg is zajlanak. A pénzt, 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat már korábban visszaszolgáltatták Ukrajnának, amit Volodymyr Zelenszkij elnök május 6-án jelentett be. Harmadik ütemben folytatódik az Erzsébet híd dilatáció cseréje. A frissen kírt közbeszerzés szerint most a budai lehajtók záró dilatációit újítják fel a Rudasfürdő és az Attila út felé vezető ágaknál. A jelenlegi elavult egylamellás szerkezeteket teljes egészében korszerű, nagyobb terhelést bíró dilatációkra cserélik, külön figyelmet fordítva a vízelvezetésre is. A munkák részeként burkolatszivárgót építenek be, amely a meglévő csepegtetőkön keresztül vezeti el a vizet. A kivitelezés határideje november 15-e. Az Erzsébet hídon az elmúlt években több ütemben zajlottak felújítások, legutóbb 2025-ben a fődilatációt cserélték ki. Hatékonyságnövelő beruházást adtak át a Hamburger Recycling Hungary csepeli telephelyén. A meglévő válogató sorba két új optikai válogató egységet integráltak, új szállítószalagokkal és válogató kabinokkal kiegészítve. A rendszer anyagtípus és szín szerint képes felismerni a különböző műanyag frakciókat, így olyan anyagokat is elkülönít, amelyeket kézi válogatással alig lehetne. A fejlesztésnek köszönhetően a beérkező hulladék idegen anyag tartalma a korábbi 70%-ról mintegy 60%-ra csökkent. A vállalat szerint a technológiai előrelépés mellett a hatékonyság további javításához elengedhetetlen a tudatosabb lakossági szelektív gyűjtés is. A cég a hazai hulladékfeldolgozási piac egyik meghatározó szereplője. Négy telephelyén évente több mint 200 ezer tonna papír és műanyag hulladékot válogat és készít elő újrahasznosításra. Nagyszabású Ki mit tud versenyre várják a gyerekeket május 31-én Újbudán a Savoia Parkban. A délután 1 órakor kezdődő eseményen óvodás és általános iskoláskorú gyerekek mutathatják meg tehetségüket énekben, táncban, zenélésben, versmondásban vagy bármilyen más produkcióban. A fellépéseket háromtagú zsűri értékeli: Balog Edina, Szabó Máté és Vágó Bernadett. A szervezők több mint 120 díjat osztanak ki, köztük játékokat, könyveket, élményprogramokat és belépőket. Amíg a zsűri dönt a színfalak mögött, a színpadon Rolandó bűvész szórakoztatja az egybegyűlteket. Nevezni ingyenesen lehet május 30-án évfélig. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Azt mondják a meteorológusok, hogy a következő napokban folyamatos melegedésre számíthatunk, így holnap már 20-21 fok lehet napközben, szerdára 23-25 fokot ígérnek, hétvégén pedig akár a 30 fokot is elérhetjük, de a következő napokban is előfordulhat futó zápor, zivatar, gyakorlatilag az ország bármelyik pontján, záporok, zivatarok környezetében pedig megélénkül majd a légmozgás, de ezt leszámítva szélcsendes napokra számíthatunk. A napsütötte időszakokban azonban erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy a bőrünk védelmére fokozottan ügyeljünk, és fogyasszunk sok gyümölcsöt, zöldséget, mert ezek vitamintartalma nagyon jót tesz nekünk, és a folyadék fogyasztásra is figyeljünk jobban. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utca előtt a belső sávban, illetve hogyha valaki a 69-es villamosra vár, számítson rá, hogy Újpalota, Erdőkerülő utca és Rákospalota Mávtelep között pótlóbusz közlekedik a 69-es villamos helyett baleset miatt. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Margit körúton, valamint telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Rákospatak utcától és a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. Megváltozott a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát. Figyeljenek erre a változásra, és arra is, hogy a 11. kerületben egyirányosították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt, és lezárták a 8. kerületben a Bezeréni utcát a Kis József utca előtt, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Folytatódik a sláger délután. A mikrofon mögül Kiskata kíván önöknek jó rádiózást és laza hazautat. Ray Parker Jr. érkezik és segít nekünk elüldözni a szellemeket. A Ghostbusters-t hallgatjuk meg tőle, de előtte Freddie Mercury énekel.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ha Cat Side-dala forgott, ez volt a Gabriella, és nem tudom, hogy a lányok mennyire viselik jól az internet megvonást, ugye, amíg tart a turnéjuk, addig nem olvasgathatják az interneten róluk megjelenő dolgokat, hogy vigyázzanak a mentális egészségükre. Szerintem egyébként ez a digitális detox nagyon is jót tehet, nem csak nekik, jót tenne mindenkinek, mert az elmúlt években túlságosan rabul ejtettek bennünket a telefonjaink. Na hát, tegyük el őket, és menjünk túrázni. Olyan jó idő lesz a hétvégén, hogy akár vízi túrát is örömmel ajánlanék önöknek. Érdemes lesz például szombaton csatlakozni a Nocsak Szab túrához a lagúnában. A Ráckevei Soroksári Duna egyik leghangulatosabb túrája a Cucor-sziget kerülés. A nyári időszakban ez akár egyedül is, hétköznap is teljesíthető, mondjuk egy nehéz munkanap után kimegy az ember is, evez egy kicsit, vagy csordogál a folyóval, és közben elfelejti minden búját bánatát, viszont ezen a hétvégén egy vezetett túrához csatlakozhatunk. Megtapasztalhatjuk a folyó különleges hangulatát. A Ráckevei Soroksári Dunaparton, a Horgászparton lesz majd a találkozó a Nocsak bár előtt. Innen indul a vízi kirándulás két túravezetővel. Úgy készüljenek, hogy a könnyű kis túra mintegy 3 órán át tart majd. Itt a Sláger FM-en pedig hamarosan kezdődik a kívánság műsor, ami 2 órán át tart majd. 0630303095 ide lehet küldeni, akár már most, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig forgatom témalent Nelly Furtado és Zeus közösét. Jön a Morning After Dark.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A Vamp dala forgott a Club Tropicana, és akárhányszor hallom ezt a dalt, mindig megjelenik lelki szemeim előtt egy kókuszba töltött koktél színes szívószállal, kis esernyővel és hatalmas frangipáni virággal, dekorálva mellé pedig egy nyugágy, meg a tengerpart és a pálmafák. Ha, abszolút ilyen hangulata van a Vamp dalának. No, de tegyük félre az álmodozást, és nézzük meg, hogy mi a helyzet az utakon. Várom az üzeneteket, 0630 30 30 95 8, merre járnak, mit tapasztalnak, látnak-e valahol nagyobb útakadályt, vagy esetleg találnak-e egérutat, írják meg, vagy hívjanak fel és mondják el. Én pedig forgatom még a közlekedési infók előtt Zola dalát, jön a Sehova se pasztolok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metro Dombéit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéit. További információ metrodom.hu.
2: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
5: Fedezze fel a Dunakanyar ékszer dobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.hu.
7: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
8: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
7: Hogy nincs?
8: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
7: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
8: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék. Sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Már is nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Nagyon szépen süt a nap, még egészen 20 óra 18 percig, akkor lesz napnyugta. A Schlager FM hőmérője pedig 19 fokot mutat, Veszprémben azonban csupán 17 fok van. Holnaptól pedig azt ígérik a meteorológusok, hogy jön a melegedés. Napról napra egyre melegebb időt tapasztalhatunk majd. Holnap 20-21-22 fok lehet napközben, szerdára pedig már 23-24-25 fokot ígérnek. Sok lesz a napsütés, holnap csupán az ország délnyugati és északkeleti határszélén fordulhat elő futózápor, zivatar, ezek környezetében élénkül meg a légmozgás, máshol gyenge mérsékelt lesz a szél, azonban erősödik az UV-sugárzás, úgyhogy a bőrükre vigyázzanak és igyanak sok folyadékot. Szétnézünk az utakon. A 7-es számú főúton Diósd átkelési szakaszán egy műszaki hibás autóbusz vesztegel. A 14-es kilométernél csak félpályán tud haladni a forgalom. A fővárosban pedig a 17. kerületben a Péceli úton kifelé az Ovónő utca előtt egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást, csak egy sáv járható itt is, úgyhogy torlódásra készüljenek. Volt egy baleset a 8. kerületben a Fiumei úton a Dologház utca közelében. Itt tart a helyszínelés, és szintén baleset nehezíti a haladást a 11. kerületben a Karolina úton, a Villányi útnál. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé, a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt, a Gogol utcában pedig útszűkületre kell készülni a Váci út felé, a Visegrádi utca után, mert javítják a csatornát. Lezárták a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt, és szintén lezárták a 20. kerületben az Igló utcát, mert itt is javítják a csatornát. Hogyha önöknek is van infója, várom azt, 06 30 30 30 95 8 a számunk.
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a No Doubt dala, a Don't Speak, és van, amiről muszáj beszélnünk, nevezetesen arról, hogy idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját a Magyar Állami Népi Együttes, a magyar néptáncművészet egyik legmeghatározóbb intézménye. A jubileum alkalmából pedig egy különleges nagyszabású kiállítás nyílt a Hagyományok Házában, mint a Forrásvíz 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes címmel. A kiállítás pedig nem csak az együttes történetét mutatja be, hanem korszakainak kulturális lenyomatát is igyekszik a látogatók elé tárni. A tárlaton eddig soha nem látott relikviákkal, archív felvételekkel, ikonikus viseletekkel és személyes történetekkel idézik meg az elmúlt 75 évet. A jubileumi kiállítás egészen november 15-ig ingyenesen látogatható a Hagyományok Házában, úgyhogy ha tehetik, akkor menjenek és nézzék meg. Mi pedig ellátogatunk Szöulba, ahol képzeljék, már szerveznek olyan különleges vezetett túrákat is, amelyek a K-pop Démon Vadászok című film forgatási helyszíneire visznek el bennünket, dacára annak, hogy ez egy animációs film, valódi helyszínek jelennek meg benne, úgyhogy ha Szöulban járnak, akkor akár ilyen túrára is benevezhetnek. Mi most az Oscar-díjas film egyik legnagyobb slágerét hallgatjuk meg, jön a Hendrix és a Golden.

Ez volt a Well Hello dala, ha város szemei hitt a Sláger FM-en, és ez volt már a Sláger délután, indul azonban a kívánság műsor, jöhetnek az üzenetek 0630303095-8, ki milyen dalt szeretne hallani a hírek után rajtolunk, előtte azonban még szól Becky G dala, ha Bella Ciao. Ez...

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Tánc, ritmus, művészet Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
0: Programok táncfesztiválja.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Megfáztál? Kapar a torkod? Korcsolj egyet a Kuckucban kagyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM.
2: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Magyar Péter távozásra szólította fel a kúria elnökét. Új trafiboxot helyeztek üzembe Veszprém vármegyében. Nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a világbajnokságra. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét. A kormányfő felidézte, hogy a kúria szombaton közleményben próbálta cáfolni, hogy Varga Zsé András a magyar emberek pénzén rendelt magának elnöki lakosztályt a költözés előtt álló kúria új épületében, az egykori néprajzi múzeumban. A miniszterelnök fotókkal illusztrálva felsorolt néhányat a luxusról, amelyet a kúria szerinte letagadott. Többek között aranyozott plafon az elnöki szobában, márványlapok az elnöki fürdőben, üvegtetővel fedett téli és új teraszok parlamentre nyíló kilátással. A kormányfő korábban jelezte, az egészet ki fogják vizsgálni, főleg, hogy a kivitelező Market Építő ZRT nemrég jelezte, hogy túlmunkát kellett végeznie. A kúria azzal védekezik, hogy az építkezést még az előző vezetés hagyta jóvá. Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető szerint pedig a kúria elnöke elleni méltatlan támadással az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Új trafiboxot helyeztek üzembe Veszprém vármegyében, a 82-es főút 26-os kilométer szelvényénél. Az eszköz mindkét irányban méri a járművek sebességét. Az első trafiboxot közel 6 éve telepítették Magyarországon, azóta pedig országszerte már több mint 260 ilyen sebességmérő működik. A most telepített berendezés előnye, hogy egyszerűen telepíthető, nem igényel hálózati csatlakozást, napelemes működésének köszönhetően fenntartható és költséghatékony, emellett könnyebben hozzáférhető és üzemeltethető. Veszprém vármegyében a közlekedési balesetek legfőbb oka a sebesség helytelen megválasztása, amely az esetek 31%-áért felelős. Ezt követi az elsőbbség megnevadása 24%-kal, még a harmadik leggyakoribb ok a kanyarodási és előzési szabályok megszegése több mint 10%-os arányjal. Különleges hangulat, izgalmas futamok és pezsgő közösségi élmények jellemezték a 24. Balaton regattát, amelyet pénteken rendeztek meg a Balatonalmádi Nereusz Park Hotel strandján. A Pannon Egyetem hagyományőrző eseménye idén is több száz hallgatót, oktatót, munkatársat, öreg diákot és partnercégek képviselőit mozgatta meg, akik együtt búcsúztatták a tavaszi szemesztert a Balaton partján. A programban idén is helyet kaptak a hagyományos kategóriák, a szeniorok, az öreg diákok, a nyílt futam és a Dr. Gál Zoltán emlékfutam, amelyben a Pannon Egyetem karainak csapatai mérték össze erejüket. Különösen nagy érdeklődés övezte a céges megmérettetéseket, amelyeket a megnövekedett érdeklődés miatt már két előfutamban rendeztek meg. Nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, miután a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzték le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A jövő évi lesz a 30. férfi világbajnokság, a magyarok eddig 22 alkalommal voltak résztvevők, legutóbb tavaly januárban a negyeddöntőig jutottak. Országos döntőbe jutott a Vedac Petang csapata a Pécset rendezett csapatbajnokságon. A veszprémi együttes története során először indult az országos versenyben, és a csoportkörből sikerült tovább jutnia a legjobb 8 közé. A Vedac a nyitó mérkőzésen vereséget szenvedett a kiemelt Budapest PSE ellen, majd a továbbjutásért rendezett összecsapáson magabiztos 23-8-as győzelmet aratott a hazai pályán szereplő PVSK második csapata felett. Az országos döntőt június 13-án rendezik Badacsony-Tomajon, ahol a veszprémiek a PVMSK ellen lépnek pályára a legjobb 4 közé jutásért.
1: Köszönjük szépen a híreket, már is nézzük az időjárás alakulását. Emelkedik a hőmérséklet, hétvégére nyáriasra vált az időjárásunk. Holnap az ország azon tájain, ahol ma még felhősebb volt az ég, ott is szakadozottabbá válik a felhőzet. Napközben gomoly, illetve fátyol felhők mellett sok napsütést élvezhetünk. Helyenként nagyobb eséllyel egyébként a délnyugati, illetve az északkeleti tájakon fordulhat még elő zápor eső, elvétve akár zivatar, ezek környezetében megélénkül a légmozgás is, de nálunk inkább szélcsendes nap. Sütéses idő várható, napközben pedig 20-21 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Szerdán még tovább melegszik az idő, akkor akár 24-25 fok is lehet, és aznap is többnyire napos, fátyol felhős időben lesz részünk. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Helyszínelnek még a 8. kerületben a Fiumei úton a Dologház utca közelében, illetve a 4-es 6-os villamos jelenleg a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik egy baleset miatt, a 17-es villamos pedig a Margit híd, Budai hídfő és a Szél Kálmán tér között nem jár, pótlóbusszal lehet helyette utazni a Szél Kálmán tér és a Jászai Mari tér között. Erős még a forgalom a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Blahalújza térnél mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és a Szél Kálmán tér környékén is. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert itt gázvezetéket javítanak, a 6. kerületben pedig egyirányosították a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatornajavítás miatt. A Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt, és egyirányosították a 11. kerületben a Neszményi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a kívánság műsor az önök üzeneteivel és kedvenc dalaival. Szandra például Duke Dumont Ocean Drive című dalát Marcinak szeretné küldeni, azonnal érkezik a dal. Előtte pedig Liza kedvéért Comrade You Feel Like Summer című dalát forgatom.

Micsoda buli hangulat az Ace of Base-nek köszönhetően, és közben befigyelt a Nostalgia Faktor is, ez volt a Beautiful Life itt a Sláger FM-en is, ez már a kívánság műsor, és a bulit folytatjuk, vagyis hát elkezdjük ezen a hétvégén, ugye hosszú hétvége áll előttünk, jön a pünkös, de hétvégére jön a jó idő is, úgyhogy ne pihenéssel töltsük a háromnapos hosszú hétvégét, hanem látogassunk el a svábhegyi pünkösdi búcsúra, hiszen a Diana Park területén szombaton, vasárnap és pünköst hétfőn sváb hagyományokkal, sramlizenével, táncházzal, kézműves vására, gyerekprogramokkal és ünnepi egyházi alkalmakkal várják az érdeklődőket. Szombaton például érkezik majd a Bőrnadrágos banda, akik amellett, hogy muzsikálnak nekünk, táncházat is tartanak, majd vasárnap többek között fellép a budakeszi hagyományőrzőkör vegyes kórusa, a vértesacsai német nemzetiségi tánccsoport, de érkeznek a soroksári fiúk is egy koncerttel. Hétfőn pedig még egy bábszínházi előadást is megnézhetnek a gyerkőcök, és meghallgathatjuk a Somewhere Junks koncertet, úgyhogy nagyon jó buli lesz a svábhegyi pünkösdi búcsú a Diana Parkban, bízom benne, hogy találkozunk. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Ági vagyok, és még tart a munkaidőm, pedig már nagyon mennék haza. Magamnak küldök egy Robbie Williams dalt, köszi. Oké, Ági, hát akkor a munka mellé neked szól már is a Let Me Entertain You Robbie Williams-től. És itt van Laci üzenete is. Sziasztok, tesómnak, Gyurinak üzenem, hogy kitartás, holnap viszek neki csokit, addig érje be a Living in a Box slágerével, és jó bulást kívánok neki. A jó kívánsághoz én is csatlakozom, a dalt pedig már is forgatom.

0: Itt van állat ez a dal, az FM-től szólt, a ráncok a szemem alatt itt a Sláger FM-en. Én Kiskata vagyok, és egészen 8-ig szeretném teljesíteni a kívánságokat. Akár ide is csöröghetnek, de SMS-t is írhatnak. 0630 30 30 95 8 a számunk, és ott van mobil applikációnk is, azon keresztül is küldhetnek nekünk üzenetet. Nagyon egyszerű pár kattintás az egész. Köszönet, hogyha megtöltik a saját kedvenceikkel a kívánságműsort, és hát a közlekedési infóknak is örülök. Már is repülünk tovább. Kedves Kata, két kisunokám már nagyon várja nyári szünetet, nekik szeretnék küldeni egy dalt a kedvenc énekesnőjüktől, Taylor Swift-től. Zsuzsi mama írta nekünk ezt az üzenetet. Hát igen, ilyenkor, amikor egyre szebb az idő odakint, akkor egyre nehezebb beülni az iskolapadba, pontosan emlékszem még én is rá. Mennyire próbáltuk rávenni a tanárokat annak idején arra, hogy menjünk ki és kint tanuljunk, de hát nagyon-nagyon ritkán volt erre lehetőség. Tesi órák van egyedül, azt meg annyira nem szerettük. No, akkor már is érkezik Zsuzsi mama két kisunokájának Taylor Swift újdonsága, az Opalite. Aztán szétnézünk az utakon is.
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor.
1: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Ezen a héten meredeken emelkedik majd a hőmérséklet, minden nap pár fokkal melegebb lesz, hétvégén pedig már szinte nyáriasra fordul az időjárásunk, és nem csak a melegedés lesz kellemes, de az is, hogy a záporok száma is folyamatosan csökken. Holnap még lehet számítani futózáporokra, zivatarokra, de inkább csak az ország délnyugati, illetve észak-keleti csücskében, itt a fővárosban is jó eséllyel Veszprémben is napsütéses időre számíthatunk, pár gomoly felhővel, illetve fátyol felhővel. Holnap 20-21 fok lehet a legmelegebb órákban, de szerdán már akár 24-25 fokot is mérhetünk, hétvégén pedig akár 29-30 fok is lehet, úgyhogy hétvégére mindenképpen tervezzenek szabadtéri programot. Már is nézzük, hogy most mi a helyzet az utakon. A 17-es és a 61-es villamos jelenleg terelve Krisztina városon át közlekedik egy baleset miatt, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Móri Zsigmond körtér közti megállókat a Savoya Park, illetve Móri Zsigmond körtér felé. Pótlóbusszal lehet utazni a Széll Kálmán térről a Móri Zsigmond körtérig, az 59-es villamos pedig a Márton Áron tér és a Széll Kálmán tér között nem jár. A kimaradt szakaszon szintén pótló autóbusszal utazhatunk. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé, a Dezsőfi utca közelében. Itt ugyanis javítják a csatornát. Továbbra is tart Újpesten, a Pozsonyi utcában és az István úton a felújítás, sávlezárásra készüljenek a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila, a Tavasz, a Nyár, a Lőrinc és a Mádi Lajos utcát is az István útnál, és továbbra is időszakos korlátozás van a Szent István téren és a Károlyi István utcában is. Figyeljenek ezekre oda is, hogy önöknek és van infója az utakról, írjanak vagy hívjanak, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Hát a hétvégén már elő lehet venni a poharakat, hiszen többek között jön a belvárosi bor és pezsgő fesztivál a Szabadság téren, a Margit szigeten pedig a Jazz és Bor fesztivál, amit már a harmadik alkalommal rendez meg a Magyar Jazz Szövetség a Víztorony udvarán. Már pénteken kezdődnek itt a programok, és egészen hétfőig tartanak. Lesznek izgalmas koncertek, napközben fiatal tehetségek mutatkoznak be, esténként pedig a világsztároké lesz a főszerep. Érkezik többek között Mário Biondi, ami pedig a pohárba való nedűt illeti, hát 6 borrégió képviselteti majd magát a fesztiválon. Nagyon csábító program ez is, úgyhogy könnyen lehet, hogy ezzel is összefutunk a hétvégén, és akkor lássuk, hogy milyen dalokkal pörög tovább a kívánság műsor. Hello Kata, lejátszanád nekem a Hip Hop Boys megbántottak című számát? Beának küldöm. Andi írta ezt az üzenetet, remélem mindenféle célzás nélkül, azonnal forog a dal Beának. A kívánság műsorban szeretném meghallgatni Dr. Alban It's My Life című dalát, mert egész hétvégén ez járt a fejemben, ez pedig Ákos írta nekünk, úgyhogy ez a kívánság is teljesül. It's my life.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Március végén jelent meg Ray második stúdióalbuma, és ennek előfutára volt a Where is My Husband. Ez szólt itt a Sláger FM-en. Önök pedig a Kívánság műsort hallgatják, és még egy órán át szeretném teljesíteni a kéréseket. 0630303098 a számunk. Én pedig Kiskata vagyok, és már is jönnek a friss információk. Ortutai Dóri már nagyon készül a hírekkel, de mielőtt átadnám neki a mikrofont, még teljesítem Mesi kérését. Sziasztok, Mesi vagyok, és Nórinak üzenem, hogy nyugi, egyszer úgyis összejön a közös kávészület, és küldöm neki a Nox valamelyik számát. Hát szurkolok, hogy minél előbb összejöjjön az a közös kávészünet, a Noxtól pedig már is szól a 100 szorolej még.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány átfogó rendszer szintű változtatásokat jelentett be. Újabb infrastruktúrafejlesztés készült el a KAF villamosok üzemeltetéséhez. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kabinet egyszerre több átfogó változtatást indít el. Elsőként megkezdődik a közszolgálati média teljes körű átvilágítása, mert a kormány szerint az MTVA nem látta el megfelelően közszolgálati feladatait. A vizsgálat a gazdálkodástól a szerződéseken át a hírszerkesztési gyakorlati minden területre kiterjed. Ezzel párhuzamosan a vendégmunkás behozatal szigorításáról készül döntés. A miniszterelnök felkérte az érintett tárcákat, hogy vizsgálják át a harmadik országból érkezők engedélyeit. A sajtótájékoztatón Magyar Éva kormány szóvivő kijelentette, hogy a leköszönt kabinet meghamisította az idei költségvetést. Vitézi Dávid miniszter beszámolója szerint több nagy tétel, köztük az autópálya koncesszió második féléves összege és a Budapest-Belgrád vasútvonal 87,2 milliárd forintos kiadása nem szerepelt a büdzsében, azért, hogy a választások előtt kisebbnek tűnjön a költségvetési hiány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, augusztus végéig lezárhatják az uniós pénzekről szóló tárgyalásokat, a kormány és az Európai Bizottság már megkezdte az egyeztetéseket. Végül az új törvény hatályba lépéséig felfüggesztik a kilakoltatások végrehajtását. A tervezetnél korábban elkészült a ferencvárosi villamos telephely hurokvágányának felújítása, amely kulcs szerepet játszik a járművek fordításában és forgalombállításában. A BKV szakemberei a sín és ágyazati elemek cseréjével olyan pályaszakaszt alakítottak ki, amely már az új nagyobb méretű és tömegű KAF villamosok üzembiztos közlekedését is lehetővé teszi. A 34 és 56 méteres alacsony padló szerelvények akár 67 tonnát is nyomnak, ezért az infrastruktúrát ehhez kellett igazítani. A felújítás 204 méternyi burkolt és 108 méternyi íves vágányt érintett. A KAF flotta miatt több háttérfejlesztés is szükséges. A ferencvárosi kocsiszín nagyobb átalakítása már tervezési szakaszban van, addig átmeneti fejlesztésekkel biztosítják az új járművek fogadását. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét, amely 100 millió forintos egyetemi forrásból valósult meg. A megnyitó Merkeli Béla rektor hangsúlyozta, a korszerűsítés nem csak az infrastruktúrát javítja, hanem a stroke ellátás hatékonyságát is növeli, ami életmentő lehet a gyors diagnózis és a jól szervezett betegút miatt. A centrum évente több mint 1000 érmegnyitó beavatkozást végez, ami európai összehasonlításban is kiemelkedő. A részlegen 24 órás orvosi és szakaszisztensi felügyelet működik a súlyos állapotú betegek számára külön helyiséggel. A fejlesztés része a klinika szélesebb modernizációjának, amelyhez tetőfelújítás, új neuronavigációs rendszer és hamarosan elkészülő gamma-kész szenzum is kapcsolódik. Új üteméhez érkezik a déli körvasút fejlesztése. Május 19-én, 20-án és 21-én, valamint 26-án, 27-én és 28-án napközben egyik vágányon sem közlekednek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között. A lezárásra azért van szükség, mert a kivitelezők a jelenlegi vágányt összekötik az újonnan megépült pályával, és ideiglenes váltót alakítanak ki, ami a későbbi ütemekben csökkenti a forgalmi fennakadásokat. A változás több távolsági és elővárosi járat érint, egyes vonatok csak kelenföldig közlekednek, vagy onnan indulnak. A MÁV azt kéri, hogy az utasok utazás előtt ellenőrizzék a módosított menetrendet. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Szóltájtunk az időjárásról. Az elmúlt napok borongós, esős, kimondottan hideg időjárása után elkezdett melegedni az idő, és a következő napokban meredeken emelkedik majd a napközbeni hőmérséklet. Holnapra 20-21, szerdára 24-25 fokot ígérnek a szakemberek. Hétvégén akár 30 fokot is elérhetjük majd, szóval tényleg napról napra egyre melegebb lesz odakint, és hát ezen a héten a csapadékhajlam is csökken valamelyest, de azért a záporok, zivatarok időszakának nincs vége, továbbra is lehet számítani esőre, záporokra az ország több részén, holnap például a délnyugati, illetve az északkeleti területeken lesz biztosan nagy szükség az esernyőkre, máshol sok napsütést élvezhetünk, és ez így lesz bizony még szerdán és csütörtökön is. Úgy tűnik, hogy mára túljutottunk a délutáni csúcson, van azonban jó néhány útakadály, ami nehezíti a fővárosban közlekedők életét. Például útszűkületre számítsanak a 13. kerületben, a Gogol utcában, a Váci út felé, a Visegrádi utca után. Itt ugyanis javítják a csatornát. A 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt zárták le, míg a 20. kerületben az Igló utcában van útzár csatornajavítás miatt. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, itt ugyanis gázvezetéket javítanak. Az M6-os autópályán pedig befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, itt is gyakran van torlódás. És van egy előrejelzésünk, mától péntekig éjszakánként az Asztóriánál, a Rákóczi út és a Kossuth Lajos utcában irányonként csak 2 sáv lesz járható burkolatjavítás miatt. Figyeljenek erre is oda menet közben, és közlekedjenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánságműsor, és benne Panka üzenetét tolmácsolom. Sziasztok, a tesómnak, Anikónak üzenem, hogy gratulálok a jogsihoz, és küldöm neki a Csúcson túl című számot Majkáéktól. Én is gratulálok, jön a dal, de előtte Fecó kedvéért szól David Gettáéktól a Without You.

0: közele. Ettől visszahúznak utcák és közterek, mindenki törti a tag mindig tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek.
1: Sláger FM kívánságműsor
2: Budapesten 95.8.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Önök a kívánság műsort hallgatják, és nem csak hallgatói, de szerkesztői is a műsornak. Várom az üzeneteket 0630 30 30 95 8, telefonhívásokat ugyanerre a számra, de akár üzenhetnek nekünk a mobil applikációnkon keresztül is. De mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, kirándulunk egyet a Farkaserdőbe, ahol megtalálható a Vasgyúró tornapálya. Bízom benne, hogy önök is jártak már itt, és edzettek is akár az itteni szabadtéri eszközökkel. Évente egyébként mintegy 200 ezer erdőlátogató számára biztosít rekreációt ez a Vasgyúró tornapálya, és hát ebből következik, hogy mivel ezeket az eszközöket ilyen sokan használják, valamelyest elhasználódtak, úgyhogy a következő időszakban megújul majd az itt felállított néhány sporteszköz. A felújítási munkálatok már elkezdődtek, és időjárás függvényében haladnak majd velük. Várhatóan június végére fejeződnek majd be a munkálatok. Az új elemek funkciójukban megőrzik a jelenlegi pálya jól bevált gyakorlatait, ugyanakkor korszerűbbek, tartósabbak és az erdei környezethez jobban illeszkedő kialakításúak lesznek, úgyhogy a jövőben is lehet a mindennapi mozgáshoz, kikapcsolódáshoz a Vasgyúró tornapályát használni. A munkavégzés idejére azonban az erdőlátogatók türelmét és fokozott figyelmét kérik a munkaterület közelében. Itt a Sláger FM-en pedig fokozott figyelemmel vagyok az önök üzenetei iránt. 0630 30 30 95 8, ideírt Tücsi: Hali, mókuskámnak kérem Bruno Mars új számát. I Just Might a dal címe, és már is érkezik. Szia Kata, Léci Jázleser Walking in Memphis című dalát jól esne meghallgatni úton hazafelé, ez pedig Barbie-tól jött, érkezik hát Serdala. Bruno.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan egy zenész, aki még magyar gyökerekkel is rendelkezik, bizony anyai nagymamája, kárpátaljai születési magyar asszony volt, de csörgedezik az ereiben Puerto Rico és spanyol és filippino vér is. Nagyon jól össze van rakva, srác. Itt a Sláger FM-ben pedig nagyon jól össze van rakva. Kívánságműsor önöknek köszönhetően, hiszen most önök döntenek arról, hogy milyen dalok forogjanak. A számunkat tudják? 0630303098. Judit azt írja nekünk, hogy a Margaret Island-től az Eső című dalt küldi mindenkinek, aki elázott a hétvégén. Hát azt hiszem, hogy vagyunk egy páran, oké, már is érkezik a dal. És itt van Évi üzenete. Anna barátnőmnek üzenem, hogy neki van a legcsodásabb nagylánya, nagyon büszke lehet rá, és küldök nekik egy Kowalski meg a Vega dalt. De aranyos üzenet. Hát akkor már is érkezik a Kowalski meg a Vegától. A mindenem itt a Sláger FM.

0: Itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy alakul az időjárásunk. Elvonultak a frontok, de még változékony, helyenként szeles az idő, ez pedig fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat az érzékenyeknél, viszont mostantól napról napra egyre melegebb időre és egyre több napsütésre számíthatunk. Ezzel együtt javul a hangulatunk, viszont a rohamosan melegedő idő melegfrontra jellemző tüneteket idézhet elő a frontérzékenyeknél. Nagyon fontos, sőt egyre fontosabb, hogy figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére, illetve a bőrünk védelmére. Az allergiásoknak jó hír, hogy a pollenterhelés, a csapadék és a lehűlés hatására sokat csökkent. Jelenleg a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenjei okozhatnak egyedül problémát. Gyorsan szétnézünk az utakon. Úgy tűnik, városon kívül is belül is nyugodt a közlekedés, de hogyha önök máshogy tapasztalják, akkor azt írják meg nekünk 0630303095 és készüljenek arra, hogyha az M4-esen közlekednek, Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, úgyhogy itt sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. Az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Ért észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Ért centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Budapesten pedig egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé, a Dezsőfi utca közelében, mert javítják a csatornát, lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert itt a gázvezetéket javítják, és egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket, és dolgoznak a Fehér úton is az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a külső sávot átépítés miatt. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a kívánság műsor, és benne Whitney Houston énekelt nekünk. Ez volt az I'm Every Woman, és van még egy kis időnk, 8-ig, úgyhogy ha van egy dal, ami eszükbe jutott, amit szívesen meghallgatnának ma délután, ma este, akkor gyorsan írjanak nekünk SMS 0630 30 30 95 8 a számunk. Én pedig, mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, újra elcsábítanám önöket ez alkalommal a Néprajzi Múzeumba, ahol holnap nyílik egy új időszaki kiállítás a szépség rítusai címmel. Ez egy fotókiállítás, amely azt igyekszik bemutatni, hogy mit jelent szépnek lenni egy amazoniai őslakos közösség ünnepein, hogy hogyan jelenik meg a test díszítésében és az ünnepek forgatagában a Kayapó indiánok világképe, mitológiája, közösségi identitása. A kiállítás megnyitójához kapcsolódóan pedig holnap lesz egy beszélgetés egy antropológus kutatóval, Gustav Weisweaverrel, aki a tárlat megnyitójára érkezik Magyarországra, és aki közel 50 évet töltött amazoniai indiánok között. Érdemes lesz elmenni és meghallgatni a beszélgetést, aztán pedig megnézni a kiállítást, amely egészen jövő év január 4-éig vár majd itt bennünket. 0630303095, én pedig 8-ig várom a kéréseket. Szia, jó lenne, ha le tudnád játszani Király Viktortól a Ránt. Ezt Edit írta nekünk, hát Edit, kérésed számomra parancs, azonnal forog a dal, és Hello Kata, ha már nosztalgiázunk, akkor én Kim Wilde You Came című dalát kérem és küldöm mindenkinek, aki szereti. Ezt pedig Tamás írta, hát szóljon Kim Wilde dala, itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Király Viktor dalszólt, ez volt Rán, az énekes pedig nemrég ünnepelte családjával együtt kisfia 6. születésnapját. Hihetetlen, hogy Colin már 6 esztendős. Hát, hogy azt, hogy mennyire repül az idő, a gyerekeken érhetjük a legkönnyebben tetten. No de, itt a Sláger FM-en abban is tetten érhető az idő rohanása, hogy végére értünk a kívánság műsornak. Már csak egy kérést tudok teljesíteni, ez pedig Vikitől érkezett, ő azt írja: sziasztok, nagyon megszerettem a No Broke Boys című dalt, de egy ideje már nem hallottam, örülnék, ha le tudnád játszani. Viki, a Disco Lines és Tina Shee dala, neked szól már is a friss infók előtt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
5: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus. Ismét tragédia történt a Veszprémi viaduknál. Földgázvezeték karbantartása miatt kell fény- és hanghatásokra számítani Balatonfűzfő és Veszprém között. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, miután a kormány bejelentette, felbontja az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos támogatási szerződését, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. Az alapítvány célja világszínvonalú kutatási környezet kialakítása és tehetséggondozási program létrehozása lett volna nemzetközi kutatók és fiatal tudósok számára. A kuratórium rendkívüli ülésén egyhangulag fogadták el a miniszterelnöknek címzett levelet, amelyben párbeszédet kezdeményeznek a kormánnyal, hangsúlyozva a tehetséggondozás nemzeti érdek. Krausz Ferenc hozzátette, azt kívánja, hogy a magyar tudomány, innováció és tehetséggondozás a következő években minden korábbinál erősebb támogatást kapjon. A szerződés felmondását Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azzal indokolta, hogy a konstrukció szerinte kivonná a közpénzeket a demokratikus ellenőrzés alól. Hankó Balázs korábbi miniszter ugyanakkor politikai indíttatásúnak és törvénysértőnek nevezte a döntést. Újabb megrázó eset történt Veszprémben. A hétfő reggeli órákban rendőrök jelentek meg a Veszprémi Völgyhídnál, amiből már sejthető volt, hogy rendkívüli esemény történt a város egyik legismertebb pontján. A veol.hu információi szerint egy középkorú, Várpalota környékéről származó férfi öngyilkosságot követett el, leugrott a hídról. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. A történteket általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják. A Veszprémi viadukt az elmúlt években több alkalommal is tragikus események helyszínévé vált, többen kíséreltek meg itt öngyilkosságot. Földgázvezeték karbantartása miatt kell fény- és hanghatásokra számítani kedden és szerdán Balatonfűzfő és Veszprém között. Az FGS földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint a Papkeszi Devecser gázvezeték Balatonfűzfő és Veszprém közötti szakaszán fáklyázással járó karbantartási munkálatokat végeznek május 19-én és 20-án, kedden és szerdán 7 és 20 óra között. A fáklyázás a Veszprém 1-es gázátadó állomásnál a déli elkerülő Füredi úti csomópontja mellett történik, és erős fény- és hanghatásokkal jár. Ezen a héten is folytatódik a karbantartás az áramhálózaton, így ismét lesznek áramszünetek Veszprém vármegyében. Május 18-a és 24-e között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az E.ON. Lesz, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel majd a szolgáltatás. Kedden például Veszprémben az Arany János, a Petőfi Sándor és az Őrház utcában, valamint Várpalotán, csütörtökön pedig szintén Várpalotán, Ajkán és Tapolcán lesz áramszünet. Ezeket jellemzően 8 és 16 óra között végzik, hogy a lehető legkevesebb zavart okozzák. A pontos időpontok és helyszínek megtalálhatók az E.ON honlapján. Különleges hangulat, izgalmas futamok és pezsgő közösségi élmények jellemezték a 24. Balaton regattát, amelyet pénteken rendeztek meg a Balaton-Almádi Nereusz Park Hotel strandján. A Pannon Egyetem hagyományőrző eseménye idén is több száz hallgatót, oktatót, munkatársat, öreg diákot és partnercégek képviselőit mozgatta meg, akik együtt búcsúztatták a tavaszi szemesztert a Balaton partján. A programban idén is helyet kaptak a hagyományos kategóriák, a szeniorok, az öreg diákok, a nyílt futam és a Dr. Gál Zoltán emlékfutam, amelyben a Pannon Egyetem karainak csapatai mérték össze erejüket.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, Rácz Gergő dala szólt, ez volt a Csak állj mellém, én pedig Kiskolta vagyok, és itt leszek önök mellett egészen este 10-ig, 10-kor pedig érkezik majd Esmiller András, és indul a Slágerkult, de erről bővebben egy kicsit később. Holnapra lenne egy programajánlatom önöknek, ugye Viktor Vazarelli 120 éve született, úgyhogy a 120 éves jubileumot itt a fővárosban is megünnepelhetjük több kiállítással is, illetve holnap a Neokortárs Művészeti Tér is vár bennünket egy előadással, mindeközben a kiállítás új nézőpontból címmel. Kumi Mónika, a Magyar Nemzeti Galéria filmmuzeológusa tart előadást a Vazarelli Dongo Home című tárlathoz kapcsolódóan. Az előadó fő kutatási területe a 20. és 21. századi hazai és nemzetközi abstrakció. Az előadás arra a kérdésre fókuszál majd, hogy miként alakult Vazarelli művészetének hazai megítélése az 1970-es években, hogyan viszonyultak a magyar neoavangárd művészek az ő művészetéhez és úgy általában az opárt irányzathoz, úgyhogy ha tehetik, akkor holnap délután hallgassák meg ezt az előadást is. Mi itt a Sláger FM-en pedig hallgassuk együtt Cserháti Zsuzsa dalát, jön az Érted mondok imád.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. 5 percen járunk 8:30 előtt, és aki korán kelt, az hallhatta, hogy ma a Sláger reggelben Pornán Petrának és Somogyi Zolinak ismét volt egy műsorvezető társa, Kovácsovics Fruzsina, aki még a gitárját is magával hozta, és énekelt nekünk egy fantasztikusat.
1: Megtörténik a csoda, megtörténik, aminek meg kell történnie. Muszáj elmondom, most kihúztam magam, vagy kihúztuk magunkat Petrával, mert hogy amikor Kovácsovics Fruzsina megérkezett reggel, akkor hozta a gitárját, és több alkalommal megjegyeztem, amikor így kicsit ilyen szendén letámasztott a sorokba, hogy hát majd meglátjuk, hogy szükség lesz rá, meg egyébként amikor beszéltünk vele még múlt héten, hogy szeretnénk őt meghívni vendégségbe ide a Sláger FM stúdiójába, akkor is mondta, hogy vigye gitárt, hát, és hogy menet közben, és ezért húzzuk ki magunkat, úgy tűnik, hogy valószínűleg jól érezte magát a hölgy, mert hogy menet közben már ő nyúlt automatikusan a gitárjáért.
2: Majd megzsaroltatok, nem lehet,
3: megzsaroltunk.
1: A B verzió. Nem.
4: De azért szerettük volna egyébként, mert amikor például a Zola volt már többször nálunk vendégműsorvezető, neki is így adtunk ilyen feladatokat, tudod, hogy hozza már a gitárját, és énekelje már van. És figyelj, ő is mondta, hogy jó, behozom, aztán majd meglátjuk is a végére. Nagyon örültünk, hogy őt is rávettük, úgyhogy köszönjük, Fruzsi, nagyon.
3: Hát figyeljetek, én köszönöm a lehetőséget. Azért azt tudni kell, hogy ez egy kis szomorkás dal, úgyhogy remélem, hogy nem fogom nagyon így lehozni.
4: Milyen dalt választottál?
3: Hát amiről az adás elején beszéltünk.
4: Komolyan?
3: Aha, hát gondoltam, hogy akkor ha már erről beszéltünk.
4: Közös kis űrdal.
3: Igen. Hát nem a Tibi fog most gitározni, hanem én, de remélem, hogy így is komplex
1: lesz. De az űrből ki, és az űrben érezhetjük magunkat remélhetőleg. Parancsolj!

0: Még találkozom veled.
1: Most van az, amiről múlt héten egy hete beszéltünk, nem könnyezek, mert azt látják most. Ilyet nem. Szóval, hát értem, hogy a Kapu TV miért nem tudta végighallgatni, igen, amikor elkezdte ott fönn.
2: Gyönyörű ez a
3: dal. Hú, hát ezt bizony én is megkönnyeztem. Holnap reggel is ébredjenek Pornán Petrával és Somogyi Zolival. A Sláger reggel 6 órakor rajtól, majd most pedig megyünk tovább a Bagosi Brothers Company dalával. Jön a lámpás.

0: Az Unisex dala szólt, ez volt az Úgy szeres itt a Sláger FM-en, és úgy szeretném, hogyha velünk tartanának 10 után is, mert a Slágerkultban ma is egy izgalmas, érdekes vendéggel beszélget majd Esmiller András kollégám, Jós István író, közösségi gondolkodó, az Élettérkép című könyv szerzője érkezik vendégségbe, aki évek óta férfiakról, nőkről, kapcsolati mintákról, önismeretről és belső fordulatokról mesél, és már nagyon készül az ünnepi könyvhétre. Budapest belvárosában több esemény is lesz, ahol találkozhatunk vele személyesen. Ma este itt a Sláger FM-en találkozhatnak vele, mi pedig egy picit belefülelünk a 10 után kezdődő beszélgetésbe.
1: És ugye férfinő szerepekről mertem bátor állításokat tenni tapasztalatok alapján, mert én az voltam, aki 30 éves koromra már összeomlott, az életem rámomlott, és túl arrogáns voltam segítséget kérni, úgyhogy elkezdtem nyilvános terápiába őszintén az interneten megnyílni ilyen blogokban, meg Facebook oldalakon, igen, és ezt kezdték emberek olvasni, és ettől lettem embereknek releváns. Jöttek a történeteikkel, megismertem sok ezer élettörténetet, és ténylegesen szó szerint kialakult egy térkép. Ahogy én látom, hogy az emberi személyiség fejlődik. És egy kis kártyát is ki is tettem itt eléd. És hogy ennek vannak nagy korszakai, ami viszonylag könnyen érthető és nagyon fontos. És tényleg az a tapasztalatom, hogy a válság az mindig azt mutatja az emberi életbe, hogy valami változási időszer, amikor az ember ellenáll. És nagyon furcsa a kultúránkban, hogy visszatartjuk az embereket, és próbáljuk megmenteni, ahelyett, hogy segítenénk, hogy ő átmenjen ezen a megújuláson, hogy szembenézzen az igazsággal, hogy változni tudjon.
2: Jó, tehát a szembenézés, az átmenetel, ahogy fogalmaztál, az se baj, ha fájdalmas.
1: Az szükségszerűen fájdalmas lesz. Szembe kell nézni igazságokkal, és ez nehéz, nagyon-nagyon nehéz.
2: Ez mindig nálad van ez a kártya?
1: Egy valamilyen példányban mindig, igen, kicsiben, nagyban.
2: Ezt gondolom előhúzod bizonyos beszélgetéseknél. Értik, hogy miről van szó?
1: Már értik, mert megtanultam egyszerűen mondani, ez úgy indult, hogy egy nagyon komplikált ábra volt, 6 szakasszal, hogy akkor a férfi útja az a királyfi, és aztán utána a vándor, és a lovag, és a harcos, és a hős, és a nő is ugyanígy. Most ez leegyszerűsödött már, tehát most úgy magyarázom egyszerűen, hogy van 3 nagy korszak, a tudatlan, a tudatos, a céltudatos, és a tudatlan időszakban mintáink szerint élünk, vagyunk királyfi, királylányok, titánok, a tudatos időszakban mivel csalódtunk, mivel nem voltunk boldogok, kezdünk azzal szembenézni, hogy nem értjük, hogy kik vagyunk, ez az életközepi válság, kiégés, megújulás, párkapcsolati válság, sokféle arccal jelentkezik ez, de a lényege az, hogy több van benned ember. Tehát, hogy így jöjjél rá, hogy ki vagy te igazából, és mi a te dolgod igazából, és ki a te társad igazából. Ami lehet a házasságnak az újjászülítése, sokan elválnak, ez is gyakori, de hogy az élet közepe az arról szól, hogy nekem vannak talentumaim, és ez mire való valójában? Hogy akkor működik az élet, hogyha te sikeres vagy. És az anyagi sikerből indul mindenki. És az anyagi sikert toljuk 20-30-40 évig, de egyre nagyobb az ár, mert boldogtalan vagyok. És akkor felfedezzük azt, hogy az anyagi siker után, ami az első hegy, hát lehet, hogy kéne lelki siker is. Tehát, hogy én kéne boldog legyek, meg kéne jó apa legyek, meg te jóságos ég, hát én hogy elhanyagoltam a gyerekeimet, micsoda válságban van a házasságom, és akkor ráfordulunk erre, mint következő projekt az anyagi siker után, hogy akkor oké, akkor hát kéne a lelki siker, kéne a boldogság. És aztán utána az anyagi és a lelki után jutunk el oda, hogy 3 éven ismeret, 5 éven ismeret, 10 éven ismeret, és még mindig így valami hiányzik, valami nem stimmel, és megtaláljuk azt, hogy jó, de hát lehet, hogy értelme kéne legyen az életemnek. Hogy kéne egy ügyet, egy célt, egy küldetést találjak magamnak, tehát hogy az evolúciós út, ahogy én ezt látom, ennek a lényege pont az, hogy 18 évesen nem vagyunk kész, hanem indulunk egy anyagias világba, egy anyagias gondolkodással, társadalom is ugye ezt hívja ki belőlünk, meg akarjuk mutatni, meg stb., meg akarunk egzisztenciát, szép családot, autót, stb. És aztán utána nem vagyunk boldogok, és találjuk meg azt, hogy kell egy lelki cél is, ami egy 3-lábú széknek a második lába, hogy jó, akkor önismeret, akkor megérteni, akkor kik voltak a szüleim, miért lett ilyen a házasságom, mi az én felelősségem ebbe, és. De hogy ez se a vége a sztorinak. Sokan azt hiszik, hogy ez a megoldás, mert akkor én sokat járok Everness fesztiválra, és megvilágosodom, és akkor ezzel végeztem, de valójában meg nem, mert valójában én azt találtam, hogy mindannyian valók vagyunk valamire. Valók vagyunk valamire, és meg kell találjuk azt, hogy mi az én dolgom, amit tényleg az érdemel, hogy nem egy csereszabatos. És hallgattalak itt, hogy elkezdted, te jóságos ég, hogy vannak ilyen műsorvezet, így folyik a szó, és értelme van, és tehát, hogy így érződik, hogy neked ez van tehetséged, meg van lelkesedésed, de hogy az emberek nagy része nincs.
2: Hát meg érdekel a másik ember, ugye az is fontos.
1: Oké, de valószínűleg te már azt is érted, hogy ezzel embereket szolgálsz. Tehát szerintem a harmadik nagy téma az, hogy oké, ki kell dolgom nekem szolgálni az én tehetségeimmel, ahol már okozatként leszek én boldog, és okozatként leszek anyagilag sikeres. De mindaddig, amíg az én saját boldogságom, az én saját meg megélhetésem, az én házasságom, az én gyerekem, az én akármi van csak a középpontban, azok az életbe rendezkedések, én úgy látom, hogy válságba jutnak, mert tényleg így kicsit a Jóisten kegyelme, hogy itt terelve vagyunk. Olykor balesetek által, olykor megbetegedések által, olykor kapcsolati válságok által, ilyen-olyan módon terelve vagyunk, hogy több van benned ember. Bontakoztasd ki, vállalt föl, találd meg.
2: István, hol tartasz te most ehhez képest?
1: Küszködő tökéletlen ember vagyok. Mire gondolsz?
2: Na oké,
1: mire
2: jól, megválaszoltad.
1: De nekem most egyébként, én tényleg itt tartok amúgy, hogy én azt látom, hogy a tökéletesnek pózolás kultúráját éljük. Tehát a pózolás és kukkolás nagy platformja, a Facebook, az Instagram, a TikTok és minden más. És én most ott vagyok, hogy nekem a felvállalt tökéletlenség, mert mint mondom, elkezdtem nyilvánosan interneten írni, hogy én mennyire béna vagyok, és embereknek ez hiteles volt, és jöttek, és megosztották az ő történeteiket velem. És ez tart 20 éve, és nem azért, mert papírom van róla, hanem azért, mert mertem vállalni, hogy tökéletlen vagyok. És az az élményem, hogy egy új paradigma kell, tehát, de olyannyira, hogy most elkezdtünk egy közösségi oldalt építeni, ahol így jöhetsz akár álnéven is, de ki vagy te igazából. És nekem, tehát most én itt tartok az életemben, hogy foglalkoztam férfinő szerepekkel, önismerettel sokat, ott vannak ezek az online kurzusok, ott van a könyv, de az én aktuális lelkesedésem az, hogy legyen egy közösségi oldal, az emberek mernek igazán önmaguk lenni, mert a magány, tehát ugye a tökéletesnek pózolás következménye a magány, aki tökéletesnek pózol, az egy ilyen biliárdgolyóként a másik emberrel csak ütközni tud, és a helyes életstratégia szerintem a kirakós játék.
0: A teljes interjút 10 óra után hallhatják itt a Sláger FM-en, a Slágerkultban Esmiller András beszélget majd Jós Istvánnal, most pedig megyünk tovább Cipő és a lány dalával, jön a Kék és narancssárga, ami valójában egy republik dal, csak nem az a kiadó adta ki, aki le volt szerződve a Republikkal, úgyhogy nem használhatták a Republik nevet, ezért lett annak a lemeznek az előadója, Cipő és a lány, amelyen ez a dal is hallható volt. Szóval jön a Kék és narancssárga, itt a Sláger FM-en.

Egy bulis dal Sipasev Tamástól, ez volt a Nincs Baj Baby hint a Sláger FM-en. Most pedig jönnek a friss információk lassan Ortutai Dóritól 9-kor, előtte azonban még lassítunk egy picit, így 5 perccel 9 előtt Keresztes Ildikó énekel. Szóval nem a még.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszavonták az ukrán pénzszállítók kiutasítását. Folytatódik az Erzsébet híd felújítása, újabb dilatációkat cserélnek. Új optikai válogatórendszerrel növeli hatékonyságát a csepeli hulladékfeldolgozó. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat, kommentálta Sulyog Tamás köztársasági elnök az Index hírportálon megjelent interjúban azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. Magyar Péter is reagált erre. A miniszterelnök szerint Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. Sulyog Tamást azonban a magyarok a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország akadályának tartják, mondta, ezért ismét felszólította a lemondásra. Visszavonta az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az ukrán aranykonvoj 7 fős legénységének kiutasítását és a 3 éves beutazási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője. A hatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal már nem tartja fenn az elfogáskor tett javaslatát, így a kiutasítás jogalapja megszűnt. A döntést korábban a fővárosi törvényszéken támadták meg, a közigazgatási perek jelenleg is zajlanak. A pénzt, 40 millió dollárt, 35 millió euró és 9 kiló aranyat már korábban visszaszolgáltatták Ukrajnának, amit Volodymyr Zelenszkij elnök május 6-án jelentett be. Harmadik ütemben folytatódik az Erzsébet híd dilatáció cseréje. A frissen kijött közbeszerzés szerint most a budai lehajtók záró dilatációit újítják fel a Rudasfürdő és az Attila út felé vezető ágaknál. A jelenlegi elavult egylamellás szerkezeteket teljes egészében korszerű, nagyobb terhelést bíró dilatációkra cserélik, külön figyelmet fordítva a vízelvezetésre is. A munkák részeként burkolatszivárgót építenek be, amely a meglévő csepegtetőkön keresztül vezeti el a vizet. A kivitelezés határideje november 15-e. Az Erzsébet hídon az elmúlt években több ütemben zajlottak felújítások, legutóbb 2025-ben a fődilatációt cserélték ki. Hatékonyságnövelő beruházást adtak át a Hamburger Recycling Hungary csepeli telephelyén. A meglévő válogató sorba 2 új optikai válogató egységet integráltak, új szállítószalagokkal és válogató kabinokkal kiegészítve. A rendszer anyagtípus és szín szerint képes felismerni a különböző műanyag frakciókat, így olyan anyagokat is elkülönít, amelyeket kézi válogatással alig lehetne. A fejlesztésnek köszönhetően a beérkező hulladék idegen anyag tartalma a korábbi 70%-ról mintegy 60%-ra csökkent. A vállalat szerint a technológiai előrelépés mellett a hatékonyság további javításához elengedhetetlen a tudatosabb lakossági szelektív gyűjtés is. A cég a hazai hulladékfeldolgozási piac egyik meghatározó szereplője. 4 telephelyén évente több mint 200 ezer tonna papír és műanyag hulladékot válogat és készít elő újrahasznosításra. Nagyszabású Ki mit tud versenyre várják a gyerekeket május 31-én Újbudán a Savoya Parkban. A délután 1 órakor kezdődő eseményen óvodás és általános iskoláskorú gyerekek mutathatják meg tehetségüket énekben, táncban, zenélésben, versmondásban vagy bármilyen más produkcióban. A fellépéseket 3 tagú zsűri értékeli: Balog Edina, Szabó Máté és Vágó Bernadett. A szervezők több mint 120 díjat osztanak ki, köztük játékokat, könyveket, élményprogramokat és belépőket. Amíg a zsűri dönt, a színfalak mögött a színpadon Rolandó bűvész szórakoztatja az egybegyűlteket. Nevezni ingyenesen lehet május 30-án évfélig. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Király Linda Dallastól, ez volt a Klub Song itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, én Kiskata vagyok, és jön a nyár, hétvégére már talán meg is érkezik, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a hosszú hétvégét ez alkalommal is nagyon sokan töltik majd a Balatonparton, és hát jó hír a kutyásoknak, hogy képzeljék, nemrég Balatonlelén kutyavidám park nyílt, úgyhogy már ezért is érdemes magunkkal vinni a kis kedvencünket. Tóparti kutyás strandot szerettek volna itt egyébként kialakítani, azonban ez akadályokba ütközött, úgyhogy sajnos nem valósulhatott meg, de egy kicsit átdolgozták az ötletet, és a szárazföldön hoztak létre egy olyan komplexumot, ami sokkal több egy egyszerű futtatónál. Itt a gazdik is kényelmesen leülhetnek, miközben az ebek levezethetik a felesleges energiáikat, ráadásul nagyon biztonságos a terület, hiszen egy dupla zsilipes kapurendszer gondoskodik arról, hogy senki ne szökjön ki véletlenül se a nagy közös játék közben a játszótérről. Egy körülbelül 1500 négyzetméteres árnyékos fás területen található ez a kutyavidám park a vasút mellett, ahova még egy kutyamedencét is építettek, úgyhogy négylábú pajtásaink a pancsolást sem nélkülözik, hogyha ellátogatunk ide velük, de van itt ásóhomokozó agility pálya és természetesen ivókút is, kutyáknak, gazdiknak egyaránt. Szóval, ha a Balaton partján töltik akár a pünkösdi hosszú hétvégét, akár bármikor az idejüket, és kutyussal érkeznek, akkor Balatonlelére feltétlenül látogassanak el. Itt a Sláger FM-en pedig már is Váci Eszter és Beré látogat meg bennünket, Egyedül című dalukkal megyünk tovább.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Pápai Jóci dala, az Értünk volt. Én pedig már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Nos, jó hírek érkeztek, hiszen ugye még a múlt héten arról volt szó, hogy ezen a héten is, legalábbis a hét elején csapadékos esős időre számíthatunk. Hát úgy néz ki, hogy odébb álltak az esőfelhők, és holnap már csak a délnyugati és az északkeleti határ széle lehet számítani. Nagyobb esőre térségünkben a napsütés uralkodik majd, és a következő napokban folyamatosan emelkedik majd a napközbeni hőmérséklet, hétvégén pedig már akár nyáriasan is alakulhat az időjárásunk, de azért hasznos, hogyha viszünk magunkkal esernyőt, hiszen záporok, zivatarok a következő napokban is gyakorlatilag bárhol kialakulhatnak az országban. Holnap 20-21-22 fok várható napközben, szerdán azonban már 24-25 fok is lehet. Egészen szép kilátásuk. Na hát ennek örömére már is meghallgatjuk Rúzsa Magdi dalát, jön a nyári zápor.

0: Ez volt a Zanzibár dala a március végétől itt a Sláger FM-en, és ugye ma reggel a Sláger reggelben Portán Petrához és Somogyi Zolihoz Kovácsovics Fruzsina csatlakozott, és így hármasban arról is beszélgettek, hogy vajon mi a különbség a férfi és a női vezetők között. Nem azt próbálták megfejteni, hogy vajon melyik nem az ügyesebb a vonal mögöttől, hanem hogy mi a különbség a férfi és a női vezetők között, és hát természetesen egy szakértő véleményét is kikérték a témában.
1: Akkor nézzük meg egy kicsit szakmai szemmel is, hogy vajon melyek a legfőbb különbségek, már ha vannak, a női és a férfi sofőrök között. Köves Szilárd vezetéstechnikai oktató a vonalban.
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szilárd, ha pontokba kellene szedned, akkor mit mondanál?
3: Hát nagyjából mindent elmondtatok, ami...
2: Akkor szia! Örülök, hogy beszéltünk!
3: De azért annyit hozzátennék, hogy én több mint 30 évet foglalkozom ezzel az autóvezetés nevű
2: játékkal,
3: tevékenységgel, igen, így is mondhatjuk, és ugye két irányból, egyszer oktatás irányából, egyszer vezetés technikai tréningek irányából, és 30 év alatt a két nem közötti különbség jelentősen eltűnt, méghozzá nem előnyös formába, ezt hozzáteszem. 30 év ezelőtt, amit a Zoli mondott, az teljesen állt a helyét, most is nagyjából azért állja, hogy a nők sokkal biztonságosabban vezetnek, direkt nem a jobban szót használom, hanem a biztonságosabbat. És az is így van még mindig, hogy a férfiak adott esetben hamarabb döntenek. Itt is hozzáteszem, hogy sosem biztos, hogy jól döntenek, de legalább cselekszenek valamit. A nők kevésbé. Az agresszió az nagyon elterjedt az utakon, tehát mi, ha kijövünk, akkor nem harcolunk, mint vezetünk. Én nem tudom, hogy miért fontos egy méterrel előbb tartani, mint a
2: másik. És kik a harcosabbak, a nők vagy a férfiak?
3: Hát ebben a nők.
2: Nők
3: agresszívebbek.
1: Komolyan. Ez az, amire gondolt, hogy sajnos felzárkóztak, tehát eltűnt a különbség.
2: De hogy?
3: Mindenki rohan, tehát amikor említetted a 60-as táblát, 60-nál 45-tel menni, az nem egy emberbarát cselekedet, ugye ha a forgalom ezt nem indokolja, de teljesen egyetértünk. De 60-as táblánál 80-nal akarni menni.
1: Az sem.
3: Az sem. Tehát, hogy tudomásuk kéne venni, hogy a kressz az nem azért találták ki, hogy majd az nekem tetszik, vagy nem tetszik, meg én sietek, nem sietek. Ugye mindenki a közlekedésbe akarja behozni az idejét, és egyszerűen az előttünk levő úton, ha van valaki, akkor azt, és esetleg van normális köztávunk, és oda bejön valaki, akkor a személyes sértésnek veszi már lassan mindenki.
2: Igen, tényleg így.
4: Meg ez, hogyha mondjuk bejön valaki, én ezt barátnőim mellett, ha ülök mondjuk, vagy ismerőseim, vagy családtagok, mondjuk pontok nem, na mindegy, de hogy mondjuk tényleg én barátok, barátnők mellett ülök, és így mondjuk bejön valaki, és nem köszöni meg, és mondjuk ugye valamelyikük vezet, és így nem hiszem el, hogy kösz szépen, hogy megköszönted. És akkor így mondom, hogy szerintem nyugodjunk meg egy pillanatra. Itt érdekel, hogy megköszöni.
1: Igen, nem azért engeded be, hogy megköszönje, hanem hogy haladjon.
2: Hát igen.
1: Oké, Szilárd, amit mondtál, azt értem, de azért van itt kérdés például, hogy ahogyan, ugye most a mai világban próbálok úgy fogalmazni, hogy ez megfelel, ahogyan testileg azért mégiscsak eltérőek vagyunk, bármennyire PC lett a világ. Én azt gondolom, hogy bizonyos mértékben látásmódunk is más. Egyszerűen evolúciós okokból, ugye, amikor még a mamutra kellett vadászni, szokták ezt mondani.
3: Abszolút,
1: és hogy például a nők meg a férfiak állítólag másként látják, mit tudom én, ami a periférián történik. Ezt meg tudod erősíteni?
3: Meg tudom erősíteni, hozzáteszem itt is, hogy ez is egy, és most nem a vezetés technikai oktató szól belőlem, hanem az oktató, vizsga biztos, ahogy tetszik. Azt látjuk, hogy a legnagyobb probléma a feltörekvő generációnál, de sajnos a régóta vezetőknél is, hogy nagyjából 5 métert lát előre, tehát hogy jó esetben az ablaktörlőig lát előre. Az a fajta előre gondolkodás, hogy mi célszerű, a szabályok adta kereteken belül ez nagyon hiányzik. A legnagyobb problémánk oktatásban pontosan az, hogy megtanítani azt, hogy fejbe 3-500 méterrel az autó előtt kell lenni. Tehát, hogy az adott szituációhoz való érkezésemet egy piros lámpához, egy zöld lámpához, egy kereszteződéshez, azt én tudom befolyásolni a sebességválasztásommal, a tempómmal, és azzal, hogy körbenézek, hogy körülöttem ki, hogy mozog, és nyilván ezért lenne fontos a kressz ismerete és betartása, mert abból meg lehet előlegezni, hogy ki mit fog csinálni, és célszerűen lehet haladni, nem elállni a kereszteződést, nem telefont bámulni, nem ilyesmit tenni.
1: A látásmód alatt, bocs, én még a parkolásra gondoltam például, ami tipikusan az, hogy ki mennyire érzi az autó méreteit.
2: De szerintem már nők nem rosszabbak, nem parkolásban, mint a férfiak.
3: A parkolásoknál, bocsánat, csak annyit, hogy ezt is mindig elmondtam, hogy ez most is így van, hogy a lányok babát kapnak minden alkalommal, fiúk meg autót, és akkor valahogy tényleg kialakul sokkal jobban az, hogy térbe hogy mozog egy jármű. Ez valóban...
2: Baba valóban, alakul autó kell lenni, és akkor nem lenne gond.
3: Valóban látszik parkolásoknál, hogy ott több a bibi. Illetve van egy tipikus női baleset, a sávváltás. Egy csinos nő az megszokta, hogy az életbe előnyt élvezőt előre engedik. És amellett ugye, hogy vagy néz holtérbe, vagy nem használ tükröt, hasonlót, egyszerűen egy picit ők ezt úgy érzik, hogy ez az övék, ez a lehetőség, hogy ők mehetnek minden körülmények között, és nem szívesen mondok ilyet, de azért muszáj hozzátennem, azért nagyon fognak utálni, hogy egy olyan csoport van, a kerékpáros, illetve a rolleres csoport, aki meg úgy gondolja, hogy ő megnyerte azt a jogot, hogy se lassítania, se megállnia, nem kell semmilyen körülmények között, és ettől független.
1: Nemtől független. Köszönjük szépen!
2: Köszi Szilárd! Kösz
1: Szilárd. Vezetéstechnikai oktatónak. Szervusz!
3: Köszönöm, sziasztok!
4: Én nagyon jól parkolok, szerintem. Nekem ez a, ami a vezetésben szerintem a legjobban megy, a parkolás, meg a tempomat használ.
2: Akkor te kis autóval játszottál?
4: Az M6-oson, ahol nincsen senki.
2: Nem bobáztál, kis autód volt.
4: Én is ismer, ugye nekem három bátyám van, szóval azért meg fiúbarátaim voltak, úgyhogy én ott a határban azért engem tanítgattak már 15-6 évesen vezetni, meg azért elláttak nagyon sok jó tanáccsal, úgyhogy szerintem én a vezetésben rögtön át is mentem. A Kresszen buktam meg egyszer, de a többin rögtön átmentem, úgyhogy igen, ez a parkolás, ez. Büszke vagyok.
5: Hát, nagyon megtanulnám én az ügyes parkolást Kovácsovics Fruzsinától, mert ez nekem olykor bizony föladja a leckét. Ezt az erősödő agressziót pedig szerintem az utakon valamennyien tapasztaljuk. Talán, hogyha nem ellenfélként gondolnánk egymásra, hanem úgy kezelnénk a közlekedést, mint egy nagy társas játékot, amiben az a lényeg, hogy mindenki nyerjen, akkor talán nyugodtabban reagálnánk, hogyha megelőznek bennünket. Minden esetre ezen érdemes elgondolkodni. Holnap reggel 6-kor indul majd a Sláger reggel Porten Petrával és Somogyi Zolival. Mindenképpen tartsanak velük, és garantáltan jól indul majd a napjuk. Most pedig érkezik a Valmar, tőlük szól a Steambach.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

S.O. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: akkor is veled vagyunk, mikor mindenki alszik. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vitézi Dávid miniszter irányváltást sürget a magyar közlekedés politikában, megugrottak a nyári diák munkabérek. Második alkalommal rendezik meg a Befogadás Hangja Nemzetközi Fesztivált Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A magyar választók határozottan a közösségi közlekedés és a vasút fejlesztése mellett döntöttek, fogalmazott Európa legnagyobb és legrangosabb közlekedési, kutatási és innovációs konferencia nyitó előadásán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint Csehország, Lengyelország és a balti államok nagysebességű vasúthálózatot építenek, Magyarország viszont lemaradt, ezért irányváltásra van szükség. A tárcavezető a fenntartható közösségi közlekedést, a digitális megoldásokat és a közösségek bevonását jelölte meg a jövő prioritásaként. A budapesti konferencián 69 országból mintegy 3000 szakértő vesz részt. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a hétvégén a budapesti fegyház és börtön udvarán, amelyeket ismeretlenek dobhattak be a kerítésen keresztül, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A csomagokra egy felügyelő figyelt fel a biztonsági ellenőrzéskor. A gondosan összekötözött burgonyákban összesen 10 kisméretű, SIM-kártya nélküli telefon találtak. A BVOP szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönökbe, de a modern technikai eszközöknek és a szigorú ellenőrzés köszönhetően az ilyen esetek száma évek óta csökken. A tiltott mobilok mennyisége 2021-hez képest több mint 35%-kal esett vissza. Elkezdődött a Mester utca felújítása a Ferencvárosban. A beruházás célja, hogy a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakasz zöldebb, csendesebb és érhetőbb városi környezetté váljon. A projekt részeként megújul a teljes útpálya és a járdaburkolat, akadálymentesítik a járdákat és a villamos megállókat, új gyalogátkelők és részben védett kerékpáros útvonal épül. A zöld felület több mint háromszorosára nő korszerű öntözőrendszerrel. A kivitelezés idején 30 km/h korlátozás lép életbe. A közúti forgalom időszakosan a villamospályára terelődhet, ezért hosszabb menetidő várható. A beruházás nettó 1,16 milliárd forintból valósul meg a főváros finanszírozásában. Jelentősen emelkedtek a diák munkabérek. Az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet adatai szerint átlagosan 2350 forintot keresnek óránként a fiatalok, ami több mint 8%-os növekedés egy év alatt. A fizetések szektoronként nagy eltérést mutatnak. A gyártásban és az adminisztrációban 2200 forint körül alakulnak a bérek, a logisztikában 2400, a marketingben és a gyógyszeriparban pedig akár 2500 forintot is fizetnek. A legmagasabb bérek az informatikában és a telekommunikációban érnek.
0: És most egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: A 25 év alattiak adómentessége tovább növeli a nettó jövedelmet, a cégek pedig külön juttatásokkal is csalják a fiatalokat. Június 5-én és 6-án rendezik meg a második Befogadás Hangja Nemzetközi Fesztivált a budapesti Momkult kupola termében, ahol a Kárpát-medence fogyatékossággal élő

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány átfogó rendszerszintű változtatásokat jelentett be. Újabb infrastruktúrafejlesztés készült el a KAF villamosok üzemeltetéséhez. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kabinet egyszerre több átfogó változtatást indít el. Elsőként megkezdődik a közszolgálati média teljes körű átvilágítása, mert a kormány szerint az MTVA nem látta el megfelelően közszolgálati feladatait. A vizsgálat a gazdálkodástól a szerződéseken át a hírszerkesztési gyakorlatig minden területre kiterjed. Ezzel párhuzamosan a vendégmunkás behozatal szigorításáról készül döntés. A miniszterelnök felkérte az érintett tárcákat, hogy vizsgálják át a harmadik országból érkezők engedélyeit. A sajtótájékoztatón Magyar Éva kormány szóvivő kijelentette, hogy a leköszönt kabinet meghamisította az idei költségvetést. Vitézi Dávid miniszter beszámolója szerint több nagy tétel, köztük az autópálya koncesszió második féléves összege és a Budapest-Belgrád vasútvonal 87,2 milliárd forintos kiadása nem szerepelt a büdzsében, azért, hogy a választások előtt kisebbnek tűnjön a költségvetési hiány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, augusztus végéig lezárhatják az uniós pénzekről szóló tárgyalásokat, akkor mennyis az Európai Bizottság már megkezdte az egyeztetéseket. Végül az új törvény hatályba lépéséig felfüggesztik a kilakoltatások végrehajtását. A tervezetnél korábban elkészült a ferencvárosi villamostelephely hurokvágányának felújítása, amely kulcs szerepet játszik a járművek fordításában és forgalombeállításában. A BKV szakemberei a sín és ágyazati elemek cseréjével olyan pályaszakaszt alakítottak ki, amely már az új nagyobb méretű és tömegű KAF villamosok üzembiztos közlekedését is lehetővé teszi. A 34 és 56 méteres alacsony padló szerelvények akár 67 tonnát is nyomnak, ezért az infrastruktúrát ehhez kellett igazítani. A felújítás 204 méternyi burkolt és 108 méternyi íves vágányt érintett. A KAF flotta miatt több háttérfejlesztés is szükséges. A ferencvárosi kocsiszín nagyobb átalakítása már tervezési szakaszban van, addig átmeneti fejlesztésekkel biztosítják az új járművek fogadását. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét, amely 100 millió forintos egyetemi forrásból valósult meg. A megnyitó Merkeli Béla rektor hangsúlyozta, a korszerűsítés nem csak az infrastruktúrát javítja, hanem a stroke ellátás hatékonyságát is növeli, ami életmentő lehet a gyors diagnózis és a jól szervezett betegút miatt. A centrum évente több mint 1000 érmegnyitó beavatkozást végez, ami európai összehasonlításban is kiemelkedő. A részlegen 24 órás orvosi és szakaszisztensi felügyelet működik a súlyos állapotú betegek számára külön helyiséggel. A fejlesztés része a klinika szélesebb modernizációjának, amelyhez tetőfelújítás, új neuronavigációs rendszer és hamarosan elkészülő gamma-kész szenzum is kapcsolódik. Új üteméhez érkezik a déli körvasút fejlesztése. Május 19-én, 20-án és 21-én, valamint 26-án, 27-én és 28-án napközben egyik vágányon sem közlekednek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között. A lezárásra azért van szükség, mert a kivitelezők a jelenlegi vágányt összekötik az újonnan megépült pályával, és ideiglenes váltót alakítanak ki, ami a későbbi ütemekben csökkenti a forgalmi fennakadásokat. A változás több távolsági és elővárosi érint. Egyes vonatok csak kelenföldig közlekednek, vagy onnan indulnak. A MÁV azt kéri, hogy az utasok utazás előtt ellenőrizzék a módosított menetrendet. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM. És a legnagyobb slágerek változatosan. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszavonták az ukrán pénzszállítók kiutasítását. Folytatódik az Erzsébet híd felújítása, újabb dilatációkat cserélnek. Új optikai válogatórendszerrel növeli hatékonyságát a csepeli hulladékfeldolgozó. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat, kommentálta Sulyog Tamás köztársasági elnök az Index hírportálon megjelent interjúban azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. Magyar Péter is reagált erre. A miniszterelnök szerint Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. Sulyog Tamást azonban a magyarok a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország akadályának tartják, mondta, ezért ismét felszólította a lemondásra. Visszavonta az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az ukrán aranykonvoj 7 fős legénységének kiutasítását és a 3 éves beutazási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője. A hatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal már nem tartja fenn az elfogáskor tett javaslatát, így a kiutasítás jogalapja megszűnt. A döntést korábban a fővárosi törvényszéken támadták meg, a közigazgatási perek jelenleg is zajlanak. A pénzt, 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat már korábban visszaszolgáltatták Ukrajnának, amit Volodymyr Zelenszkij elnök május 6-án jelentett be. Harmadik ütemben folytatódik az Erzsébet híd dilatáció cseréje. A frissen kírt közbeszerzés szerint most a budai lehajtók záró dilatációit újítják fel a Rudasfürdő és az Attila út felé vezető ágaknál. A jelenlegi elavult egylamellás szerkezeteket teljes egészében korszerű, nagyobb terhelést bíró dilatációkra cserélik, külön figyelmet fordítva a vízelvezetésre is. A munkák részeként burkolatszivárgót építenek be, amely a meglévő csepegtetőkön keresztül vezeti el a vizet. A kivitelezés határideje november 15-e. Az Erzsébet hídon az elmúlt években több ütemben zajlottak felújítások, legutóbb 2025-ben a fődilatációt cserélték ki. Hatékonyságnövelő beruházást adtak át a Hamburger Recycling Hungary csepeli telephelyén. A meglévő válogató sorba 2 új optikai válogató egységet integráltak, új szállítószalagokkal és válogató kabinokkal kiegészítve. A rendszer anyagtípus és szín szerint képes felismerni a különböző műanyag frakciókat, így olyan anyagokat is elkülönít, amelyeket kézi válogatással alig lehetne. A fejlesztésnek köszönhetően a beérkező hulladék idegen anyag tartalma a korábbi 70%-ról mintegy 60%-ra csökkent. A vállalat szerint a technológiai előrelépés mellett a hatékonyság további javításához elengedhetetlen a tudatosabb lakossági szelektív gyűjtés is. A cég a hazai hulladékfeldolgozási piac egyik meghatározó szereplője. 4 telephelyén évente több mint 200 ezer tonna papír és műanyag hulladékot válogat és készít elő újrahasznosításra. Nagyszabású ki mit tud versenyre várják a gyerekeket május 31-én Újbudán a Szavoya Parkban. A délután 1 órakor kezdődő eseményen óvodás és általános iskoláskorú gyerekek mutathatják meg tehetségüket énekben, táncban, zenélésben, versmondásban vagy bármilyen más produkcióban. A fellépéseket 3 tagú zsűri értékeli, Balog Edina, Szabó Máté és Vágó Bernadett. A szervezők több mint 120 díjat osztanak ki, köztük játékokat, könyveket, élményprogramokat és belépőket. Amíg a zsűri dönt a színfalak mögött, a színpadon Rolandó bűvész szórakoztatja az egybegyűlteket. Nevezni ingyenesen lehet május 30-án évfélig. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Változatosan. Éjjel-nappal. Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Tosztál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszavonták az ukrán pénzszállítók kiutasítását. Folytatódik az Erzsébet híd felújítása, újabb dilatációkat cserélnek. Új optikai válogatórendszerrel növeli hatékonyságát a csepeli hulladékfeldolgozó. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat, kommentálta Sulyog Tamás köztársasági elnök az Index hírportálon megjelent interjúban azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. Magyar Péter is reagált erre. A miniszterelnök szerint Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. Sulyog Tamást azonban a magyarok a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország akadályának tartják, mondta, ezért ismét felszólította a lemondásra. Visszavonta az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az ukrán aranykonvoj 7 fős legénységének kiutasítását és a 3 éves beutazási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője. A hatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal már nem tartja fenn az elfogáskor tett javaslatát, így a kiutasítás jogalapja megszűnt. A döntést korábban a fővárosi törvényszéken támadták meg, a közigazgatási perek jelenleg is zajlanak. A pénzt, 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat már korábban visszaszolgáltatták Ukrajnának, amit Volodymyr Zelenszky elnök május 6-án jelentett be. Harmadik ütemben folytatódik az Erzsébet híd dilatáció cseréje. A frissen kijött közbeszerzés szerint most a budai lehajtók záró dilatációit újítják fel a Rudasfürdő és az Attila út felé vezető ágaknál. A jelenlegi elavult egylamellás szerkezeteket teljes egészében korszerű, nagyobb terhelést bíró dilatációkra cserélik, külön figyelmet fordítva a vízelvezetésre is. A munkák részeként burkolatszivárgót építenek be, amely a meglévő csepegtetőkön keresztül vezeti el a vizet. A kivitelezés határideje november 15-e. Az Erzsébet hídon az elmúlt években több ütemben zajlottak felújítások, legutóbb 2025-ben a fődilatációt cserélték ki. Hatékonyságnövelő beruházást adtak át a Hamburger Recycling Hungary csepeli telephelyén. A meglévő válogató sorba két új optikai válogató egységet integráltak, új szállítószalagokkal és válogató kabinokkal kiegészítve. A rendszer anyag típus és szín szerint képes felismerni a különböző műanyag frakciókat, így olyan anyagokat is elkülönít, amelyeket kézi válogatással alig lehetne. A fejlesztésnek köszönhetően a beérkező hulladék idegen anyag tartalma a korábbi 70%-ról mintegy 60%-ra csökkent. A vállalat szerint a technológiai előrelépés mellett a hatékonyság további javításához elengedhetetlen a tudatosabb lakossági szelektív gyűjtés is. A cég a hazai hulladékfeldolgozási piac egyik meghatározó szereplője. Négy telephelyén évente több mint 200 ezer tonna papír és műanyag hulladékot válogat és készít elő újrahasznosításra. Nagyszabású Kimit Tud versenyre várják a gyerekeket május 31-én Újbudán a Savoya Parkban. A délután 1 órakor kezdődő eseményen óvodás és általános iskoláskorú gyerekek mutathatják meg tehetségüket énekben, táncban, zenélésben, versmondásban vagy bármilyen más produkcióban. A fellépéseket háromtagú zsűri értékeli. Balog Edina, Szabó Máté és Vágó Bernadett. A szervezők több mint 120 díjat osztanak ki, köztük játékokat, könyveket, élményprogramokat és belépőket. Amíg a zsűri dönt, a színfalak mögött a színpadon Rolandó bűvész szórakoztatja az egybegyűlteket. Nevezni ingyenesen lehet május 30-án évfélig. A Schlager FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Schlager éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szép Művészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Erosz, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. Napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Vitézi Dávid miniszter irányváltást sürget a magyar közlekedés politikában, megugrottak a nyári diák munkabérek. Második alkalommal rendezik meg a Befogadás Hangja Nemzetközi Fesztivált Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A magyar választók határozottan a közösségi közlekedés és a vasút fejlesztése mellett döntöttek, fogalmazott Európa legnagyobb és legrangosabb közlekedési, kutatási és innovációs konferencia nyitó előadásán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint Csehország, Lengyelország és a balti államok nagysebességű vasúthálózatot építenek, Magyarország viszont lemaradt, ezért irányváltásra van szükség. A tárcavezető a fenntartható közösségi közlekedést, a digitális megoldásokat és a közösségek bevonását jelölte meg a jövő prioritásaként. A budapesti konferencián 69 országból mintegy 3000 szakértő vesz részt. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a hétvégén a budapesti fegyház és börtön udvarán, amelyeket ismeretlenek dobhattak be a kerítésen keresztül, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A csomagokra egy felügyelő figyelt fel a biztonsági ellenőrzéskor. A gondosan összekötözött burgonyákban összesen 10 kisméretű, SIM-kártya nélküli telefon találtak. A BVOP szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni.